0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: Pál apostol Efezus beliekhez írt levele, 3. rész. Ezért vagyok én, Pál, a Krisztus Jézus fogja értetek a pogányokért. Ha ugyan hallottatok az Isten kegyelme elhívásáról és megbízásáról, amelyet nekem adott a ti javatokra. Amikor kijelentésével megismertette velem a titkot, ahogy már előbb röviden megírtam. Ha elolvassátok, megtudhatjátok belőle, hogyan is értem én a Krisztus titkát, amely más nemzedékek idején nem vált ismerté az emberek fiai előtt úgy, ahogyan most kijelentette szent apostolainak és profétáinak a szellem által. Tudnélik a pogányok örökös társaink, velünk együtt egy test, és velünk együtt részesek az ígéretekben is Krisztus Jézusért, az evangélium által. És ennek lettem szolgájává, az Isten kegyelmének ajándékából, amelyben hatalmának ereje által részesített is engem. Nekem minden szentek között a legkisebbnek adatott az a kegyelem, hogy a pogányoknak is hirdessem a Krisztus mérhetetlen gazdagságát, és hogy világossá tegyem mindenki előtt, mi annak a titoknak megvalósulási rendje, amely el volt rejtve öröktől fogva Istenben, mindenek teremtőjében, és hogy ismerté legyen most az egyház által, a mennyei fejedelemségek és hatalmasságok előtt az Isten sokféle bölcsessége. Ez felel meg örök végzésének, amelyet megvalósított Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. Ő benne van bátorságunk és szabad utunk, bizalommal, a benne való hitáltal. Kérlek tehát titeket, ne csüggedjetek el az értetek szenvedett megpróbáltatásaim miatt, hiszen számotokra dicsőség ez. Ezért meghajtom térdeimet az Atya előtt, akiről nevét kapja minden atyaság, család és nemzetség menjen és földön, hogy adja meg nektek dicsőségének gazdagsága szerint, hogy hatalmasan megerősödjön bennetek a belső ember az ő szelleme által, hogy a Krisztus lakjon a szívetekben hitáltal, a szeretetben meggyökerezve és megalapozva, képesek legyetek fölfogni minden szentekkel együtt, mi az ő jóságának szélessége, hosszúsága, magassága és mélysége. És így megismerjétek Krisztusnak minden ismeretet fölülhaladó szeretetét, hogy teljességre jussatok az Isten mindent átfogó teljességéig. Aki pedig mindent megtehet, sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük vagy gondoljuk, a bennünk munkálkodó erő szerint, azé a dicsőség az egyházban, Krisztus Jézus által, nemzedékről nemzedékre, és örökkön örökké. Amen.
4: Pál Efezusbeliekhez írt levelének 3. része hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Egy friss üzenet neked.
2: Szép jó reggelt kívánok minden kedves rádióhallgatónak. Ma Pál apostol korintusiakhoz írt második levelének 5. részéből olvasom a 21. verset. Mert azt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Van különbség az igazság és az igaz élet között. Az igaz élet az az igazságosság terméke. Senki nem tud igaz módon élni, amíg nem lett igazzá. Isten csak azután várja el az embertől, hogy igaz módon éljen, amikor már igazzá lett téve, mert saját erejéből ezt senki nem tudja megtenni. Ezért adta Isten ajándékként neked az igazságot, az igaz életet, a megigazultságot. A Biblia azt mondja, hogy akik vettek kegyelmet és az igazság, vagyis a megigazultság ajándékát, azok királyként uralkodhatnak az életben. Ez a rómaiakhoz írt levél 5. rész 17. versében van, mert ha az egynek bűnesete miatt uralkodott a halál az egy által, sokkal inkább az életben uralkodnak az egy Jézus Krisztus által azok, akik a kegyelemnek és az igazság ajándékának bővölködésében részesültek. Tehát amikor befogadtad Krisztust az életedbe, az örök élet beköltözött a szellemedbe, és Isten igazságává váltál. Az újjászületésnél az igazság, az igazságosság, a megigazultság beköltözött az emberi szellemedbe. És az igazság hozza létre azt a képességet, hogy meg tudj állni Isten előtt bűnös természet nélkül, bűnös érzések, kárhoztatások nélkül, kisebbrendűségi érzések, bűnös cselekedetek nélkül. Isten természete, vagyis az isteni természet az, ami létrehozza benned a jó, az igaz dolgok végzéséhez, cselekvéséhez szükséges képességet. Isten igazságot adott neked akkor, amikor Jézust az életed urává tetted az életedben, és ezt ingyen ajándékként adta. Ez nem olyan valami, amiért megdolgoztál volna, vagy amit ki tudsz fizetni. A Biblia azt mondja, hogy megigazítattunk, ez azt jelenti, hogy az ő ingyen kegyelméből igaznak lettünk nyilvánítva, igaznak nyilvánítattunk ki. Vagyis nem csak egy bűnös, akinek Isten megbocsátott, de a priusza megmaradt, hanem úgy állhatsz meg előtte, mint aki sohasem vétkeztél. A rómaiakhoz írt levél 3. rész 24. versében az van, hogy megigazulva ingyen az ő kegyelméből a Krisztus Jézusban való váltság által. Tehát abban a pillanatban, amikor újjászülettél, befogadtad Isten igazságát, tehát olyan igazzá váltál, mint amennyire igaz Isten, mivel ő neked adta az ő igazságát, az ő saját igazságát. Természetesen mindezt hittel, hitáltal, ahogy ez is a római levélben, az 5. rész 1. versben van, hogy megigazulva hitáltal békességünk van Istennel. Tehát legyél a tudatában annak, hogy te Isten igazsága vagy Krisztus Jézusban. És ez bátorságot ad neked, bizalmat ad arra, hogy az imáidra választ kapj. Ezáltal tudsz felülkerekedni, győzni minden gonosz fölött, a gonosznak minden vádaskodásán. Isten győztessé tesz az életedben. Ha még nem tetted Jézust az életed urává, akkor ez azt jelenti, hogy még nem fogadtad be Isten igazságának az ajándékát. Ezt most meg tudod tenni. Be tudod fogadni Isten igazságának a csodálatos ajándékát azzal, hogy kéred Jézust, hogy legyen az életed ura. Akkor az örök élet beköltözik a szellemedbe, és te is Isten igazságává válsz Krisztusban. Hogyha gondolod, akkor elmondhatsz velem egy imát. Hálát adok neked, Istenem, hogy megteremtettél. Beismerem, hogy bűnös ember vagyok, a te igazságod nélkül éltem. Bocsáss meg nekem ezért. Köszönöm, Jézus, hogy te azért haltál meg, és azért támadtál fel, hogy megszerezd a számomra a bűnbocsánatot, és igazzá tegyél. Kérlek, gyere be az életembe, és legyél az életem ura. Drága atyám, köszönöm, hogy hitáltal megigazítottál, igazzá tettél, és ajándékként adtad nekem a te igazságodat. Köszönöm, hogy bátorítasz, hogy emlékeztetsz arra, hogy tudjam, hogy én is olyan igaz vagyok, mint Jézus Krisztus. Jézus, te a szívembe vagy, te vagy a király, te vagy az életemnek az ura. A mai napon te benned, én is, mint királyfi, uralkodok minden gonosz fölött, kísértések, bűnök fölött. A te erőddel, te benned ma is győztes, igaz életet élek. Veled és benned.
1: Amen. Ez volt a reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sanszt műsorán.
3: Pál apostol Efezus beliekhez írt levele, 4. rész. Kérlek tehát titeket én, aki fogoly vagyok az Úrért. Éljetek méltón ahhoz az elhívásotokhoz, amellyel ellettetek hívva. Teljes alázatossággal, szelídséggel és türelemmel viseljétek el egymást szeretettel. Igyekezzetek megtartani a szellem egységét a békesség kötelékében. Egy a test és egy a szellem. Ahogy egy reménységre kaptatok elhívást is. Egy az Úr, egy a hit és egy a bemerítés. Egy az Istene és Atya mindeneknek. Ő van mindenek fölött, és mindenek által, és mindenekben. A kegyelem pedig mindegyikünknek adatott a Krisztus ajándékának mértéke szerint. Ezért mondja az írás, fölment a magasságba, foglyokat vitt magával, és ajándékokat adott az embereknek. Az pedig, hogy fölment, mi mást jelent, mint azt, hogy le is szállt a földre. És aki leszállt, ugyanaz, aki föl is ment, följebb minden égnél, hogy betöltse a mindenséget. És ő adott némelyeket apostolokul, másokat profétákul, ismét másokat evangélistákul, pásztorokul és tanítókul. Azért, hogy fölkészítse a szenteket szolgálat végzésére, a Krisztus testének építésére. Amíg eljutunk mindnyájan a hitnek, és az Isten fia megismerésének egységére, a felnőtt korra, a Krisztus teljességét elérő nagykorúságra. Hogy többé ne legyünk kiskorúak, akik mindenféle tanítás szelében ide-oda hányódnak és sodródnak az emberek csalásától, tévútra csábító ravasságától, hanem az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk föl szeretetben, mindenestől ő hozzá, aki a fej, a Krisztus. Az egész test pedig az ő segítsége által egybeilleszkedve és összefogva a különböző kapcsolatok segítségével, és minden egyes rész saját adottságának és elhívásának megfelelően, odaszámva működve gondoskodik az egész test növekedéséről, és közben maga is fölépül szeretetben. Azt mondom tehát, és tanúsítom az Úr nevében, hogy többé nem élhettek úgy, ahogyan a pogányok élnek hiába való gondolkodásuk szerint. Az ő elméjükre sötétség borult, és az meghomályosodott, és elidegenedtek az Istennek tetsző élettől, mert megmaradtak tévelygésükben, és a szívük megkeményedett. Ezért erkölcsi érzékükben eltompulva, gátlástalanul mindenféle tisztátalan tevékenységre vetemettek nyereségvágyukban. Ti azonban nem így tanultátok a Krisztust. Ha valóban úgy hallottatok róla, és kaptatok felőle tanítást, ahogyan az Krisztusban megvalósult. Vessétek le a régi élet szerint való óembert, aki csalárd és gonosz kívánságok miatt megromlott. Újuljatok meg értelmetek szellemében. Öltsétek fel az új embert, aki Isten tetszése szerint valóságos igazságban és szentségben lett teremtve. Ezért tehát vessétek le a hazugságot, mondjatok igazat, mindenki a fele barátjának, mivel hogy tagjai vagyunk egymásnak. Ha haragudtok is, ne vétkezzetek, és a nap ne menjen le a ti haragotokkal. Ne adjatok helyet az ördögnek. Aki szokott lopni, többé ne lopjon, hanem inkább dolgozzon, és saját keze munkájával szerezze meg a javakat, hogy legyen mit adnia a szűkölködőnek is. Semmiféle bomlasztó, romlott beszéd ne jöjjön ki a szátokon, hanem csak akkor szóljatok, ha az jó és szükséges az épülésre, hogy áldást hozzon azokra, akik hallgatják. és ne szomorítsátok meg az Isten szent szellemét, aki által el is vagytok pecsételve a megváltás napjára. Minden keserűség, indulat, harag, kiabálás vagy káromkodás legyen távol tőletek minden gonoszsággal együtt. Viszont legyetek egymáshoz jóságosak, érgalmasak, és bocsássatok meg egymásnak mindent, ahogyan Isten is megbocsátott mindent nektek a Krisztusban.
4: Pál Efezusbeliekhez írt levelének 4. része hangzott el.
2: Ez volt a Szóla Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé.
2: Egy friss üzenet neked.
0: Egy friss üzenet neked.
3: Szép jó reggelt kívánok minden kedves rádió hallgatónak. Ma Pál apostol korintusiakhoz írt második levelének 5. részéből olvasom a 21. verset. Mert azt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Van különbség az igazság és az igaz élet között. Az igaz élet az az igazságosság terméke. Senki nem tud igaz módon élni, amíg nem lett igazzá. Isten csak azután várja el az embertől, hogy igaz módon éljen, amikor már igazzá lett téve, mert saját erejéből ezt senki nem tudja megtenni. Ezért adta Isten ajándékként neked az igazságot, az igaz életet, a megigazultságot. A Biblia azt mondja, hogy akik vettek kegyelmet és az igazság, vagyis a megigazultság ajándékát, azok királyként uralkodhatnak az életben. Ez a rómaiakhoz írt levél 5. rész 17. versében van. Mert ha az egynek bűnesete miatt uralkodott a halál az egy által, sokkal inkább az életben uralkodnak az egy Jézus Krisztus által azok, akik a kegyelemnek és az igazság ajándékának bővölködésében részesültek. Tehát amikor befogadtad Krisztust az életedbe, az örök élet beköltözött a szellemedbe, és Isten igazságává váltál. Az újjászületésnél az igazság, az igazságosság, a megigazultság beköltözött az emberi szellemedbe. És az igazság hozza létre azt a képességet, hogy meg tudj állni Isten előtt bűnös természet nélkül, bűnös érzések, kárhoztatások nélkül, kisebbrendűségi érzések, bűnös cselekedetek nélkül. Isten természete, vagyis az isteni természet az, ami létrehozza benned a jó, az igaz dolgok végzéséhez, cselekvéséhez szükséges képességet. Isten igazságot adott neked akkor, amikor Jézust az életed urává tetted az életedben, és ezt ingyen ajándékként adta. Ez nem olyan valami, amiért megdolgoztál volna, vagy amit ki tudsz fizetni. A Biblia azt mondja, hogy megigazítattunk, ez azt jelenti, hogy az ő ingyen kegyelméből igaznak lettünk nyilvánítva, igaznak nyilvánítattunk ki. Vagyis nem csak egy bűnös, akinek Isten megbocsátott, de a priusza megmaradt, hanem úgy állhatsz meg előtte, mint aki sohasem vétkeztél. A rómaiakhoz írt levél 3. rész 24. versében az van, hogy megigazulva ingyen az ő kegyelméből a Krisztus Jézusban való váltság által. Tehát abban a pillanatban, amikor újjászülettél, befogadtad Isten igazságát, tehát olyan igazzá váltál, mint amennyire igaz Isten, mivel ő neked adta az ő igazságát, az ő saját igazságát. Természetesen mindezt hittel, hitáltal, ahogy ez is a római levélben, az 5. rész 1. versben van, hogy megigazulva hitáltal békességünk van Istennel. Tehát legyél a tudatában annak, hogy te Isten igazsága vagy Krisztus Jézusban. És ez bátorságot ad neked, bizalmat ad arra, hogy az imáidra választ kapj. Ezáltal tudsz felülkerekedni, győzni minden gonosz fölött, a gonosznak minden vádaskodásán. Isten győztessé tesz az életedben. Ha még nem tetted Jézust az életed urává, akkor ez azt jelenti, hogy még nem fogadtad be Isten igazságának az ajándékát. Ezt most meg tudod tenni. Be tudod fogadni Isten igazságának a csodálatos ajándékát azzal, hogy kéred Jézust, hogy legyen az életed ura. Akkor az örök élet beköltözik a szellemedbe, és te is Isten igazságává válsz Krisztusban. Hogyha gondolod, akkor elmondhatsz velem egy imát. Hálát adok neked, Istenem, hogy megteremtettél. Beismerem, hogy bűnös ember vagyok, a te igazságod nélkül éltem. Bocsáss meg nekem ezért. Köszönöm, Jézus, hogy te azért haltál meg, és azért támadtál fel, hogy megszerezd a számomra a bűnbocsánatot, és igazzá tegyél. Kérlek, gyere be az életembe, és legyél az életem ura. Drága atyám, köszönöm, hogy hitáltal megigazítottál, igazzá tettél, és ajándékként adtad nekem a te igazságodat. Köszönöm, hogy bátorítasz, hogy emlékeztetsz arra, hogy tudjam, hogy én is olyan igaz vagyok, mint Jézus Krisztus. Jézus, te a szívembe vagy, te vagy a király, te vagy az életemnek az ura. A mai napon te benned, én is, mint királyfi, uralkodok minden gonosz fölött, kísértések, bűnök fölött. A te erőddel, te benned ma is győztes, igaz életet élek. Veled és benned.
2: Amen. Ez volt
1: a reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Ez a Rádió Sansz.

0: Ugyan ez a szentekhez illik. Se szemérmetlenség, se ostoba beszéd, vagy kétértelműség, ami nem illik, hanem inkább a hálaadás. Hiszen jól tudjátok, hogy egyetlen paráznának, tisztátalannak, vagy nyerészkedőnek, kabzsinak, vagyis bálványimádónak sincs öröksége a Krisztus és az Istennek királyságában. Senki meg ne tévesszen titeket üres szavakkal, hiszen éppen ezekért sújtja Isten haragja az engedetlenség fiait. Ne vegyetek részt, ne legyetek részes társak ilyenekben. Mert egykor sötétség voltatok, most azonban világosság vagytok az Úrban. Éljetek úgy, mint a világosság gyermekei. A szellemnek gyümölcse ugyanis csupa jóság, igazság és egyenesség. Ítéljétek meg, gondoljátok meg tehát, mi kedves az Úrnak. És ne vegyetek részt a sötétség haszontalan cselekedeteiben, hanem inkább leplezzétek le, és fedjétek meg ezeket. Mert amiket ők titokban tesznek, azokról még beszélni is szégyen. De mindaz, amit a világosság megfed, nyilvánvalóvá lesz. Mert minden, ami nyilvánosságra kerül, ami láthatóvá válik, az világosság. Ezért mondja, ébredj fel, aki alszol, támadj föl a halálból, és fölragyog neked a Krisztus. Jól vigyázzatok tehát, hogyan, milyen módon éltek. Ne esztelenül, ne bolond módon, hanem bölcsen. Áron is megvásároljátok az alkalmakat, mert az idők gonoszak. Éppen azért ne legyetek meggondolatlanok, hanem értsétek meg, mi az Úr akarata. Ne részegeskedjetek, mert a borral léhaság jár együtt, s menthetetlen romlás van benne, hanem teljetek meg, teljesedjetek be Szent Szellemmel. Mondjatok egymásnak zsoltárokat, dicséreteket és szellemi énekeket, énekeljetek és mondjatok dicséretet szívetekben az Úrnak. Adjatok hálát az Istennek, az Atyának mindenkor, mindenért, a mi Úrunk Jézus Krisztus nevében. Engedelmeskedjetek egymásnak, a Krisztus félelmében. Az asszonyok engedelmeskedjenek férjüknek, mint az Úrnak. Mert a férfi feje a feleségének, ahogyan Krisztus is feje az egyháznak. És ő a test üdvözítője, megmentője, megtartója is. De amint az egyház engedelmeskedik Krisztusnak, úgy engedelmeskedjenek az asszonyok is a férjüknek mindenben. Ti férfiak, úgy szeressétek feleségeteket, ahogyan Krisztus is szerette az egyházat, és odaadta önmagát érte. Azért, hogy a víz fürdőjével, az Isten szava által megtisztítva megszentelje, és így állítsa maga elé az egyházat dicsőségben, hogy azon ne legyen semmi folt, vagy ránc, vagy bármi hasonló, hanem hogy szent és fethetetlen legyen. Hasonlóképpen férfiak, szeressétek a feleségeteket, mint a saját testeteket. Aki szereti a feleségét, az önmagát szereti. Mert a maga testét soha senki nem gyűlölte, hanem táplálja, gondozza, ahogyan Krisztus is az egyházat, mivel hogy az ő testének vagyunk a tagjai. A férfi ezért elhagyja apját és anyját, és ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Nagy titok ez, de én ezt most a Krisztusról és az egyházról mondom. De ti is, mindenki egyenként, úgy szeresse a feleségét, mint önmagát. Az asszony pedig tisztelje a férjét.
1: Most következik
2: Reggeli kávé mellé.
1: Reggeli kávé mellé.
3: Egy friss üzenet neked.
1: Egy friss üzenet neked.
4: Szép jó reggelt kívánok minden kedves rádió hallgatónak. Ma Pál apostol korintusiakhoz írt második levelének 5. részéből olvasom a 21. verset. mert azt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette értő,

0: hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Van különbség az igazság és az igaz élet között. Az igaz élet az az igazságosság terméke. Senki nem tud igaz módon élni, amíg nem lett igazzá. Isten csak azután várja el az embertől, hogy igaz módon éljen, amikor már igazzá lett téve, mert saját erejéből ezt senki nem tudja megtenni. Ezért adta Isten ajándékként neked az igazságot, az igaz életet, a megigazultságot. A Biblia azt mondja, hogy akik vettek kegyelmet és az igazság, vagyis a megigazultság ajándékát, azok királyként uralkodhatnak az életben. Ez a rómaiakhoz írt levél 5. rész 17. versében van, mert ha az egynek bűnesete miatt uralkodott a halál az egy által, sokkal inkább az életben uralkodnak az egy Jézus Krisztus által azok, akik a kegyelemnek és az igazság ajándékának bővölködésében részesültek. Tehát amikor befogadtad Krisztust az életedbe, az örök élet beköltözött a szellemedbe, és Isten igazságává váltál. Az újjászületésnél az igazság, az igazságosság, a megigazultság beköltözött az emberi szellemedbe. És az igazság hozza létre azt a képességet, hogy meg tudj állni Isten előtt bűnös természet nélkül, bűnös érzések, kárhoztatások nélkül, kisebbrendűségi érzések, bűnös cselekedetek nélkül. Isten természete, vagyis az isteni természet az, ami létrehozza benned a jó, az igaz dolgok végzéséhez, cselekvéséhez szükséges képességet. Isten igazságot adott neked akkor, amikor Jézust az életed urává tetted az életedben, és ezt ingyen ajándékként adta. Ez nem olyan valami, amiért megdolgoztál volna, vagy amit ki tudsz fizetni. A Biblia azt mondja, hogy megigazítattunk, ez azt jelenti, hogy az ő ingyen kegyelméből igaznak lettünk nyilvánítva, igaznak nyilvánítattunk ki. Vagyis nem csak egy bűnös, akinek Isten megbocsátott, de a priusza megmaradt, hanem úgy állhatsz meg előtte, mint aki sohasem vétkeztél. A rómaiakhoz írt levél 3. rész 24. versében az van, hogy megigazulva ingyen az ő kegyelméből a Krisztus Jézusban való váltság által. Tehát abban a pillanatban, amikor újjászülettél, befogadtad Isten igazságát, tehát olyan igazzá váltál, mint amennyire igaz Isten, mivel ő neked adta az ő igazságát, az ő saját igazságát. Természetesen mindezt hittel, hitáltal, ahogy ez is a római levélben, az 5. rész 1. versben van, hogy megigazulva hitáltal békességünk van Istennel. Tehát legyél a tudatában annak, hogy te Isten igazsága vagy Krisztus Jézusban. És ez bátorságot ad neked, bizalmat ad arra, hogy az imáidra választ kapj. Ezáltal tudsz felülkerekedni, győzni minden gonosz fölött, a gonosznak minden vádaskodásán. Isten győztessé tesz az életedben. Ha még nem tetted Jézust az életed urává, akkor ez azt jelenti, hogy még nem fogadtad be Isten igazságának az ajándékát. Ezt most meg tudod tenni. Be tudod fogadni Isten igazságának a csodálatos ajándékát azzal, hogy kéred Jézust, hogy legyen az életed ura. Akkor az örök élet beköltözik a szellemedbe, és te is Isten igazságává válsz Krisztusban. Hogyha gondolod, akkor elmondhatsz velem egy imát. Hálát adok neked, Istenem, hogy megteremtettél. Beismerem, hogy bűnös ember vagyok, a te igazságod nélkül éltem. Bocsáss meg nekem ezért. Köszönöm, Jézus, hogy te azért haltál meg, és azért támadtál fel, hogy megszerezd a számomra a bűnbocsánatot, és igazzá tegyél. Kérlek, gyere be az életembe, és legyél az életem ura. Drága atyám, köszönöm, hogy hitáltal megigazítottál, igazzá tettél, és ajándékként adtad nekem a te igazságodat. Köszönöm, hogy bátorítasz, hogy emlékeztetsz arra, hogy tudjam, hogy én is olyan igaz vagyok, mint Jézus Krisztus. Jézus, te a szívembe vagy, te vagy a király, te vagy az életemnek az ura. A mai napon te benned, én is, mint királyfi, uralkodok minden gonosz fölött, kísértések, bűnök fölött, a te erőddel, te benned ma is győztes, igaz életet élek. Veled és benned.
1: Amen. Ez volt.
2: Ez volt a reggeli kávé mellé.
3: Reggeli kávé mellé.
2: Egy friss üzenet neked.
3: Ez a Rádió Sansz.
4: Pál Efezus beliekhez írt levelének 5. része hangzott el.
2: Ez volt a Szóla Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
3: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: Pál apostol Efezusbeliekhez írt levele. 6. rész. Gyermekek, engedelmeskedjetek szüleiteknek az Úrban, mert ez így igazságos, így helyes. Tiszteld apádat és anyádat, ez az első parancsolat, amelyhez ígéret fűződik. Mégpedig az, hogy jó legyen a dolgod, és hosszú életű legyél a földön. Ti apák, ne ingereljétek gyermekeiteket, hanem neveljétek az Úr tanítása szerint fegyelemmel és intéssel. Szolgák, félelemmel és rettegéssel engedelmeskedjetek földi uraitoknak, olyan tiszta szívvel, mint a Krisztusnak. Ne a szemnek, ne látszatra szolgáljatok, mintha embereknek akarnátok tetszeni, hanem Krisztus szolgáiként cselekedjétek Isten akaratát lélekből. Jó akarattal szolgáljatok, mint az Úrnak, és nem mint embereknek. Mert tudjátok, hogyha valaki valami jót tesz, az Úrtól visszakapja, akár szolga, akár szabad. Ti pedig, urak, ugyanígy bánjatok velük. Hagyjátok a fenyegetést, mivel tudjátok, hogy él a mennyekben az Úr, aki nekik is, nektek is uratok, és aki nem személyválogató. Végül pedig erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében. Öltsétek magatokra az Isten teljes fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben. Mert a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erők, hatalmak és fejedelemségek ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság szellemi lényei ellen, amelyek a mennyei magasságokban vannak. Éppen ezért vegyétek föl az Isten teljes fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a gonosz napon, és mindent leküzdve meg tudjatok állni. Álljatok meg tehát, övezzétek körül derekatokat igazság szeretettel, igaz lelkűséggel, és öltsétek magatokra a megigazulás páncélját. Sarúzzátok föl a lábatokat a békesség evangéliuma hirdetésének készségével, vegyétek föl mindenképpen a hit pajzsát, amellyel kioldhatjátok a gonosznak minden tüzes nyilát. Vegyétek föl az üdvösség sisakját is, és a szellem kardját, amely az Istennek beszéde. Minden imádságotokban és könyörgésetekben imádkozzatok mindenkor a szellem által, és legyetek éberek, teljes álhatatossággal könyörögve az összes szentekért és én értem is. Hogy adassék nekem a szó, amikor beszédre nyitom a számot, hogy bátran ismertessem meg az evangélium titkát, amelynek követe vagyok a bilincsekben is, hogy bátorságom legyen azt úgy hirdetni, ahogyan beszélnem kell. Hogy pedig ti is megtudjátok, mi van velem és hogyan élek, mindent elmond nektek Tichikosz, az Úrban szeretett testvér és hű diakonos, akit éppen azért küldtem hozzátok, hogy értesüljetek helyzetünkről, és megvigasztalja szíveteket. Békesség a testvéreknek, és szeretet, hittel együtt, az Atya Istentől és az Úr Jézus Krisztustól. A kegyelem legyen mindazokkal, akik romlatlanságban szeretik a mi Úrunkat, Jézus Krisztust. Amen.
0: Pál Efezusbeliekhez írt levelének 6. része hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: János apostolnak első levele. Első rész. Ami kezdettől fogva volt, amit hallottunk, amit szemeinkkel láttunk, amit szemléltünk és kezeinkkel is megérintettünk az életnek beszédéről, és az élet megjelentést láttuk, és tanúbizonyságot is teszünk róla, és hirdetjük nektek az örök életet, amely az Atyánál volt, és megjelent nekünk, amit hallottunk, és láttunk, hirdetjük nektek, hogy nektek is közösségetek legyen velünk, és pedig a mi közösségünk az Atyával, és az ő fiával, az Úr Jézus Krisztussal. És ezeket azért írjuk nektek, hogy az örömötök teljes legyen. És ez az az üzenet, amelyet tőle hallottunk, és hirdetünk nektek, hogy az Isten világosság, és nincsen ő benne semmi sötétség. Ha azt mondjuk, hogy közösségünk van vele, és sötétségben járunk, akkor hazudunk, és nem az igazságot cselekedjük. Ha pedig a világosságban járunk, ahogy ő maga is a világosságban van, akkor közösségünk van egymással, és Jézus Krisztusnak, az ő fiának vére megtisztít minket minden bűntől, minden céltévesztéstől. Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűn bennünk, akkor megcsaljuk magunkat, és az igazság nincs meg mi bennünk. De ha megvalljuk bűneinket, a céltévesztettségeinket, ő hű és igaz, és megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden hamisságtól. Ha azt mondjuk, hogy nem vétkeztünk, akkor hazuggá tesszük őt, és az ő beszéde nincs mi bennünk.
4: János első levelének első része hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: szükségetek arra, hogy valaki tanítson titeket, hanem amint az a kenet megtanít titeket mindenre, úgy igaz és nem hazugság, amiként megtanított titeket, úgy maradjatok ő benne. És most, gyermekeim, maradjatok ő benne, hogy amikor megjelenik, bizalmunk legyen, és meg ne szégyenüljünk előtte az ő eljövetelekor.
1: János első levelének második része hangzott el.
2: Ez volt a Szóla Biblia.
3: Részletek a Szentírásból.
4: Ez a Rádió Sansz.

0: Hitünk alapjai.
1: Hitünk alapjai.
0: Apostoli fundamentumok.
1: A Rádió Sansz műsorán.
2: Wonderful. Good morning.
3: Csodálatos, jó reggelt.
2: It's a real honor for us to be here again.
3: Nagy tisztesség számunkra újra itt lenni.
2: We arrived Thursday.
3: Tegnap érkeztünk, illetőleg csütörtökön.
2: And then spent the evening last night with some of your leaders.
3: A tegnapi estét néhány vezetőtökkel töltöttük.
2: And we like coming here. It's a good place to come to.
3: Szeretünk ide jönni. Ez egy jó hely, ahova jönni lehet.
2: I told the leaders last night that someone asked me of all the nations that I'll go to this year where I'm most excited about going.
3: Tegnap este elmondtam a vezetőiteknek, hogy valaki megkérdezte tőlem, hogy mindazok közül, az országok közül, ahova az idén elutazom, hova megyek a legboldogabban.
2: And I told them Hungary.
3: És azt mondtam, hogy Magyarországra.
2: So I don't say that just to flatter you, but we really do feel that God has been doing some very special things here, and we're happy to be a part of it.
3: És ezt nem azért mondom, hogy hízelegiek, hanem valóban úgy látjuk, hogy Isten nagyon különleges dolgokat cselekszik itt, és örülünk, hogy ennek részesei lehetünk.
2: I like the people here, I like the food.
3: Kedvelem az itteni embereket, a kaját.
2: But I also have a sense that the Holy Spirit's going to do something very special in the nation.
3: És az az érzésem is van, hogy a Szent Szellem valami különleges dolgot készül tenni ebben az országban.
2: So I would come here even if you didn't have hot paprika, but that makes it even more fun.
3: Tehát én akkor is eljönnék ide, ha nem lenne paprika, de így még jobb.
2: So I'm looking forward to sharing on a number of topics over the next 2 days.
3: A következő két napon számos témáról fogunk beszélni.
2: I'll just give you a little bit of an update of what's happening back home.
3: Kicsit friss híreket mondok nektek arról, ami otthon történik.
2: I know some of you met our son David, who was newly married in February.
3: Tudom, hogy David fiunkkal többen találkoztatok, aki februárban nősült meg.
2: We're very happy for him. David was, yeah.
3: Nagyon örülünk ennek.
2: Found a very nice young lady, and we're very excited for them.
3: Egy nagyon kedves ifjú hölgyet talált magának, és ennek nagyon örülünk.
2: The church is doing well, even though I'm not there very often.
3: A gyülekezet jól van, annak ellenére, hogy nem vagyok ott túl sokszor.
2: Cheryl and I took 2 month sabbatical to rest and study this winter.
3: Ezen a télen Cheryllel 2 hónap ilyen sabbatot vettünk ki, hogy tanulmányozzuk a Isten beszédét és pihenjünk.
2: And we do that every 7 years to just disengage from the regular work of the ministry.
3: Ezt 7 évenként megtesszük, hogy az általános szolgálati tevékenységekből kilépünk.
2: But I can follow some developments in the church on Facebook.
3: De a Facebookon követni tudom a gyülekezeti fejleményeket.
2: And the youth group did an alpha course, which is, you know what alpha course is? Yes.
3: És az ifjúsági csoportunk egy alpha tanfolyamot tartott, ezt tudjátok, micsoda?
2: And they had almost 100 of them, but over 30 of them were friends that didn't know the Lord.
3: Körülbelül 100-an voltak ezen a kurzuson, és ebből körülbelül 30 fő olyan volt, aki valakinek a barátja, de nem ismeri az Urat.
2: So I think about 15 or 16 of them became Christians through the class.
3: És úgy tudom, hogy a tanítások által körülbelül 15-16-an megtértek.
2: And then the week before we came back from Florida, they had a baptism.
3: És azon a héten, ami a Floridából való hazatérésünk előtti hét volt, vízbemerítést tartottak.
2: And they not only baptized the youth, but they baptized 3 generations of an atheist family.
3: És nem csak a fiatalokat merítették be, hanem egy ateista családnak 3 nemzedékhez tartozó tagjait.
2: A young lady that went to school with my wife.
3: Egy ifjú hölgy, aki a feleségemmel járt iskolában.
2: She was a 3rd generation atheist because her parents were very opposed to our church.
3: Ő egy ilyen 3. generációs ateista volt, mert a szülei is és a nagyszülei is nagyon ellene voltak az egyháznak.
2: Spread many bad rumors about us when I was starting the church.
3: Meg a gyülekezetünknek is nagyon sok rossz hírt terjesztettek rólunk, amikor beindítottuk a gyülekezetet.
2: But this lady wandered into our Christmas Eve service last year.
3: De tavaly ez a hölgy eljött a karácsony esti alkalmunkra.
2: She was just curious about what Christianity means and what they celebrate in Christmas.
3: Csak kíváncsi volt arra, hogy miről szól a kereszténység és mit ünnepelnek karácsonykor.
2: And it showed me the importance sometimes of using holidays to reach people.
3: Nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy ünnepnapokon elérjük az embereket.
2: But she started to attend our Saturday night services fairly regularly.
3: De ezután ez a hölgy elkezdett elég rendszeresen járni a szombatesti istentiszteleteinkre.
2: And after about 6 months she became a Christian.
3: És körülbelül 6 hónappal később keresztény lett.
2: So she was baptized and her daughter and husband and their children.
3: Tehát bemerítkezett ő, a lánya és a lánya férje, és azoknak a gyerekei.
2: So their children are older, they're like 9-10 years old.
3: A gyerekeik olyan 9-10 év, tehát a legkisebb gyerekek olyan 9-10 év körüliek.
2: But three generations were baptized in one evening.
3: De egy estén három nemzedéket merítettünk be.
2: So the other thing we're doing, which you may have heard of, that we are beginning to focus a little bit on what I call apologetics.
3: Egy másik dolog, amit talán szintén hallottatok rólunk, hogy mostanában kezdem a figyelmemet az apologetikára fordítani.
2: When I use words like that, I appreciate Chilla, my translator. She does a good job.
3: Ilyen szavakat különösen kellemes, hogyha tolmács is el tud mondani.
2: American society, like Europe, is increasingly secular.
3: Az amerikai társadalom az európaihoz hasonlóan egyre inkább világiasodik.
2: And we're finding that we need to equip our people, particularly the younger people, to deal with the secularism in the culture.
3: És arra jöttünk rá, hogy fontos felkészítenünk az embereinket, különösen a fiatalokat arra, hogy hogyan foglalkozzanak a világi szekularizmussal, világiassággal.
2: In the universities they're being taught Darwinian evolution and relativism.
3: Az egyetemen a darwini evolúciót tanulják és a relativizmust.
2: And we need to be able to equip people to be able to understand and wrestle with those things.
3: És segítenünk kell az embereket abban, hogy megértsék ezeket a dolgokat, és megharcoljanak ezekkel a tételekkel.
2: And at least in America, many youth are losing their relationship with God when they go to university and they're confronted with things that the professors teach them.
3: Legalábbis Amerikában nagyon sok fiatal akkor veszíti el a hitét, amikor egyetemre jár, és ezek a hitetlen professzorok tanítják őket.
2: So that's been a new focus of ours, and we're doing some teaching on that.
3: Úgyhogy ez egy új fókuszpontja lett a tanításainknak, most koncentrálunk erre.
2: If I have time, I may deal a little bit with those topics maybe later.
3: Hogyha lesz időm, akkor talán erről a témával is fogok itt foglalkozni, ha nem, akkor majd később.
2: But the church continues to grow, and we're in the middle of a transition.
3: De a gyülekezet egyre növekszik, és egy ilyen átmeneti időszakban vagyunk.
2: In November I'll pass the church to my assistant pastor.
3: Novemberben átadom a gyülekezetet a segédpásztoromnak.
2: And I'll devote myself just to the network and strengthening the new churches.
3: És én teljesen rászánom az időmet a hálózat szolgálatára és az új gyülekezetek erősítésére.
2: And we have plans to plant a new church in a nearby city.
3: Tervezünk egy új gyülekezetet alapítani egy közeli városban.
2: We have a house of prayer that's shared by I think 43 different churches.
3: Körülbelül 43 különböző gyülekezet működtet egy imádságháza nevű intézményt nálunk.
2: The director of the house of prayer wants to plant a new church, so we're going to send him and about 100 people to start a new church.
3: És az imádságházának az igazgatója szeretne egy új gyülekezetet alapítani, és arra vár, hogy majd kiküldjük őt és körülbelül 100 embert arra, hogy ezt megtegyék.
2: So we've selected a new young man to lead the house of prayer, and he's doing a very good job.
3: Tehát kiválasztottunk egy új fiatal embert az imádságházának a vezetésére, és ő nagyon jól csinálja ezt.
2: Most of our growth in the church has been with young people, young single adults and young families.
3: A gyülekezet növekedésének a legfontosabb tényező jelenleg a fiatalok, egyedülálló fiatalok, illetve fiatal családok.
2: I told the leaders last night that last year our church had 49 new babies.
3: Elmondtam tegnap este a vezetőknek, hogy tavaly a gyülekezetünkben 49 csecsemő született.
2: So we're out of space. We're only in our new building 8 years and we have to build another building.
3: Tehát már kinőttük az épületünket, csak 8 éve vagyunk a jelenlegi épületünkben, de már építenünk kell egy másikat.
2: So we have plans to expand the children's portion of the building and then to build another auditorium in a couple years.
3: Tehát azt tervezzük így néhány éven belülre, hogy a gyerekszolgálatnak a területéhez hozzáépítünk majd, illetve egy új előadótermet építünk.
2: But I think the church is going to do even better with the new pastor that I'm going to set in place.
3: És azt gondolom, hogy a gyülekezet még jobban fog járni azzal, az új pásztorral, akit magam helyett ki fogok nevezni.
2: And I want to give myself to helping the new churches. We have a lot of young men planting new churches. I want to help them.
3: És én azt szeretném csinálni, hogy az új gyülekezetek támogatásában szeretnék erősítésében részt venni. Nagyon sok fiatal ember van nálunk, akik új gyülekezeteket alapítanak, és őket kell segíteni.
2: And my goal for the rest of my life is to see how many churches we can plant.
3: És az életem hátralévő részére az a célom, hogy meglássam, hogy hány új gyülekezetet tudunk alapítani.
2: I believe the best way to reach the nations of the world is to plant new churches and also to network existing churches to work together.
3: Azt gondolom, hogy a világot az evangéliummal úgy tudjuk legjobban elérni, hogyha új gyülekezeteket alapítunk, minél többet, illetve a meglévő gyülekezeteket ilyen hálózatokba fogjuk össze, hogy erősödjenek és együtt tudjanak dolgozni.
2: So the churches that we're networking, it's growing in the United States, but also in Europe and also in the Philippines.
3: Tehát az Egyesült Államokban is növekszik az a hálózat, amiben a gyülekezetek vannak, de Európában is bővül a hálózat, sőt a Fülöp-szigeteken is.
2: In fact, in the Philippines there's over 100 churches now that we've connected with.
3: Jelenleg a Fülöp-szigeteken például 100 gyülekezettel körülbelül állunk kapcsolatban.
2: So there's plenty of work to do, but I think we get our work done better when we work together.
3: Tehát nagyon sok a munka, de azt gondolom jobban tudjuk elvégezni, hogyha együtt próbálkozunk vele.
2: Okay, so let me look at our first topic that Paul assigned me several topics, so I'm going to do my best to fulfill my assignment.
3: Tehát akkor nézzük az első nekem kiadott feladatot, vagy témát. Pali elég sok témát adott nekem, úgyhogy megteszem a tőlem telhető legjobbat azért, hogy a legjobbről beszéljek, amiről lehet.
2: And when I run out of things to say on those topics, then I'll go to some other topics.
3: És hogyha majd ezekben a témákban kifogyok a mondani valóból, akkor majd rátérek más témákra.
2: Let's first talk about what I call Joshua principle and multi-generational ministry.
3: De akkor először beszéljünk arról, amit én a Józsué alapelvnek nevezek, és a több nemzedékes szolgálatnak.
2: And you know, one of the things I like about this church and about when I come to Hungary is the mixture of young and older that are together.
3: Tudjátok, az egyik dolog, amit nagyon szeretek ebben a gyülekezetben, és más helyeken is, ahogy Magyarországon járkálok, az, hogy azt látom, hogy az ifjak és az vének elég jó keverékben vannak itt.
2: Your worship team is maybe 2/3 younger people.
3: A dicsőítő csapatnak körülbelül a kétharmada a fiatalabb nemzedékhez tartozik talán.
2: Even in the meetings today, there are many people under 30, which is great.
3: Ma is ezen az összevetelen több 30 év alatti embert látok, és ez nagyszerű.
2: We made a choice about 6 years ago to focus on children and youth more.
3: Körülbelül 6 évvel ezelőtt döntöttük el, hogy jobban fogunk központosítani a fiatalokra és a gyerekekre.
2: I realized that most of the people that I was training and working with were my age, and actually many of them were older than I was.
3: Mert rájöttem, hogy nagyon sok azok közül az emberek közül, akikkel együtt dolgozom, meg képzem őket a szolgálatban, vagy az én nemzedékemhez tartoznak, vagy picit idősebbek is nálam.
2: So I continue to do that, but I began to focus more on younger people, younger than I am.
3: És ezt tovább akarom folytatni, de szeretnék odafigyelni a nálam fiatalabbakra is.
2: And I've decided each year to take a couple young men and train them.
3: És eldöntöttem, hogy minden évben magam mellé veszek néhány fiatalt, és képzem őket.
2: And last night, we missed the graduation of our Kingdom Ministry School.
3: Tegnap este éppen lemaradtunk a mi otthoni kívánságbeli szolgálati iskolánk záró ünnepségéről.
2: But they graduated 50-some students from the different programs last night.
3: Tehát már tegnap este volt a záró estéje a különböző kurzusokat elvégzetteknek. Ez több mint 50 fiatal ember volt, aki végzett ezen az iskolán.
2: Two of them were the two young men that I focused on this past year.
3: És kettő közülük két olyan fiatalember volt, akikre az elmúlt évben odafigyeltem nagyon szorosan.
2: The one young man is about 32 years old, is married and has three children.
3: Az egyik olyan 32 éves, nős és három gyereke van.
2: And he's from the Czech Republic.
3: Ő Csehszlovákiából, Csehországból jött.
2: And he's going back to his town in the Czech Republic to work with youth.
3: És ő vissza fog menni Csehországba, saját városába, és a fiatalok között fog szolgálni.
2: He has an opening to do this in the public school system in Czech.
3: És nyíltan megteheti ezt az iskola rendszeren belül.
2: And the other young man is a young man from the UK who's going back to the United Kingdom to work with about 50 different schools in the Hampshire region of the UK.
3: És a másik fiatalember Nagy-Britanniából való, aki Hampshire megyébe fog visszamenni Nagy-Britanniában, és az ottani körülbelül is 50 iskolával fog együtt dolgozni.
2: So both of them have actually been offered jobs to do what God called them to do, which is amazing.
3: Tehát az a megdöbbentő, hogy mind a ketten olyan állásajánlatot kaptak, amiben végezhetik azt, amire Isten elhívta őket.
2: And what I'm advocating today is not that we neglect the older people at all, because that would be very bad.
3: Tehát ma egyáltalán nem azt akarom reklámozni, hogy hanyagoljuk az időseket, hiszen vagy idősebbeket, hiszen ez egy nagyon nagy hiba lenne.
2: But to partner the generations together with a view of the future.
3: Hanem azt próbálom mondani, hogy hozzuk össze a szolgálatban a nemzedékeket, és mindezt a jövőre való tekintettel tegyük.
2: Sometimes when people realize this, they do what Polly was saying, and they just sort of discard the old and just give everything to the younger people.
3: Néha az látható, amiről Polly is beszélt, hogy egyszerűen figyelmen kívül hagyják, vagy leírják az idősebb nemzedékeket, és csak a fiatalokkal foglalkoznak.
2: In America, many of the mega churches began to have the children in another room during the worship time.
3: Amerikában több ilyen megagyülekezet azt kezdte csinálni, hogy dicsőítési idő alatt a gyerekeket egy másik épületbe vagy terembe zárták el.
2: And the idea was that the adults would be able to focus on God better if the children weren't there.
3: És ezt azért tették, mert úgy gondolták, hogy ha a gyerekek nincsenek ott a felnőttekkel, akkor a felnőttek jobban tudnak Istenre figyelni.
2: And there's no noise.
3: És akkor nincs zaj.
2: No commotion or distraction.
3: És nincs mindenféle nyüzsgés, meg figyelemelterelő tényező.
2: So if you bring your young children to the meeting, the ushers will tell you that you need to take them out.
3: És hogyha valaki be akarja vinni a kicsi gyerekét az alkalomra, akkor a rendezők megkérik, hogy akkor vigye abba a külön terembe.
2: And the other idea is that you can have specialized ministry just for children that they will understand, because they can't understand what the adults are saying anyway.
3: A másik koncepció pedig az, hogy külön a gyerekeknek kell szolgálatot vagy istentiszteletet tartani, hiszen ami a felnőttek között történik, azt úgysem értik.
2: This trend started about 10 years ago, but it's not working.
3: Ez az irányzat körülbelül 10 évvel ezelőtt kezdődött, de nem működik.
2: And we chose not to follow the trend.
3: És mi úgy döntöttünk, hogy nem megyünk az árral.
2: We have a nursery where mothers can take, you know, real infants and toddlers if they are fussy and they need to go out.
3: Van egy olyan helyiségünk, ahova a nagyon kicsi gyerekeket, a csecsemőket, meg a totyogósokat kivihetik az anyukáik, hogyha valóban nagyon nyugtalanná válnak, vagy tenni kell velük valamit.
2: But we decided that we wanted to have our children with us in the worship time, and then they leave while I preach.
3: De mi úgy döntöttünk, hogy dicsőítés alatt legyenek benne a gyerekek velünk, és csak amikor elkezdek prédikálni, akkor mennek külön foglalkozásra.
2: What's happening in the mega church is that they're discovering that the children then, when they are become adults, is they don't integrate in with the larger church.
3: Mert a megagyülekezetek azt tapasztalják, hogy ezek a gyerekek, akik így külön zárva vannak mindvégig, amikor kicsit már megnőnek, akkor egyszerűen nem tudnak beépülni a nagyok gyülekezetébe.
2: So they go to children's church when they're little, and then when they get older, they have a separate youth meeting.
3: Mert amikor gyerekek, akkor ott vannak a gyerek alkalmon, amikor már kicsit nagyobbak, akkor az ifjúsági összevetelen.
2: And then they go to university as they become adults, and many of them are not integrating back to the church.
3: Aztán elmennek egyetemre, felnőtté válnak, és amikor befejezik, vagy közben is akár, nem épülnek bele a gyülekezetbe.
2: It creates a mentality that church is to serve me and my special wants.
3: az a koncepció alakul ki az emberekben, hogy a gyülekezetnek az a célja, hogy engem és az én különleges igényeimet kiszolgálja.
2: Rather than a church being a family that has 3-4 generations together at one time.
3: Ahelyett, hogy a gyülekezetet családnak tekintenék, amelyben egyszerre együtt van 2-3 nemzedék.
2: So in our church our fastest growth has been in the younger people.
3: In our church,
2: yeah, at home.
3: Tehát a mi gyülekezetünkben együtt vannak inkább a fiatalabbak és az idősebbek.
2: In fact, 65% of our church is under 30.
3: A gyülekezeti tagságnak olyan 65%-a 30 év alatti.
2: And what I want to do this first session is explain to you how we changed our mentality, but keep the young and the old together.
3: És ezen az első tanításon szeretném elmondani, hogy a mi szemléletünk hogyan változott meg ebbe az irányba, hogy tartsuk együtt a fiatalokat, meg az idősebbeket.
2: My primary gift is that of being a teacher.
3: Az elsődleges ajándékom a tanítás.
2: So, and I also like to help with practical things, so I want to try to make this practical and helpful to you.
3: De szeretem a gyakorlati dolgokat is, tehát megpróbálom gyakorlati módon hasznosan elmondani, amit szeretnék.
2: And if you have questions while I'm talking, make a mental note of it, and then I'll give time for questions at the end of each session, perhaps.
3: És hogyha kérdések támadnak bennetek a tanításom közben, akkor az agyatokba jegyezzétek ezeket fel, és akkor majd lesz egy lehetőség arra, hogy feltegyétek a kérdéseiteket.
2: So let's begin by reading Exodus 33:11.
3: Akkor a 2 Mózes 33:11 felolvasásával kezdjük.
2: It says there, the Lord used to speak to Moses face to face, just as a man speaks to his friend. When Moses returned to the camp, his servant Joshua, the son of Nun, a young man, would not depart from the tent.
3: Azt mondja ez a vers, az Úr pedig beszélt Mózessel színről színre, amint szokott ember szólni a barátjával, és amikor Mózes a táborba visszatért, az ő szolgája, az ifjú Józsué, Nunnak fia, nem távozott el a sátorból.
2: So it's talking about the tent of meeting.
3: Itt a gyülekezet sátoráról, a találkozás sátoráról van szó.
2: Of course, Israel had the tabernacle, which had elaborate furniture and had certain protocol the way things needed to be done.
3: Izraelnek ugye volt egy szent sátra, ahol nagyon alaposan megtervezett, kivitelezett bútorzat volt, illetve megvolt a rendje annak, hogy hogyan kell ott a dolgokat tenni.
2: But when Moses wanted to meet with God, he went to this tent, which was just a simple tent.
3: De amikor Mózes találkozni akart Istennel, akkor ebbe a másik sátorba ment be, a találkozás sátrába, ez egy egyszerű sátor volt.
2: And God would speak to him.
3: És ott Isten beszélt vele.
2: But he took Joshua, this young man, along with him.
3: De Mózes magával vitte a fiatal Józsuét is ebbe a sátorba.
2: Now Joshua Moses could have felt, I'm going there to hear God, I don't want any distractions, I just want to focus on the Lord.
3: Mózes gondolhatta volna, hogy én most azért megyek oda, hogy meghallgassam az Urat, nem akarok semmi figyelem elterelő tényezőt, jobban akarok az Úrra koncentrálni, nem vizek magammal senkit.
2: Why did he take Joshua with him?
3: De akkor miért vitte Józsuét?
2: Did Joshua as a young man understand the questions that God had for Moses?
3: Vajon a fiatal Józsué értette azokat a kérdéseket, amelyeket Isten Mózesnek tett fel?
2: Maybe the other leaders in Israel, the other elders wondered why would Moses take this young man along with him.
3: Talán Izrael többi vénye elöljárója azon gondolkodott, hogy Mózes vajon miért ezt a fiatal embert viszi magával.
2: Why should he have the privilege of hearing God and Moses discuss the problems of Israel?
3: Miért ő legyen az a kiváltságos, aki meghallgathatja, ahogy Isten és Mózes megbeszélik egymással Izrael problémáit.
2: But I think in this setting, Joshua learned to love the presence of the Lord.
3: De én azt gondolom, hogy ebben a közegben Józsué megtanulta szeretni az Úr jelenlétét.
2: In fact, when Moses went home to his house, Joshua stayed in the tent of meeting.
3: Igazából, amikor Mózes hazament a saját sátrába, Józsué ott maradt a találkozás sátrában.
2: He didn't have to stay.
3: Nem kellett volna ott maradnia.
2: He chose to stay.
3: Úgy döntött, hogy ott marad.
2: He wasn't forced to be there.
3: Senki nem kényszerítette erre.
2: He wanted to be there.
3: Ott akart lenni.
2: I think that there are many things that Joshua learned about God and about leadership while he was in this meeting.
3: azt gondolom, hogy József nagyon sokat tanult Istenről és a vezetői munkáról, miközben ott volt a Mózes és Isten közötti találkozókon.
2: He learned to pray, he learned to listen all by being with Moses while Moses did this in the tent of meeting.
3: Megtanult imádkozni és odafigyelni Istenre csak azáltal, hogy ott volt Mózes mellett, aki ott volt és Istennel beszélgetett a sátorban.
2: If you jump decades later when Israel needed a new leader,
3: hogyha több évtizeddel későbbre ugrunk, amikor Izraelnek új vezetőre volt szüksége,
2: Joshua became the next generation leader.
3: Akkor azt látjuk, hogy József lett a következő nemzedék vezetője.
2: I don't know how many years Joshua spent watching Moses, being with Moses, but not leading.
3: Nem tudom, hogy József hány évet töltett el úgy, hogy ott volt Mózessel, figyelte Mózes, tanult tőle, de ő maga nem vezetett.
2: He could have become bored and left and did something else.
3: Talán lehet, hogy megunhatta volna ott magát, és elment volna máshova csinálni valami más.
2: But he stayed with Moses, and Moses also stayed with him.
3: De ott maradt Mózessel, és Mózes is ő vele maradt.
2: And I think this is a pattern of developing leaders for the next generation.
3: Azt gondolom, hogy ez egy minta arra, hogy hogyan kell a következő nemzedék vezetőit kiképezni.
2: Every leader of any responsibility should always be thinking about who they could train and bring up behind them.
3: Bármilyen kötelessége is vannak valamilyen területen egy vezetőnek, mindig gondolnia kell arra, hogy kiképezze az utódait.
2: And I think transitions should be done seamlessly. Gradually.
3: És én azt gondolom, hogy az átmenetnek a két vezetői nemzedék között zökkenőmentesen simán kell megtörténni.
2: I've seen churches where the pastor decides he's going to stop pastoring.
3: Láttam olyan gyülekezeteket, ahol a pásztor eldöntötte egyszer csak, hogy abba hagyja a pásztorkodást.
2: Maybe he's old and he wants to play golf more.
3: Talán már idősebb és többet szeretne golfozni.
2: And he gives his notice that within a year he'll stop pastoring.
3: És jelzi a vezetőségnek, hogy egy éven belül abba hagyja, egy év múlva abba hagyja a pásztorkodást.
2: Maybe this doesn't happen in Hungary, but in America it does, and the church scrambles to decide who would next lead.
3: Lehet, hogy Magyarországon ez nem esik meg, csak Amerikában, és ilyenkor a gyülekezet elkezd azon morfondírozni, hogy vajon ki lesz a következő.
2: I felt that when I wanted to pass the church to somebody, I wanted it to be such a gradual transition that people saw it happen and knew exactly what was happening before I told them.
3: Én úgy terveztem el, hogy amikor le akarom adni a gyülekezet pásztorolását egy valaki másnak, akkor ezt olyan fokozatosan, lassan, finoman fogom csinálni, hogy a gyülekezet észrevegye, hogy mi történik, mielőtt megmondanám nekik.
2: So Kevin, the new pastor, was an elder for some time.
3: Tehát ez a Kevin, aki az új pásztor lesz, egy ideje már elöljáró volt.
2: I asked him soon now, 9 years ago, if he was interested in being a pastor.
3: Körülbelül 9 évvel ezelőtt kérdeztem meg tőle, hogy lenne-e kedve pásztornak lenni.
2: I didn't tell anybody else.
3: De senki másnak nem beszéltem erről.
2: He said yes, and so I just worked with him for those 8-9 years.
3: Ő azt mondta, hogy igen, ezért most az elmúlt 8-9 évben ezen együtt dolgoztunk Kevinnel.
2: And during that time, he proved his abilities, and he learned many things.
3: Ez alatt ő bizonyította, hogy megvannak az adottságai a feladathoz, és sok mindent megtanult.
2: And now, I think he's a better pastor than I am.
3: És most én azt gondolom, hogy ő jobb pásztor, mint én vagyok.
2: The test of my leadership will be in November when I pass the church to him.
3: A vezetői munkámnak a vizsgája az novemberben lesz, amikor átadom neki hivatalosan a gyülekezet pásztorolását.
2: I don't think that successfully pastoring a church for years and growing it to some size, that alone is success.
3: Én azt gondolom, hogy az, hogy valaki éveken keresztül pásztorol egy gyülekezetet, és az a gyülekezet növekszik, ez még nem önmagában a siker.
2: Success is when I'm able to reproduce what God's given me into someone else, and they are successful.
3: Az a siker, amikor valaki másba bele tudom építeni azt, amit Isten nekem adott, és ő elkezd ezzel szolgálni, és ő is sikeres lesz.
2: So we have to have a generational mindset that has a long view to it.
3: Tehát nemzedékekben kell gondolkodnunk hosszú távon.
2: And all our team leaders, I tell them that they should be training somebody to replace themselves.
3: És minden szolgálati vezetőnknek különböző területeken azt mondom, hogy képezzék ki az utánuk következő vezetőket, akiknek zökkenőmentesen tudják átadni a munkát.
2: That requires a secure person.
3: De ehhez olyan ember kell, aki biztonságban érzi magát.
2: One time, 15 years ago, I had someone who was very good at working with children.
3: Egyszer 15 évvel ezelőtt szolgált nálunk valaki, aki nagyon jól értett a gyerekekhez.
2: But they wanted to do all the work themselves.
3: De ő maga akarta az összes munkát végezni.
2: And this made me nervous. It made me very nervous.
3: Ettől ideges lehet az ember.
2: They were doing a good job. That didn't make me nervous.
3: Tehát engem ez idegesített, nem azért, mert ők nem dolgoztak jól, mert nagyon jól csinálták.
2: But I thought, what will happen if they get sick, or if they die, or if they go to another church, then what am I left with?
3: De én ideges voltam, mert arra gondoltam, hogy mi lesz, hogyha ez a házaspár, vagy ezek az emberek betegek lesznek, vagy meghalnak, vagy elmennek egy másik gyülekezetbe, és ott maradok semmi nélkül.
2: I tried very hard to get this person to build a team and bring other people in that they would train.
3: Nagyon komolyan erőlködtem azon, hogy rávegyem ezt az embert, hogy egy csapatot építsen ki maga körül, és képezze ki őket a szolgálatra.
2: But they just couldn't do it.
3: De ez az ember erre nem volt képes.
2: They would have other helpers and servants.
3: Voltak segítői szolgálók mellette.
2: But they couldn't share responsibility or power with someone else.
3: De nem tudta megosztani másokkal a felelősséget, illetve a feladatokat.
2: And my worst fear came upon me.
3: És amitől legjobban féltem, az bekövetkezett rajtam.
2: They live very far away and they hit a difficult time in their business.
3: Ez az illető igen messze lakott tőlünk, eljött egy nehéz időszak a vállalkozásában.
2: They found a church closer to them.
3: Talált egy gyülekezetet, ami közelebb volt a lakásához.
2: And the children's ministry in our church collapsed because they weren't there.
3: És mivel ő eltűnt a gyülekezetünkből, összeomlott nálunk a gyerekszolgálat.
2: They hadn't trained anybody.
3: Mert nem képezett ki senkit.
2: So my goal is not just to find a person to do a job, but to teach everybody to begin to train the next generation.
3: Tehát nem csak az a célom vezetők keresésekor, hogy olyat találja, aki elvégzi a feladatot, hanem olyat, aki ki fogja képezni az utána jövő nemzedéket ugyanarra.
2: I'm actually moving into some of my teaching on teamwork, so I'm going to stop there at that.
3: Most már elkezdtem itt a csapatmunkáról beszélni egy kicsit, úgyhogy próbálok visszakanyarodni.
2: But every person should have a view for the following generations and also a view for building team, so that things are shared and learned by everybody.
3: De mindenkinek ott kell, hogy legyen az agyában, hogy a következő nemzedékekre gondol azzal, amit csinál, illetve hogy csapatokat alakít ki maga körül a szolgálatra.
2: So let's go back talking about children just a bit.
3: Tehát akkor egy kicsit térjünk vissza a gyerekekhez.
2: I want to read Psalms 121.
3: A 121. Zsoltárból szeretnék olvasni.
2: 127, I'm sorry.
3: Illetve a 127-ből.
2: Verse 3 to 5.
3: 127-ből, 3-tól 5-ig versig.
2: Behold, children are a gift of the Lord, the fruit of the womb is a reward. Like arrows of a warrior, so are the children of one's youth. How blessed is the man whose quiver is full of them.
3: Íme az Úrnak öröksége a fiak, az anyaméh gyümölcse jutalom, mint a nyilak a hősnek kezében olyanok a serdülő fiak. Boldog ember, aki ilyenekkel tölti meg tegzét.
2: So first of all, it makes clear that children and youth are a gift.
3: Tehát mindenek előtt egyértelmű, hogy a gyerekek, a fiatalok ajándék.
2: And they're valuable.
3: Értékesek.
2: And it also says that they're like arrows in our hand.
3: Azt is olvassuk itt, hogy olyanok, mint a nyilak a kezünkben.
2: When I would do baby dedications for our families, I would talk about the fact that children are arrows.
3: Amikor a gyülekezetünkben a gyerekeket bemutatják a gyülekezetbe, és ilyen gyerekbemutatásokon szolgálok, akkor mindig beszélek arról, hogy a gyerekek mint a nyilak olyanok.
2: I believe that every person has a mark that God has painted for them to hit in life as an arrow.
3: Én hiszem, hogy mindenki elé Isten felfestett egy céltáblát, amit nyílként az életében el kell találnia.
2: For my children and for the people in the church, my job is to help them discover what that mark is that God wants them to hit.
3: A gyerekeimmel és a gyülekezeti tagokkal kapcsolatban az a feladatom, hogy mindenkit arra segítsek el, hogy meglássa azt a célpontot, amit Isten elé tűzött ki, és el is találja, mint nyíl.
2: So for me, success is defined by helping the people of the church succeed at what God's called them to be and do.
3: Tehát számomra az a siker, hogy segítem a gyülekezeti tagjaimat eljutni arra, hogy megtegyék, amire Isten elhívta őket.
2: And children are like that. We have them for a time, and then we release them, and they go to hit the mark.
3: a gyerekek ugyanígy vannak, egy darabig velünk vannak, és utána kibocsátjuk őket, és akkor ők mennek, hogy eltalálják a céljukat.
2: One time when I've used this story many times, but one time when I was talking about it, I looked at the word weapon.
3: Sokszor beszélek, elmondom ezt a történetet, és egyszer, amikor beszéltem róla, akkor kikerestem, hogy a fegyver szó mit jelent.
2: I believe that children and youth are the most powerful weapons that we are given.
3: Azt gondolom, hogy a gyerekek és a fiatalok a legerősebb fegyverek, amiket kaptunk.
2: Now that might sound offensive to talk about weaponizing young children.
3: Ez talán kicsit ilyen ellenségesnek hangozhat, vagy sértőnek, hogy a kisgyerekeket fegyverhez hasonlítom.
2: Of course, that's what terrorists do. They use children to carry out their missions.
3: Hiszen a terroristák is ezt csinálják, a gyerekeket használják arra, hogy a céljaikat megvalósítsák.
2: But in a completely godly way, the best weapons we have against the enemy are the children and youth that God gives us.
3: De teljesen Isten szerinti módon átgondolva, a gyerekek és a fiatalok a legerősebb fegyverek, amiket Isten a kezünkbe adott az ellenséggel szemben.
2: And for the church in Hungary to impact the wider culture, we will need to see our children and youth as weapons for the kingdom in those settings.
3: Hogyha a magyarországi egyház hatást akar gyakorolni az ország társadalmára, akkor azt kell látnunk, hogy a gyerekeink és a fiataljaink fegyverek, akiket Isten használni tud a világban.
2: So whatever sphere of society they work in, they will be used by God to bring the kingdom to that area.
3: Tehát bármilyen területen is fognak dolgozni a társadalomnak, Isten arra tudja majd használni őket, hogy hatást gyakoroljanak Isten szempontjából arra a területre.
2: If you think back in the book of Genesis right after Adam and Eve fell,
3: hogyha visszagondoltok Mózes első könyvére, éppen Ádám és Éva bukása után,
2: when they sinned, they gave the earth to the enemy.
3: Amikor ők bűnbe estek, akkor ezáltal odaadták a földet az ellenségnek.
2: And God immediately pronounces a curse on the serpent.
3: És Isten azonnal megátkozza a kígyót.
2: And then he says that the seed of the woman will crush the head of the seed of the serpent.
3: És utána azt mondja, hogy az asszony magva szét fogja tiporni a kígyó magvának a fejét.
2: So when God wanted to reverse evil on the earth, he did it through a baby.
3: Tehát amikor Isten vissza akarta fordítani a bajt, az átkot, a pusztulást a földön, akkor egy csecsemőt használt erre.
2: He did it through the womb of a woman.
3: Egy asszonynak a méhét használta erre.
2: And he sent Jesus.
3: És elküldte Jézust.
2: Jesus of course discipled others.
3: Természetesen Jézus tanítványát tett másokat.
2: And so God uses people as weapons as we pass things on from one generation to another.
3: Tehát Isten ilyen módon az embereket fegyverként használja, amikor átadjuk a dolgokat egyik nemzedékről a másikra.
2: From our children and youth, God wants to raise up leaders.
3: A mi gyerekeinkből és fiataljainkból Isten vezetőket akar kinevelni.
2: Prophets.
3: Profétákat.
2: Warriors.
3: Harcosokat.
2: Church planters.
3: Gyülekezet alapítókat.
2: Maybe some of you here are still in high school or university.
3: Lehet, hogy néhányan, akik itt vagytok ma, még a középiskolában vagy az egyetemre jártok.
2: God might use you to plant a new church.
3: Isten talán arra használ majd titeket, hogy egy új gyülekezetet hozzon létre.
2: He might use you in some battle in the Hungarian parliament.
3: Használhat titeket majd néhány csatában, esetleg a magyar országgyűlésben.
2: He might use you to help heal people's lives who are broken where you work.
3: Segíthet abban, vagy arra vihet titeket Isten, hogy segítsetek emberek lelkét meggyógyítani azokon a helyeken, ahol dolgoztok.
2: In Timothy 2 verse 2,
3: Timóteus, which Timothy?
2: Paul says, the things which you have learned from me in the presence of many witnesses and trust.
3: Tehát 2 Timóteus 2:2 talán, mondja Pál.
2: And trust these to faithful men who will be able to teach others also.
3: És amiket tőlem hallottál sok bizonyság által, azokat bízzad hű emberekre, akik másoknak a tanítására is alkalmasak lesznek.
2: So you see here that this verse has several generations in mind.
3: Tehát azt látjuk, hogy ebben a versben több nemzedékről van szó.
2: Paul taught Timothy.
3: Pál tanította Timóteust.
2: Timothy taught others.
3: Timóteus utána tanított másokat,
2: who would then teach others.
3: Akik utána majd szintén másokat fognak tanítani.
2: And Paul was telling Timothy to be sure that he gives what he learned to those who will teach others.
3: És Pál határozottan megbízta Timóteust azzal, hogy feltétlenül adja át másoknak azt, amit ő tőle tanult.
2: So you have four generations in this one verse.
3: Tehát ebben az egy versben négy nemzedékről van szó.
2: God is a generational God.
3: Isten nemzedékekkel foglalkozik.
2: He's known as the God of Abraham, Isaac and Jacob.
3: Úgy ismerjük őt, mint Ábrahám, Izsák és Jákob istenét.
2: There's always in the scriptures there is succession of kings, succession of prophets.
3: A Bibliában mindvégig azt látjuk, hogy királyok követik egymást, proféták követik egymást.
2: And one king or one prophet, one leader would affect generations.
3: És egyetlen király vagy egyetlen proféta több következő nemzedékre hatást gyakorol.
2: For good or for bad.
3: Jó irányba vagy rossz irányba.
2: And sometimes a bad king would affect the whole nation for generations.
3: Néha egy rossz király az egész nemzetre, több nemzedékre kihatóan hat.
2: And God had to raise up a new judge, a new leader, and then there would be succession again.
3: És ezután Istennek támasztania kell egy új vezetőt, egy új bírót, vagy valakit, aki utána jó irányba fog hatni több nemzedékre.
2: Let me read also from Psalms 90.
3: 90. Zsoltárból is olvassunk.
2: And it's long, so I'll just let Chilla read the 1 through 17.
3: Psalm 90?
2: Yes,
3: 90. Az első 17 verset, mert az összességében 17 versből áll, úgyhogy akkor felolvassuk, csak magyarul. Mózesnek, az Isten emberének imádsága. Uram, te voltál nékünk hajlékunk nemzedékről nemzedékre. Minek előtte hegyek lettek, és föld, és világ formáltatott, öröktől fogva mindörökké te vagy Isten. Te visszatéríted a halandót a porba, és azt mondod, térjetek vissza embernek fiai. Mert ezer esztendő annyi előtted, mint a tegnapi nap, amely elmúlt, és mint egy őrjárási idő éjjel. Elragadod őket, olyanokká lesznek, mint az álom, mint a fű, amely reggel sarjad, reggel virágzik és sarjad, és estére elhervad és megszárad. Bizony megemésztetünk a te haragod által, és a te búsulásod miatt megromlunk. Elédbe vetetted a mi álnokságainkat, titkos bűneinket a te orcádnak világa elé. Bizony elmúlik minden mi napunk a te bosszú állásod miatt, megemésztjük a mi esztendőinket, mint a beszédet. Ami esztendőinknek napjai 70 esztendő, 90. Zsoltárból is olvassunk.
2: And it's long, so I'll just let Chilla read the 1 through 17.
3: Psalm 90?
2: Yes, 90.
3: Az első 17 verset, mert az összességében 17 versből áll, úgyhogy akkor felolvassuk, csak magyarul. Mózesnek, az Isten emberének imádsága. Uram, te voltál nékünk hajlékunk nemzedékről nemzedékre. Minek előtte hegyek lettek, és föld, és világ formáltatott, öröktől fogva mindörökké te vagy Isten. Te visszatéríted a halandót a porba, és azt mondod, térjetek vissza embernek fiai. Mert ezer esztendő annyi előtted, mint a tegnapi nap, amely elmúlt, és mint egy őrjárási idő éjjel. Elragadod őket, olyanokká lesznek, mint az álom, mint a fű, amely reggel sarjad, reggel virágzik és sarjad, és estére elhervad és megszárad. Bizony megemésztetünk a te haragod által, és a te búsulásod miatt megromlunk. Elédbe vetetted a mi álnokságainkat, titkos bűneinket a te orcádnak világa elé. Bizony elmúlik minden mi napunk a te bosszú állásod miatt, megemésztjük a mi esztendőinket, mint a beszédet. Ami esztendőinket,

0: Te visszatéríted a halandót a porba, és azt mondod, térjetek vissza embernek fiai. Mert ezer esztendő annyi előtted, mint a tegnapi nap, amely elmúlt, és mint egy őrjárási idő éjjel. Elragadod őket, olyanokká lesznek, mint az álom, mint a fű, amely reggel sarjad, reggel világzik és sarjad, és estére elhervad és megszárad. Bizony megemésztetünk a te haragod által, és a te búsulásod miatt megromlunk. Elétbe vetetted a mi álnokságainkat, titkos bűneinket a te orcádnak világa elé. Bizony elmúlik minden mi napunk a te bosszú állásod miatt, megemésztjük a mi esztendőinket, mint a beszédet. A mi esztendőinknek napjai 70 esztendő, vagy ha feljebb 80 esztendő, és nagyobb részük nyomorúság és fáradtság, amely gyorsan tova tűnik, mintha repülnénk. Ki tudhatja a te haragodnak erejét, és a te félelmetességed szerint való bosszú állásodat? Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Térj vissza, Uram, meddig késel, és könyörülj a te szolgáidon. Jó reggel elégíts meg minket a te kegyelmeddel, hogy örvendezzünk és vigadjunk minden mi időnkben. Vidámíts meg minket a mi nyomorúságunk napjaihoz képest, az esztendőkhöz képest, amelyekben gonoszt láttunk. Láttassék meg a te műved a te szolgáidon, és a te dicsőséged azoknak fiain. És legyen az Úrnak, ami Istenünknek jókedve mi rajtunk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá nékünk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá.
1: Yeah. So, modern culture focuses on the individual.
0: A mai kultúra az egyénre összpontosít.
1: Every individual should have a right to do what they want to do.
0: Minden egyénnek meg kell, hogy a joga legyen ahhoz, hogy azt tegye, amit akar.
1: We should be able to choose what we want for personal happiness.
0: Kell, hogy megválaszthassuk azt, amit akarunk a személyes boldogságunk érdekében.
1: We shouldn't be limited by other people's choices and things they want us to do.
0: Nem szabad, hogy korlátozzanak minket más emberek az ő döntéseik arról, hogy mi mit csináljunk.
1: And we should be able to live our lives the way we like.
0: Kell, hogy úgy élhessük az életünket, ahogy akarjuk.
1: And I understand that. That has some truth to it.
0: És én értem ezt, ebben van némi igazság.
1: But the Jewish people, their mentality was for generations.
0: De a zsidó népnek a szemlélete több generációs volt.
1: So I can't live my life today just for myself. I have to live it realizing that there are generations that will follow me.
0: Tehát nem élhetem az életemet a mai napokban úgy, ahogy nekem tetszik. Úgy kell élnem, hogy tekintettel vagyok az utánam jövő nemzedékekre.
1: The way I spend my time, the things I talk about, these things all have to be invested for the future.
0: Az időm eltöltésének módja az, hogy miket beszélek, mint befektetés a jövő nemzedékekbe.
1: So a completely different mentality.
0: Tehát egy egészen más szemlélet ez.
1: We see history only from the point in time that we live in.
0: Mi a történelmet csak a saját életünk időpontjából kiindulva látjuk.
1: But God sees all of history at one time.
0: De Isten egyszerre látja az egész történelmet.
1: And his perspective is for all the generations.
0: Ő abból a távlatból néz, hogy minden nemzedéket lát.
1: And so he wants us to see life from in the same way.
0: És ő szeretné, hogyha mi is ugyanígy látnánk az életet.
1: And this passage tells us to number our days.
0: Ez a szakasz azt mondja, hogy számláljuk napjainkat.
1: How many days do you think you have left on the earth?
0: Szerinted neked még hány napod van hátra a földön?
1: Well, we can't count them. We can count the days we've already lived.
0: Ezeket nem számolhatjuk meg, csak azokat, amiket már leéltünk.
1: But we don't know if we'll live past the next hour.
0: Nem tudjuk, hogy a következő órát túléljük-e.
1: But what we do, we have to make count for the time that we live in.
0: Mégis számlálnunk kell azt az időt, amit megélünk.
1: We should think about how much time we have left.
0: Kell gondolkodnunk azon, hogy mennyi időnk lehet még hátra.
1: If you knew that you only had one more year to live, or even five more years to live, would you do anything differently than what you're doing now?
0: Hogyha tudnád, hogy egy vagy akár öt éved van hátra a földön, mindent pontosan úgy csinálnál tovább, ahogy most?
1: As a pastor, I have to ask myself, suppose I wouldn't be here three years from now.
0: Nekem pásztorként fel kellett tennem magamnak a kérdést, hogy mondjuk három évig leszek még itt.
1: What is important for me to invest in and to accomplish before I leave?
0: Mi fontos nekem? Mibe fontos befektetnem és mit fontos elvégeznem?

0: Őt elmegyek.
1: So I can't just focus on myself and my own happiness or even my own ministry.
0: Tehát nem koncentrálhatok csupán önmagamra, a saját boldogságomra, vagy a saját szolgálatomra akár.
1: But there might be other things that I need to put in place so that when I go, things continue smoothly.
0: Hanem más dolgokat is a helyükre kell raknom, azért, hogy ha majd nem leszek itt, akkor zökkenőmentesen folytatódjon minden.
1: In verse 17 he prays that God would give permanence to the work of his hands.
0: Azért imádkozik itt az író a 17. versben, hogy Isten tegye a mi kezünknek munkáját állandóvá.
1: It seems like that is a gift that God could give us.
0: Úgy tűnik, hogy ez egy ajándék, amit megkaphatunk Istentől.
1: I believe God can give blessing, and I believe he can withhold blessing.
0: Én hiszem, hogy Isten adhat áldásokat, és visszatarthat áldásokat.
1: What will make a difference in my life is if I have the favor and blessing of God on me.
0: Az én életemben akadott a különbséget, hogy Isten áldása és jó kegyelme van-e rajtam.
1: But not just for today, but I want him to give permanence to what I do.
0: De nem csak a mai napokban, hanem végig, hogy legyen állandó a hatása annak, amit csinálok.
1: So I ask parents, what kind of world will we give our children?
0: Ezt meg szoktam kérdezni szülőktől. Miféle világot hagyunk a gyerekeinkre?
1: Are the changes taking place in our culture positive that will give them a better life than what we have now?
0: Azok a változások, amik a társadalmunkban vannak, pozitívak-e, tehát jobb világot hagyunk rájuk, mint a miénk?
1: I know in America there are some very serious problems on the horizon, but politicians seem unable to deal with them.
0: Én tudom, hogy Amerikában például nagyon sok komoly probléma van a láthatáron, de úgy tűnik, hogy a politikusok képtelenek megbirkózni velük.
1: Because their mentality is to get re-elected the next time.
0: Mert ők csak arra gondolnak, hogy legközelebb is megválasszák majd őket.
1: So they're unable to make the difficult choices and decisions.
0: Tehát képtelenek meghozni a nehéz döntéseket.
1: And we keep borrowing from the future to live now.
0: Úgyhogy egyfolytában a jövőből veszünk kölcsön a mai életünkhöz.
1: And if we're not careful, the church could do the same kind of thing.
0: És hogyha nem vigyázunk, akkor lehet, hogy a gyülekezet ugyanezt fogja csinálni.
1: So what I'm challenging you is to have a mentality that thinks ahead.
0: Tehát az a kihívásom hozzátok, hogy gondolkodjatok úgy, hogy az előttetek levő, a következő dolgokra gondoltok.
1: What kind of church will you give to your children?
0: Hogy milyen gyülekezetet hagytok majd a gyerekeitekre?
1: Will the church that we build be a church that our children want?
0: Az az egyház, amit építünk, olyan lesz, amilyet a gyerekeink akarnának maguknak?
1: And will we wait until we are finished with the church and then give it to them?
0: És meg akarjuk várni, míg mi befejeztük a munkát a gyülekezettel, és utána adjuk át nekik?
1: Or will we begin to incorporate children and youth into what we're doing now so that there's a gradual passing on?
0: Vagy elkezdjük már most beépíteni a gyülekezeti életbe a gyerekeket és a fiataloknak, hogy utána majd zökkenőmentesen adjuk át nekik az egészet.
1: We have prophets that prophesy revival among the youth.
0: Vannak profétáink, akik arról profétálnak, hogy az ifjak között ébredés lesz.
1: And I believe that will happen.
0: És én hiszem, hogy ez így is lesz.
1: But I hope to be part of it.
0: De én remélem, hogy részese leszek ennek.
1: I want to be like Joshua and Caleb going into the land with the next generation.
0: Olyan akarok lenni, mint Józsué és Káleb, akik bementek az ígéret földjére a következő nemzedékkel.
1: And the next generation, their heart is that they want a few old men like me along with them.
0: És hogy a következő nemzedéknek az legyen a szívében, hogy szeretnének maguk között látni néhány olyan öregebbet is, mint én vagyok.
1: Next weekend I'll be in London, so I'm missing an event back home.
0: Jövő héten Londonban leszek, és így otthon megint kimaradok egy eseményből.
1: But there's an event that will have about 3,000 young people.
0: Ez egy olyan rendezvény lesz, ami körülbelül 3,000 fiatalt mozgat meg.
1: Led by young people.
0: Fiatalok vezetik az eseményt.
1: But the young men and women that lead it have asked a couple old guys like me to help mentor them.
0: De azok a fiatalok, akik vezetik az eseményeket, megkértek néhány idősebbet, mint én is vagyok arra, hogy mentorolják őket ennek a vezetésében.
1: I've watched a couple youth movements go bad because they had no guidance.
0: Láttam néhány ifjúsági mozgalmat rossz vágányra siklani azért, mert nem volt vezetésük.
1: So in this event that's coming, my job is not to lead the event, not to do it for them.
0: Tehát ez a következő rendezvény, ebben nem az a dolgom, hogy én rendezzem meg, vagy helyettük lebonyolítsam.
1: But to give them some counsel.
0: Hanem, hogy tanácsokat adjak nekik.
1: And these leaders are not from our church.
0: Ezek a vezetők nem a mi gyülekezetünkben járnak.
1: They're from five different churches.
0: Hanem öt különböző gyülekezetben.
1: But I just want to see them succeed.
0: De én szeretném látni, hogy sikeresek.
1: And they also realize their need for some help from older guys who've been around a little longer.
0: És ők is tudják, hogy szükségük van néhány idősebb embernek a segítségére, aki már régebben benne van az ügyekben, mint ők.
1: So can we pray that whatever we're doing here in Székesfehérvár, did I say that right?
0: Jól mondta, tehát tudunk-e imádkozni azért, hogy néhány dolog, amit itt Székesfehérváron csinálunk,
1: it will have permanence.
0: Kiemelkedő esemény legyen.
1: So, like Pauli said, we're not having the church being run by old people and then at one day just tossing it to the young people.
0: Tehát, ahogy Pauli is mondta, nem az a dolgunk, és nem azt akarjuk, hogy idősebb emberek vezessék a gyülekezetet, és utána egy nap majd átadjuk a fiataloknak.
1: The generations work together the whole time, and so there's a gradual passing on.
0: Hanem a nemzedékek folyamatosan egyidejűleg együtt munkálkodnak, hogy fokozatos, hogy zökkenőmentes legyen, sima legyen az átadás.
1: That requires old people like me.
0: Ehhez kellenek hozzám hasonló idősebbek.
1: I have to gradually give up some things.
0: Néhány dolgot fokozatosan át kell adnom mások kezébe.
1: Maybe the style of music.
0: Talán a zenei stílust.
1: There's been wars in the church over music for centuries.
0: Már évszázadok óta dúl a harc az egyházban a zene miatt.
1: And I remember in our culture when there was a war because people played electric guitars and drums instead of playing Bach on the organ.
0: Én emlékszem, hogy az én időmben is voltak ebben komoly küzdések, amikor a fiatalok elkezdtek elektromos gitárt meg dobot használni az orgona helyett.
1: There was a time though that Bach on the organ was the new music of the day.
0: Volt egy idő Bach korában, amikor orgonálni a gyülekezetben új dolog volt.
1: And the people wanted to sing the old Wesleyan hymns from Charles Wesley.
0: És nálunk is a régi Charles Wesley féle dicséreteket akarták tovább énekelni az emberek.
1: And they're great, I love them.
0: És ezek nagyszerűek, én is nagyon szeretem őket.
1: We try to jazz them up a little bit so they sound contemporary.
0: Kicsit most már próbáljuk kicsit jazzesebben hangszerelni őket, hogy maibbnak hangozzanak.
1: But do you know that when Charles Wesley wrote those hymns, they were controversial.
0: De tudjátok, nagy vita volt akkor is, amikor Charles Wesley ezeket a dicséreteket megírta.
1: Some of them were barroom tunes that he put Christian words to.
0: Mert némely dallamot a bárokból tanult meg, és keresztény szöveget írt rá.
1: So, you know, music and culture is always changing.
0: Tehát a zene és a kultúra folyamatosan változik.
1: But somehow or other, sometimes the church feels that the church should stay where it is, even though the culture changes.
0: De néha ugye a gyülekezet úgy érzi, hogy ott kell maradni, ahol jelenleg van, annak ellenére, hogy a kultúra változik.
1: And we have to learn how to accommodate the changes of culture, not the bad changes, but the music style is not. Neither good nor bad.
0: De ehhez képest nekünk meg kell tanulnunk, hogy hogyan alkalmazkodjunk korunk kultúrájához. Nem a rossz dolgokat kell megtanulnunk, de például a zenei stílusban nyugodtan lehet váltani.
1: We had tension over how loud the music would be in our church.
0: Volt feszültség a gyülekezetben amiatt is, hogy mennyire legyen hangos a zene.
1: And some of the older people were saying it was way too loud, we should turn the volume down.
0: Néhányan az idősebbek közül azt mondták, hogy nagyon sokat le kéne tekerni a hangerőből, mert nagyon hangos.
1: And the younger people would say, what? Turn the volume up.
0: A fiatalok meg azt mondják, micsoda lefelé, inkább fölfelé.
1: I set a volume and we have it set at a certain place.
0: Tehát én beállítottam valahova a hangerőt, ott van.
1: But it's a little louder than the old people like.
0: De ez kicsit hangosabb, mint az idősek szeretik.
1: And I said, listen, I want to keep the younger people.
0: De én azt mondtam nekik, hogy én szeretném megtartani a fiatalokat is a gyülekezetben.
1: Those of you that are mature should be able to accommodate some of the things that the younger people want.
0: Azoknak, akik érettek, kell, hogy el tudják viselni, alkalmazkodni tudjanak néhány dologhoz, amit a fiatalok akarnak.
1: If I have a choice,
0: ha döntenem kell,
1: I will lean things toward the younger generation.
0: Akkor a fiatalok nemzedék felé hajlok egy kicsit.
1: On purpose.
0: Szándékosan.
1: Because I want them to see it as their church.
0: Mert azt akarom, hogy sajátjuknak érezzék a gyülekezetet.
1: See, when I started our church when I was 20 years old.
0: Én a gyülekezetünket 20 évesen indítottam be.
1: Cheryl and I got married when we were 19. That's very young.
0: Cheryl és én 19 évesen házasodtunk össze, nagyon fiatalok voltunk.
1: We met in high school in biology class.
0: A biológia órán találkoztunk a középiskolában.
1: So after high school, We got married and we were both 19.
0: Tehát a középiskola után összeházasodtunk, és mind a ketten 19 évesek voltunk.
1: We went on a short wedding trip.
0: Elmentünk egy rövid nászútra.
1: And when we came back 2 weeks later, we started the church.
0: És amikor visszatértünk, két héttel később beindítottuk a gyülekezetet.
1: Not recommended for newlywed couples.
0: nem javasoljuk ezt új házasoknak.
1: But I had to leave the church I was in to start this church.
0: De az előző gyülekezetemet, ahova jártam, ott kellett hagynom ahhoz, hogy beindítsam ezt az újat.
1: There was a youth revival going on, and many young people were getting saved.
0: Ifjúsági ébredés volt, és nagyon sok fiatal megtért.
1: And when I would take them along to my church, the older people didn't like it.
0: És amikor elvittem őket az új gyülekezetembe, akkor az idősebbeknek ez nem tetszett.
1: We didn't dress the same way that they wanted. The music we liked was different, and there was tensions, and it was clear that it wasn't going to work.
0: Nem, tehát a régi gyülekezetembe az újonnan megtért fiatalokat elvittem a gyülekezetbe, de az idősebbeknek nem tetszett, mert máshogy öltöztek, más zenét szerettek, tehát nem jött össze.
1: So when I started the church, I made myself a promise.
0: Tehát amikor én beindítottam a gyülekezetemet, akkor ígéretet tettem magamnak.
1: I wanted a church that the young people would not have to leave to experience God.
0: Hogy olyan gyülekezetet akarok, ami ahonnan nem kell a fiataloknak elmenniük ahhoz, hogy megtapasztalják Istent.
1: And when God called young people inside the church, they wouldn't have to leave to fulfill their calling.
0: És hogyha Isten a gyülekezeten belül elhív fiatalokat, ne kelljen elmenniük tőlünk ahhoz, hogy az elhívásuknak eleget tegyenek.
1: I wouldn't say this is my church.
0: Nem akartam azt mondani, hogy ez az én gyülekezetem.
1: If you want a pastor, you need to go start your own.
0: Hogyha pásztor akarsz lenni, akkor menj és pásztorold a sajátodat.
1: I wanted them to find a home in our church and that it would continually be friendly to younger people.
0: Azt akartam, hogy otthonra találjanak a fiatalok a mi gyülekezetünkben, és folyamatosan jöhessenek az újabb fiatalok.
1: I honestly don't know how we did that.
0: Őszintén szólva nem tudom, hogy csináltuk.
1: But I have to say it's the grace of God.
0: Azt kell mondanom, hogy Isten kegyelme.
1: But I think maybe it begins with a vision for that, for generational succession.
0: De azt gondolom, hogy a dolog azzal kezdődik, hogy látásunk legyen a több generációs sikerre.
1: Some churches, when the pastor dies or retires, there is a big problem.
0: Bizonyos gyülekezetekben, amikor a pásztor meghal vagy nyugdíjba megy, nagy probléma támad.
1: I never wanted the church to be built around me.
0: És soha nem akartam, hogy a gyülekezet körém épüljön.
1: That's, you know, it's sort of nice when pastors feel like they're the center of a whole bunch of people.
0: Mondjuk az egy nagyon jó érzés, amikor a pásztor úgy érzi, hogy egy nagy csapat embernek ő van a közepén.
1: But it was never supposed to be about me, it was supposed to be about the king and his kingdom.
0: De soha nem volt az a cél, hogy rólam szóljon a történet, szóljon a királyról és az ő királyságáról.
1: So I want to build a church that when I'm removed from it, it continues on well.
0: Tehát olyan gyülekezetet akartam, amelyikből, hogyha kilépek, még mindig remekül tovább él.
1: In fact, maybe even better than when I was leading it.
0: Sőt, talán még jobban, mint amikor én vezettem.
1: Psalms 103 says this.
0: 103. Zsoltár ezt mondja.
1: The loving kindness of the Lord is from everlasting to everlasting.
0: Which verse?
1: Verse 7, sorry.
0: 7. versben.
1: And his righteousness to children's children.
0: 103. 103. Zsoltár 7-esben ez van?
1: 103, verse 7. Maybe I have the wrong number.
0: 17. Talán 17. Aha. 17. De az Úr kegyelme öröktől fogva való, és örökké való az őt félőkön, és az ő igazsága a fiaknak, fiaink. Köszönöm szépen.
1: Sorry about that. It happens often where I have the numbers wrong in my notes.
0: Igen,
1: I don't
0: gyakran
1: know
0: előfordul, hogy rossz szám van.
1: Maybe I'm dyslexic, or I get numbers mixed up, but they tell me this at home all the time. So.
0: Otthon is mindig mondják, hogy néha rossz számokat mond.
1: But you know, God is always looking beyond us to our children and to our children's children.
0: Tehát Isten mindig túlnéz rajtunk a gyerekeinkre és a gyerekeink gyerekeire.
1: Cheryl and I are looking forward to grandchildren.
0: Cheryl és én már nagyon várjuk az unokákat.
1: Right now, every time Cheryl gets near babies, she wants to hold babies.
0: Mostanában Serű, valahányszor csecsemők vannak a gyülekezetben, hogy mindig a gyerekek őket akarja kezébe fogni.
1: With David newly married, he tells us that they want to start a family, so we're like, this is good, we like this.
0: Most, hogy David ugye megnősült, mondták, hogy szeretnének családot alapítani, és mi mondtuk, hogy részünkről ez teljesen rendben van.
1: But, you know, one of the... But one of the most honoring things happened to me recently where somebody introduced himself as my spiritual grandson.
0: Az egyik legnagyobb megtiszteltetés számomra az utóbbi időben az volt, amikor valaki úgy mutatkozott be nekem, mint a szellemi unokám.
1: One of the young men that I trained that leads our house of prayer has also discipled many other young men.
0: Az egyik fiatalember, akit én tanítványoztam, és most az imádság házát vezeti nálunk, so ő maga with, is tanítványokat képez.
1: I was with one of the young men that he trained and he introduced me to someone else saying this is my spiritual grandfather.
0: És együtt voltam egy ilyen fiatal emberrel, akit ez az imádság házavezető tanítványozott, és ő úgy mutatott engem be valaki másnak, hogy ő az én szellemi nagypapám.
1: So that made me feel good.
0: Úgyhogy ez egy jó érzés.
1: I think everybody here, even the youngest among us, can have spiritual children.
0: Én azt gondolom, hogy mindenkinek ebben a teremben, még a legfiatalabbaknak is lehetnek szellemi gyerekeik.
1: And you know, when God blesses me,
0: és tudjátok, amikor Isten megáld engem,
1: that blessing goes to my children and to my grandchildren.
0: Ez az áldás tovább folyik a gyerekeimre és az unokáimra.
1: When God blessed Abraham, it went on for generations.
0: Amikor Isten megáldotta Ábrahámot, ez az áldás kiterjedt sok nemzedékre utána.
1: God is slow to anger.
0: Isten lassú a haragra.
1: But he does visit sins of the parents on the children.
0: De meglátogatja a szülők bűneit a gyerekeiken.
1: But he shows kindness to a thousands generations.
0: De irgalmasságot, kegyelmet mutat ezer nemzedéknek.
1: He's much more interested in passing on blessing.
0: És sokkal jobban szeret áldást továbbadni.
1: And God wants to bless you, but he also, that blessing will affect the next generation.
0: És Isten meg akar téged áldani, de ez az áldás a következő nemzedékre is hatni fog.
1: I noticed when I first had children,
0: észrevettem, amikor gyerekeim születtek,
1: that they changed me.
0: Hogy megváltoztattak.
1: I realized my job was to train the children.
0: Rájöttem, hogy ez a dolgom, hogy kiképezzem a gyerekeket.
1: But I think that having them trained me.
0: De azt gondolom, hogy így, hogy gyerekeim lettek, ők kezdtek el engem képezni.
1: Something happened inside of me when I had children that changed the way I looked at the world.
0: Valami történt bennem, amikor gyerekeim születtek, ami miatt elkezdtem másképpen nézni a világot.
1: When I was young, I thought I was amazing and I didn't really see many faults.
0: Amikor fiatal voltam, nagyszerűnek gondoltam magam, és nem láttam magamban túl sok hibát.
1: Then I had children.
0: Aztán gyerekeim lettek.
1: And you know, children can help us find out what our issues and our problems really are.
0: És tudjátok, a gyerekek segítenek abban, hogy meglássuk a saját ügyeinket, problémáinkat.
1: And God uses children to shape us.
0: Isten használja a gyerekeket a mi formálásunkra.
1: He uses us to shape children.
0: És használ minket a gyerekek formálására.
1: It's all part of his big plan for these generations to go one after the other.
0: És ez az egész része az ő tervének, ami az egymást követő nemzedékekre vonatkozik.
1: But you know, there were times when I was so busy with God's call on my life.
0: De tudjátok, voltak időszakok, amikor annyira lekötött az Istennek az életemen levő elhívása,
1: that I really didn't pay enough attention to the calling on our children.
0: Hogy igazán nem figyeltem túlzottan a gyerekeink elhívására.
1: I know particularly when I was in seminary, I was driving to Philadelphia 5 days a week for school.
0: Amikor bibliaiskolába jártam, különösen ebben az időszakban, heti 5 napon Philadelphiába mentem autóval iskolába.
1: I was also a farmer.
0: És földet is műveltem.
1: And I was pastoring a church of about 150 people.
0: És egy körülbelül 150 fős gyülekezetet pásztoroltam.
1: And I was trying to learn biblical Hebrew.
0: És megpróbáltam a bibliai hébert megtanulni.
1: So, of course, I'm distracted, and I realize now that I should have had in mind a little bit more my children and what was happening in their lives.
0: És ez természetesen nagyon lekötötte mindez a figyelmemet, és ma már tudom, hogy sokkal több figyelmet kellett volna fordítanom arra, hogy a gyerekeim életének a formálásával foglalkozzak.
1: I think many of us as adults tend to live our life.
0: Azt gondolom, sokan felnőttek, hajlamosak vagyunk a magunk életét élni.
1: And focus on that, and sometimes we lose sight of the fact that there is one, two, three generations coming behind us.
0: És erre koncentrálunk, és megfeledkezünk arról a tényről, hogy jön majd utánunk két-három nemzedék.
1: There's a funny bumper sticker that I saw on an RV.
0: Van egy nagyon mókás, ilyen ütközőre ragasztható matrica, amit láttam egy járművön.
1: You know what an RV is? RV. It's a big camper bus that you can go.
0: Egy ilyen nagy, egy ilyen lakóautó, amivel kempingezni lehet menni. Arról beszélek. Az ütközőjén láttam ezt.
1: The sticker on the back said, "I'm spending my children's inheritance."
0: Az volt ráírva a matricára, hogy épp a gyerekeim örökségét költöm el.
1: So they saved some money and they decided to travel for a number of years in retirement.
0: Tehát ezek az emberek már talán nyugdíjasok voltak, rengeteg pénzt összegyűjtöttek, és úgy döntöttek, hogy néhány éven keresztül majd utazgatnak.
1: I understand that. It's funny, but I understand what they're saying.
0: Értem az üzenetet, ebből egy kicsit viccesen hangzik, ugyan?
1: You work hard all your life and at the end you deserve a little slower life with a little bit more fun.
0: Hát az ember végig dolgozza az életét, és az élete végén meg érdemli, hogy kicsit lelassult életet éljen, és többet szórakozzon, mint előtte.
1: That's not really a godly biblical perspective.
0: De egyébként ez nem egy Isten szerinti bibliai szemlélet.
1: We are to pass on to the next generation.
0: Át kell adnunk a dolgainkat a következő nemzedéknek.
1: Not just finances, but values and blessing and other things.
0: Nem csak pénzt, hanem értékrendet, áldásokat, sok mindent.
1: One of the most important things we can do for our children is to bless them.
0: Az egyik legfontosabb dolog, amit tehetünk a gyerekeinkkel, az az, hogy áldjuk őket.
1: And to pass on blessing.
0: És áldást adunk tovább.
1: And I think one of the things that makes us most happy is to be able to give, not just to spend life on ourselves.
0: És azt gondolom, hogy az egyik dolog, ami leginkább boldoggá tehet minket, az az, amikor másoknak továbbadunk dolgokat, másokat áldunk, és nem csak a magunkra költjük az életünket.
1: A young child, of course, is expected to be selfish.
0: Természetesen elvárjuk egy kisgyerektől, hogy önző legyen.
1: But by the time we're 40 years old, we're supposed to learn how to think about other people.
0: De mire 40 évesek leszünk, már meg kell, hogy tanuljunk másokra gondolni.
1: I think the first phase of our life we spend learning a lot.
0: Az életünk első szakaszát azzal töltjük, hogy sokat tanulunk.
1: And the second phase of our life is our time where we earn or we build a business, a profession.
0: A második szakasz az, amikor létrehozunk egy vállalkozást, vagy valamilyen munkát megtanulunk, elkezdünk pénzt keresni.
1: And then the third phase of our life is where we give back to others, we return to the next generation.
0: És a harmadik szakasz az, amikor elkezdünk mi adni másoknak, amikor a következő nemzedéknek elkezdjük odaadni a dolgokat.
1: I was telling Polly this morning that there's a businessman in the church that just sold his business.
0: Ma reggel mondtam Palinak, hogy a gyülekezetünkben van egy üzletember, aki éppen most adta el a vállalkozását.
1: And he's probably 60 or 65.
0: Ön 60-65 éves lehet.
1: But he wants to spend the rest of his life investing in younger people.
0: De azzal akarja tölteni az élete hátralevő részét, hogy fiatalokba fektet be.
1: If I could connect a couple young people that want to start businesses with him, he could really help them because he was very successful.
0: Hogyha össze tudok kapcsolni vele néhány olyan fiatalt, aki vállalkozni akar, akkor ez nagy...
2: Ez volt a Hitünk Alapjai.
3: Hitünk Alapjai.
2: Apostoli fundamentumok.
3: A Rádió Sanszmű során.

0: Hitünk alapjai.
1: Hitünk alapjai.
0: Apostoli fundamentumok.
1: A Rádió Sansz műsorán.
2: A következő percekben házasság és gyereknevelés című tanítássorozat 10. részét hallhatjuk, melyben Nemes Pál tanít.
3: A gyereknevelésről szeretnék egy-két dolgot, és a végén pedig ugye az, hogy a fegyelmezés ezen a területen, és ráállítani a gyerekeinket. A Darko a előttünk levő tanítás végén beszélt arról, ami én úgy gondolom az egyik legfontosabb, amikor a gyerekeinkről szó van, hogy ráállítsuk egy olyan generációs áldáspályára a gyerekeinket, ami meghatározza az ő, és meghatározza az ő leszármazottaiknak az életpályáját is. Ez egy feladatunk, mint szülőknek. És itt emberek gyakran arra gondolnak, hogy hát én nem tudok olyan családi házat, nem tudok annyi pénzt, örökséget adni, de nem is ezt kell, hanem egy olyan generációs áldáspályát kell fölállítani, fölismertetni, elindítani rajta, amin utána ő fog haladni, és tudod, amikor elmész erről az árnyékvilágról, ha addig nem jön vissza az Úr, akkor is tudod, hogy majd az ő fiai is, és az ő fiainak a fiai is azon az áldás, generációs áldáspályán fognak előbbre haladni. És sokkal könnyebb lesz már, előbbről fognak haladni, indulni, mint ahogy mi kezdtük valaha is, és azokat az áldásokat, amiket mi összeszedtünk, azokat nem visszük pusztán magunkkal a mennybe, hanem bele raktuk, bele plántáltuk, bele gyökeresztettük az életükbe, a zsigereikbe, a sejtjeikbe, és nem csak beléjük, hanem a előttük levő pályába is belekódoltuk. Proféciákkal, példákkal, kijelentésekkel. Amen. Az egy nagyon fontos. A gyereknevelésről, amikor beszélünk, én úgy hiszem, hogy nagyon fontos, sok mindenről már, amiről most utoljára most lesz szó, már hangzottak el dolgok. Úgyhogy újból arra bátorítalak benneteket, hogy ami úgy látod, hogy ismert, akkor azt hagyd, hogy megerősítse az Úr, ami úgy látod, hogy nem ismert, legyél nyitott, hogy meggyőzzön felőle az ő beszédén keresztül. Tehát segíteni gyerekeinket, hogy megtalálják Istentől való és Istentől származó elhívásukat, és ráállítani őket az Atya szívében levő elhívás pályájukra. Ez egy nagyon fontos a gyereknevelésbe. Eljuttatni egy gyereket arra, hogy 18-20-25 éves, az nem egy olyan nagy kunszt, ahhoz nem kell kereszténynek lenni, ahhoz nem kell Krisztusinak lenni, de ahhoz kell, hogy egy olyan pályára állíts rá, ami meggyőződésed, és tudod, és ő is tudja, hogy ez Isten szívéből van egy pálya, és Istennek az akarata fog megvalósulni az életébe. A gyerekneveléssel kapcsolatban, ahogy engem, ahogy téged neveltek, az egy nagyon meghatározó dolog. Újból ide visszakanyarodunk, illetve innen indulunk ki, ez a kályha. Ugyanis a szüleinktől látott hibákat a legnehezebb elkerülnünk. Még a tudatos odaszánás és tudatos döntésünk mellett is erre kell nagyon odafigyelned. Nem akarok erről részletesen beszélni, volt erről szó. Néhány pontból összeszedtem a mondani valómat, 11 pontból az első következik. Hát csak, hogy tudjad, hogy mire számíthatsz. Tehát amikor már a tízesnél tartunk, akkor közel van az ebéd. Azt sok, azt nem mondom meg. De azt mondja, hogy először is meg kell nézni a legjobb mintát. Kolossze levélben van talán írva, hogy a Krisztusra nézve teremtett az Atya mindent. Tehát ő érte, ő benne, ő általa, őre áll nézve teremtett mindent. Ebben nagyon sok minden benne van, de számomra van egy momentum, ami engem megragadott. Voltam egy időben, dolgozgattam, segítkeztem ilyen elektromos és kereskedelmi dolgokat egy fazekas műhelybe, és láttam, hogy a fazekas mester hogy dolgozik. Nagyon sokszor egy profi, amikor csinálja a mesterdarabot, nem is a készítendő dolgot nézi, hanem a mintát, amit kirakott oda elé. Én csodálkoztam, tehát nem azt nézi, hogy ő mit gyúr meg húz föl a forgólapon, hanem a mintát nézi. És ahogy nézi a mintát, akkor úgy alakítja a kezével. Mert ő pontosan tudja, a látása az bemegy, és az akarata pedig befolyásolja a kezét. Ő nem a kezét nézi, hogy mit csináljon, hanem a mintát nézi. Számunkra a szülőség és gyereknevelésbe a legtökéletesebb minta, és jobbat nem találok, a mennyei atya. Ez azt jelenti, hogy ha valamit ebből meg tudunk érteni, többet, mint amit eddig értettünk e hétvége előtt, akkor azt mondom, hogy már volt értelme. És volt értelme még akkor is, hogyha nem tudom megjegyezni az összes 10 tanítást, az összes 10 tanításnak a 130 vagy 40 pontját, lehet. De hogyha valamit meg tudsz érteni, Istenből többet, meg tudok ismerni többet, az Atyából, hogy ő neki mi a terve, szándéka, mi van a szívébe, és ebből valami több belém jött. Teljesen mindegy, hogy mennyivel több. Ezt nem kell méricskélned, ezt nem tudod. De hogyha ezt el tudta Isten érni, hogy táguljon a látásom, táguljon ő belőle a befogadókészségem, képességem, akkor azt mondom, hogy érdemes volt, hasznos volt, hogy végigültél, végigkínlódtál a ülőgumókon, a lábad csomózódásain keresztül, stb. A gyomorkorgáson át, mindent érdemes volt. Istennek, mint Atyának az a terve, és a családot azért találta ki itt a Földön, mert ez is valamilyen módon egy árnyék. Éppen tegnap éjjel beszélgettünk még a Dárkóval az árnyék dolgokról. Ez valami igazit, valami örökkévalót akar bemutatni. Amiben most nem megyünk bele, mert nem ez a témánk, de a család az, ami az Atya azért készített, hogy hosszú távon, generációkon keresztül áldást teljesedjen ki. Vagyis generációs áldásoknak a fészkeként, forrásaként és pályaállítójaként hozta létre, gondolta ki a családot. Hogy egy olyan eszköz legyen a család, amin keresztül generációs áldások indulnak el, és generációs áldások teljesednek meg. Hogyha belegondolsz, akkor az azt jelenti, hogy mi igazából nem a gyerekeinket kell, hogy neveljük, hanem mi felnőtteket akarunk nevelni. És következő generációkért nevelünk. Az unokáid, a dédunokáid miatt nevelsz. Nem az a cél, hogy elérjenek a gyerekek egy olyan kort, hogy majd kirepüljenek, hanem ennél sokkal messzebb és távlatibb a célunk. Azért alkotta az Atya a családot, hogy valahogy a növekedés, az éretté válásnak a helye legyen, ahol tud a szeretet, tud az Isten szíve szerint való megerősítés, a bátorítás, a buzdítás, a feddés, az intés, a helyreállítás helyet kapni, és egy krisztusi módon működni. Az előző órába, vagy 75 percben ugye volt szó a beszédről. Nekem a évek óta, ugye sokan mondják, hogy veszőparipám, de nekem nem veszőparipám, hanem kulcsfontosságú az a kijelentés, amit már évek óta nagyon sokszor előhozok, amit Pál apostol azt mond a korintusiakhoz írt második levelébe, a negyedik fejezetbe, ismeritek, ahol az egyik Zsoltárt idézi, hogy hittem, azért szóltam. Azt mondja, azért csinálom így, mert a hitnek ugyanaz a szelleme van meg bennünk, mint ami megvolt Dávidba, megvolt Ábrahámba, megvolt Jézusba, ami megvan Istenben. Tehát azért egy kulcs dolog, hogy miket mondunk. Nem csak az a lényeg, hogy jó dolgokat mondjunk, hanem megtanuljam a hitemet kimondani. Megtanuljam a meggyőződéseimet kimondani. És nem akármilyen hitet és akármilyen meggyőződést beszélek én, hanem a hitemnek mi az alapja. Istennek a beszéde, Istennek az ígéretei. Én nekem nem a bárokat, nem a deket, nem a csakokat kell mondanom. Még akkor is, hogyha szembesülök az életembe, vagy szembesülök a más emberek életébe a dekkel, a csakokkal, meg a bárokkal, stb. Már érted, hogy nem a bár, vagy ha bár. Oké, okay. Jó van, köszi. Tehát akkor se ezekről fogok beszélni. Én akkor is a hitemet fogom kimondani. Ezt ugye mi gyakran csak a gyógyulással kapcsolatban szoktuk hangsúlyozni. De ez ne gondoljuk, hogy csak arra igaz, ez minden élethelyzetre, az életünk minden területére igaz. A gyereknevelésre is igaz. Tehát például, hogy egy gyerek tinédzser korba elmegy a világba, lázadó korszakba kerül, és akkor hát imádkozni kell, hogy visszakerüljön, visszatérjen az Úr útjára. Én nem hiszek ebbe. És nem hiszek abba se, hogy valaki odajön, majd megtudod te is, ha olyan idős lesz a gyereked. Nem tudom meg. Mert én nem ebbe hiszek. Nem ebbe gyakorlom a hitemet. És nem engedek erre szabadságot neki. Ezt nem törvénnyel, nem tekintéllyel, hanem a hitemmel. És szeretet által, való cselekedetekkel, egy más pályát, más medret szabok. Emlékeztek arra a történetre, amikor hol is volt, amikor az a három király, ki volt az a, és Akábnak a fia. Akábnak a fia elment háborúba a moábiták ellen. Nem biztos, hogy moábiták ellen. És akkor szólt a Júda királyának, és akkor utána még Edom királya is hozzájuk csatlakozott, és akkor elindultak a pusztán, már 7 napja bolyongtak, talán 2 királyok 3, vagy Krónika 3-ban van, elindultak a pusztán, és 7 napja bolyongtak már, és ott voltak a szomjhalál küszöbén. És akkor ott bolyongtak a pusztába, és nem találták a megoldást, és akkor Isten prófétán keresztül szólt, és emlékeztek, hogy mit mondott? Azt mondta a próféta, hogy ássatok árkokat. Ássatok árkokat. És ott a pusztába, a sivatagba elkezdték az árkokat, a homokdűnéket ott ásni. És medret ástak. És tudod, mit csinált Isten? Betöltötte vízzel. A gyereknevelés az az, hogy ások egy medret, és hittel kimondok dolgokat, és beleállítom abba a mederbe, abba a pályába a gyereknek az életét. És Isten pedig gondoskodni fog, és eljuttatja Isten rajtad keresztül a gyerekedet arra, hogy ő is higgyen abba a pályába, mert már ő neki utána belülről fog fakadni az a meggyőződése, Istentől való kijelentés alapján, már nem a tekintélyed, vagy a neked való engedelmesség miatt, vagy a tőled való félelem miatt, hanem az atyával való szeretetteljes, bensőséges kapcsolatából fakadóan ő belülről fogja tudni, hogy az a pálya az én pályám. És ahogy elkezd indulni, elkezd menni azon, Isten betölti vízzel. Betölti élettel és egy kiteljesedésbe viszi. Tehát Isten tervezte a családot, és igazából ha belegondolsz, áldást osztani olyan ember tud, aki áldott. Így van? Tehát áldott felnőtt tud áldani gyereket is. Ezért egy kulcsfontosságú dolog, hogy mibe van a hited. Ha az én hitem abba van, hogy ilyen szerencsétlen életet én nem akarok a gyereknek, mint amilyen nekem van, ezért megáldalak téged, akkor egy nagy szerencsétlenséggel áldod meg. Mert az van. Nekem, én nem vagyok szerencsétlen. Én áldott ember vagyok. Te nem attól vagy áldott ember, hogy hány szobás a lakásod. Nem attól vagy áldott ember, hogy mennyi van a bankszámládon. Nem attól vagy áldott ember, hogy mennyi a bejövő pénz, a bevételed havonta. Az áldás egészen más. És hogyha az áldásról elkezd a fogalmunk, a képünk változni, és el tudod azt hinni, hogy egy áldott ember vagyok, és áldással bocsátom útra a gyerekemet, akkor valóban áldott lesz. Mert akkor tudod, hogy mit tudsz adni neki át. Mert ez hit, szellemi valóság. Ahogy Isten arra készítette és tervezte a családot, hogy generációs áldásnak az eszközévé legyen, az ellenségnek is van terve. Az ellenségnek pedig pont az ellenkezője, a terve és a szándéka, célja, hogy a családokat arra használja ki, hogy generációs, familiáris, családi átkokat, öröklött, generációkon átöröklődött betegségeket, problémákat, megkötözöttségeket, akár félelmeket, vagy akár fizikai, vagy pszichikai, vagy szellemi visszamaradottságokat, korlátozottságokat örököljenek a gyerekek. Az ördögnek ez a célja. Az ördögnek ez a munkája. A gonosznak az a célja, hogy egyszerűen sérülésekkel, szégyenérzettel, félelmekkel, kudarcokkal nőjenek föl a gyerekek. Istennek az a célja, hogy és itt hadd tegyem zárójelbe. Én egyházi gimnáziumba érettségiztem. Ez 89 előtt kicsit más jelentett, mint a mostani érába. 77-ben érettségiztem, 73-tól 77-ig akkor más közeg volt. Más jelentett az, hogy katolikus gimnáziumba jártam. Más jelentett az emberek között, és a hozzám velem egykorúak között. Én a végén, én nem voltam még keresztény, de elhatároztam, ha én fölnövök, gyerekeim lesznek, soha nem fogom őket vallásos iskolába járatni. Soha nem fogom őket keresztény iskolába járatni. Soha. Eldöntöttem. És tudod miért? Mert azt láttam, hogy ott voltak egy réteg, egy bigott réteg, volt egy réteg, aki ilyen lázadós réteg, de a lázadós rétegnél azt láttam, hogy sokkal szélsőségesebben lázadtak, mikor kikerültek bizonyos korlátok közül, mint egy átlag normál világi. Akár szexuális, akár más szabadosság területén, drog területén, bármely területen, és akkor elhatároztam, hogy ha gyerekünk lesz, meg fogom tanítani a konfliktusokat időbe földolgozni, és meg fogom tanítani, hogy már akár óvodába, iskolába tanulja meg az identitását, megélni, ne szégyelje azt. Ehhez pedig folyamatosan lépésről lépésre kapnia kell a befolyásokat, és meg kell tanítani, megélnie azt, hogy ő kicsoda. Tudjátok, miért mennek el sok keresztény család gyerekei a világba, tinédzserkorba? Mert nem akarják azt a pályát se fölvállalni, se élni, amit a szülők vagy a család tagjai értek. Viszont föl kell készíteni őket, hogy az ne szégyeljék azt. De ezt nem tudom másképp fölkészíteni, csak hogyha valamilyen módon beleviszem az atyával való közösségbe, kapcsolatba. És dolgozok azon, hogy a mennyi atyának a szeretete, természete valahogy rajtam keresztül tudjon működni. És hogyha hibázok, akkor ahogy elhangzott, merjem azt fölvállalni és korrigálni. Amen. Tehát az ördög mind gondolkozik. Azon gondolkozik, hogy hogyan tud olyan problémákat, megkötözöttségeket, akár gondolj bele gyűlöltségről, fájdalomról, félelemről, amin bele tud vinni egy otthonba, hogy olyan módon, hogy az a probléma, megkötözöttség már a következő generációnak is csomagja legyen, mert akkor eleve megoldott egy csomó problémát. Mármint őnek egy csomó kísértéssel nem kell gondolkodnia, dolgoznia, mert úgyis a generációs átok, a deformáltság már elvégzi a munkáját. Nem fognak hinni, nem fognak reménykedni, nem lesznek bátrak, nem lesznek kezdeményezők, nem lesz nekik reményük, nem lesz pozitív jövőképük. Az ördögnek ez a célja. És én úgy hiszem, hogy szülőként, ez a harmadik, szülőként nekünk nem csak lehetőségünk van, hanem felelősségünk egy döntést hozni, vajon milyen pályára állítjuk a gyerekeinket. A családunkat, vajon generációs áldás erőművé és forrássá tesszük, vagy pedig a családunkat egy generációs átok forrássá akarjuk tenni. Az a helyzet, hogy nincs más. Mit akarunk átadni és átörökíteni a gyerekeinken keresztül generációkon át? Áldást vagy átkot? Nincsen olyan, hogy semleges. Nincsen olyan, hogy majd, hát én úgy nevelem a gyerekemet, hogy megadom neki a szabadságot, hogy amikor majd eljut egy olyan korra, akkor dönts el, hogy hindu vallást akar, buddhista akar lenni, vagy akár iszlám követő, vagy akár nihilista, vagy akár alkoholista, vagy akár milyenista. Nem. Újból odajuk adok ki, ez nem az Istentől kapott szabadsággal való élés. Az Istentől kapott szabadsággal való élés az, amivel kiválasztotta Isten Ábrahámot. Mivel választotta ki Isten? Miért választotta Ábrahámot az Úr? Mert tudom, azt mondta, tudom, hogy meg fogja parancsolni és megtartatja az ő fiaival, és a fiainak fiaival is mindazt, amit én neki parancsoltam. Ez azt jelenti, hogy nem volt más lehetősége a gyerekének. Nem volt az unokájának sem más lehetősége. Ezzel lehet nem egyet érteni, de leszögeztük az előző tanítás végén egy közös imába, Darko vezetett bele, és tanúk vannak rá, hogy kimondtad, hogy Uram, minden egyes szavadat elhiszem. Ez benne van. Így van. Tehát az azt jelenti, hogy lehetséges olyan családot fölállítani, amely egy generációs áldást indít el. Még akkor is lehetséges, ezt kérdezed, hogyha az előttem levő generációs átkoknak a, nem csak a putonyait, hanem egész teher vagonjait, szerelvényeit szedték össze. Lehetséges. Lehetséges, mert Krisztusban meg lehet állítani a generációs átokvonalakat. Föl lehet abba szabadulni, ahogy azokból szabadulni, ahogy a Galata levél mondja a harmadik fejezet. Hogy Jézus Krisztus átokká és átkozottá lett, érted és értem. És azért, hogy megszabadítson a törvény minden átkától, hogy Ábrahám minden áldását örököljük. De ez nem megy automatikusan. Ehhez konkrétan adott dolgokba hitgyakorlás szükséges. Az áldáshoz is hitgyakorlás szükséges. Meg lehet szakítani, meg lehet törni generációs átörökített átkokat. És a gyereknevelés, ahogy beszéltem, nem rólunk szól, meg még csak nem is a gyerekeinkről szól, hanem a gyerekek fölnőtté válásáról, fölnőtt pályájáról és az utánuk lövő generációkról szól. A negyedik dolog, Isten két szülőre bízta a gyereknevelést. Mert nem úgy van, hogy, és még nem beszélünk elválásról, szétválásról, hanem együtt van a család, de az nevelje az asszony. Én keresem a pénzt, ő meg nevelje. Nem, két emberre bízta, egy apára, meg egy anyára bízta Isten a nevelést. Tudom, hogy komoly problémák vannak a társadalmunkban ez ügybe, mert például ugye a apán tegnap erről már említettem szót, ugye az apa határozza meg, apa magja határozza meg fizikailag is a gyereknek a nemét. És én úgy hiszem, hogy ebbe is van valami kijelentés, hogy az apától egyfajta identitás származik. Tehát nagyon szükséges az apa a gyereknek az életébe. És figyeld meg, hogy van külön egy életkor, amikor nagyon fontos, hogy ott legyen az apának a jelenléte. Ez a tinédzser, kamaszkor, kiskamaszkor. És figyeld meg, nézd meg a válásoknak a statisztikáit. Mikor történnek egy családba a legtöbb válás? Amikor az első gyerek eléri a kiskamaszkort, tinédzserkort. A legtöbb válás ekkor történik. Miért? Mert az ördög pontosan tudja. A gyerekek alól az identitásukat szedik ki. Ez világi statisztika, tehát ez nem, ne néz rám, ezt nem én találtam ki, ez hozzáférhető adat. Mert az ördög az szisztematikusan tervez. Azért, hogy öljön, azért, hogy lopjon, azért, hogy pusztítson. Isten pedig szisztematikusan akar, hogy dolgozzunk vele együtt, hogy építsünk, hogy áldásba vigyünk. De ahhoz tisztába kell lenni az ördögnek a szándékaival. Tehát az apán keresztül Isten azt akarja, hogy az identitását és az Istentől való rendeltetését is megtalálja a gyerek, és fölismerje. Akár fiú, akár lány. Az apa hajtja tovább az elhívásának, a elhívása beteljesedésének az útján. Az állandóan előre hajtja, hogy betöltse, megfussa azt a pályát, ami az atyának a szívébe van. Természetesen én most általános dolgokról beszélek, ami túlnyomó többségben így működik. Nyilván vannak helyzetek, amikor a hangsúlyok eltolódnak, most így általánosságban. Azt mondja, hogy az apának van egy olyan felelősség vállalása a gyerekéért, a gyereke jövőjéért, ami nem tud letenni, akkor nem lenne apa. Gondoljatok csak bele, hogy a mennyei atya ebben is példát adott, hogy amikor egyszerűen a Ádám, Éva, az ember, az ő képmásai bűnt követett el, elszakadtak tőle, tudatosan függetlenné váltak, és egy ördögi sátáni befolyás alá kerültek. Az atya nem adta föl, ezt ő már pontosan előre tudta, és már mielőtt lett volna Ádám, már a megoldást is elkészítette a Krisztusban, amit gondosan elrejtett. Tehát erről az elrejtett krisztusi megoldásról az ördög se tudott. Lucifer se tudott. Valamit sejtett, mert ugye ez Izajásnál vagy Ezekielnél olvassuk, hogy azt mondta, hogy fölibük hágok a magas felhők a felhők fölé, a gyülekezet hegye fölé oda ülök a messze északra, és hasonló leszek a mindenhatóhoz. Emlékeztek erre? Vagy Izaiás 14, vagy Ezekiel 28 valamelyikben. Valamit sejtett, de nem látott pontosan. A gyülekezet hegye a Sion hegyét, és annak az első pozícióját, a Krisztusét sejtette. És ő azt vágyta, arra vágyott. És micsoda fantasztikus bölcsessége van Istennek, hogy az embert, a bukott embert, akit rávett az ördög, hogy ugyanabba a bűnbe belevitte, mint ami neki volt, a függetlenség, az Isten ellen való büszke gőg, függetlenedés. Isten pont ezt használja, a Krisztusban megváltott embert, nem egyént, hanem a testületi Krisztust. Krisztus testét, az eklézsiát, aki mint miután mennyasszonyi pályát végigfutta, futotta a bárány feleségével, a bárányjal együtt, beül oda a legtetejére, a Sion hegyére, és uralkodik, és azt fogja a Lucifert is a gehennába vinni. Fantasztikus bölcsessége van Istennek. És akkor azt mondja, hogy felelősségem van, mint apa, és ebbe a felelősségvállalásba Isten már példát mutatott, példát adott akkor is, amikor látta, előre látta, hogy el fog bukni az ember. Te is nagyon jól tudod, mint szülő, hogy bizonyos dolgokba el fog bukni. És nem tudom megóvni, és bizonyos dolgoktól nem óvhatom meg, de föl kell tudnom készíteni. És föl kell készítenem, ha bukik, mit csináljon, hogy abból ki tudjon jönni jól. Ki lehet jönni egy bukásból jól? Igen, Isten kegyelméből. Kegyelemből, kegyelemmel, Krisztusban ki lehet jönni. Nem jó a bukás. De mégis Isten föl tudja használni, és mint szülő föl kell vállalni, föl kell venni azt a felelősséget, hogy nem engedem el a gyerekemet. Nem engedem bele akármilyen házasságba se a gyerekemet. Én emlékszem, amikor néhány évvel ezelőtt az Ellen prédikált a saját fiának a nősülésével kapcsolatban. Engem az nagyon megfogott, mert a fia hozzá akart menni, illetve el akart venni egy lányt, aki nem volt jó. Nem az Úrban való pálya volt, lett volna. Nem tudom, emlékeztek-e rá. És ő megmondta a fiának, hogy miért nem jó, Isten beszéde szerint. A fia mondta, de ő szereti. És azt mondta neki szemtől szembe, nem fogod elvenni feleségül, mert addig imádkozok, még meg nem szabadulsz tőle. És így is történt. És amikor megszabadult abból a kapcsolatból, akkor a fia megköszönte neki, most hát szolgálja az Urat, boldog házasságban, már gyerekeik vannak, már a gyerekei, már unokák is szolgálnak, de azért, mert nem engedte. Ne sajnáld meg, amikor a rosszat választaná, mert ő azt szeretné. Az egy dolog, hogy azt szeretné. Isten meg nem azt szeretné. Nem azért nem engedem, mert én a nemes pali vagyok, hanem azért nem engedem, mert felelős vagyok a gyerekemért, és félem Istent. És szeretem az Urat. És engedelmes vagyok Istennek, és szeretem a gyerekemet, és hitből, szeretetből és engedelmességből nem engedem. Ha kell, harcolok. A szabadságot bizonyos tekintetben nem tudom elvenni tőle, de nem fogja megcsinálni, mert harcolok és beleharcolom Istennek a terve szerinti pályába. Természetesen ezt nem tudom megfélemlítéssel, nem tudod csinálni törvényekkel, parancsokkal, hanem szellemi eszközökkel. Áldásokkal, proféciákkal, szellemi harccal, könyörgéssel, imával. De ezt csinálnunk kell. Amen. Azt mondja, hogy sokszor úgy gondoljuk, hogy az életet adni, vagy az életadás az, hogy egy aktus. Nemzek egy gyereket, csinálok egy gyereket, és akkor rendben van. Vagy szülök egy gyereket, és rendben van. Az élet adása egy egész folyamat. Mert az élet az nem csak biológiai funkcionálás. Az élet maga Krisztus. És amit a Darko is mondott, lehet, hogy eljön az az idő a gyerekek életébe, amikor kirepülnek, és már a közvetlen felelősség, vagy befedező oltalmazás már nem tőlem kapja, mint szülőtől. De akkor is az életnek a forrása leszek számára. És Krisztus akkor is rajtam keresztül, ha déd vagy üknagypapa leszel, akkor is rajtad keresztül, vagy a feleségeden keresztül tud élet áradni bele. Nem magamhoz akarom, hanem a Krisztushoz, Isten pályájához akarom kötni. De figyeld meg, amikor ezt csinálod, akkor nem magadtól tolod el. Nem távolodik el, ne félj attól. Bárhova megy is el, Isten dolgait csinálva, nem fog eltávolodni tőled, ha az Úrnak a dolgai útjain marad, és az Úrnak a dolgait csinálja. Ne félj attól! Tehát például ott van a terhesség. Terhesség az alatt az apa mind gondolkozik. Máshogy gondolkodik, mint a feleség. Terhesség alatt az apa már azon gondolkozik, hogy mi lesz, amikor megszületik, ezt csináljuk, azt csináljuk, már ezen, már a jövőn gondolkodik. Az anya a mostani dolgokon gondolkodik, hogy mi lesz a jó neki, mit csináljunk, hogy csináljunk, mert a testébe kap teret, és befolyásolja a gyerek légzését, emésztését, alvását, hogy mit eszik, mit iszik, stb. Stb. Tehát ott is a jövőről. Mert az apák tudják bátorítani a gyerekeket arra, a gyerekeiket, hogy túllépjenek a saját képességei korlátain. Egyrészt meg kell találtatni velük, segíteni kell abba, hogy a képességeiket fölismerjék, a talentumaikat fölismerjék, de arra is meg kell tanítani őket, hogy túl tudnak lépni a saját képességeik korlátain. Természetesen hitáltal, kegyelemből, Krisztusban. Nem működik másképp. Tudod, az ördög ezért akarja elvonni az apákat a családoktól. Ha nincs elvárás, akkor máshogy. A tévén keresztül, vagy olyan hobbin keresztül, hogy ne vegyen részt a gyerekeknek az életébe, nevelésébe. Ne engedjétek meg az ördögnek, hogy elvonjon, főleg amikor már elkezdenek a 8-10 évesek lenni. Égető szükségük van az apára. Égető szükségük van rá. Akkor ott van az anya. Gondoskodás, védelem, oltalom, érzelme. Van egy megtartó ereje az anyai szeretetnek. És akkor lehet azt mondani, hogy Isten, mivel atya, akkor az anyai szeretet az nem is Istenből való. Hát a Isten atya? Hímnemű. Hogy van ez? Istenben benne van? Bizony, beszél a próféta arról, hogy úgy szereti, mint anya a gyermekét. Nem egyszer, nem kettő. Vigasztalja, mint anya a gyermekét. Bizony, nagyon sokszor van erről szó. Mert Isten az embert férfivá és nővé teremtette. Az ember a férfi és a nő. És benne van Istenbe mind a kettő szeretet. És az egyik fajtából a férfibe rakott többet, másik fajtából a nőbe rakott többet. De mind a kettőre szükségük van a gyerekeknek. Igazából az anya az apával hozza létre azt az életet, magába hordozza, ő hozza világra. Bármit tesz a terhesség alatt, a legapró dolgok is ugye befolyásolják, és ezt tudván tudja, befolyásolják a gyerekének az életét, jövőjét, és ezért vigyáz, oltalmazza. Igen. Fogantatástól kezdve életet rak bele, életet helyez bele, életet szól bele, ábrándozik, simogatja, dudorászik hozzá. Nem? Jó, énekel. Okay. De hogyha megnézed, nem csak fizikailag, de vagy érzelmileg, de szellemileg is bele van programozva egy anyába, hogy egyszerűen gondoskodjon. Szellemi, lelki, fizikai gondoskodás is valahogy benne van. De általában a uzsonnás csomagot ki készíti el? A férfi nem tudná elkészíteni? Természetesen van, amikor el tudod készíteni. Jó, oké. De figyeld meg, egy anyai szereteten keresztül Isten az oltalmazást, a védelmet, a biztonságot, valahogy ezt tudja megosztani. Egy ilyen megtartó ereje van. Figyeld meg, hogy a gyereked, hogyha egészséges a mindkét szülővel a kapcsolat, akkor hol ide megy, hol oda megy. Nem azért, hogy korduljon, hanem, hogy jól érzi magát, bármelyikkel. Mert tudja, hogy egyiktől is mást kap, másiktól is más kap. És jót kap. Aztán ott van, hogy az ördög meg tudod, azon dolgozik, hogy az anyákat még kisgyerekkorba elszakítsa a gyerekektől. Tehát három nagy válós időszak van a házaspárok szétválásánál. Leggyakoribb, amikor a legidősebb gyerek, az a kiskamaszkorú, tinédzserkorú, a másik leggyakoribb, amikor a gyerekek ilyen kicsik. Nyilván ennek van egy csomó fiziológiai, pszichikai, stb. Oka, amire visszavezetik, de a gyökér probléma az mi? Hogy az ördög meg akarja fosztani a kisgyerekeket az anyai, oltalmazó, gondviselő, életadó szeretettől. Ne engedjük ezt. Tudom azt, hogy ott vannak a felemásigás dolgok. Ott vannak az elvált, egy szülőként gyerekeiket fölnevelő, és akkor két hetente láthatóságba, láthatásba élő szülők. Mit csinálnak azok a szülők? Igazából, még hogyha keresztény vagy, de két hetente látod a gyerekeidet, nem tudod fegyelmezni. Nevelni nem tudod. Az egy látogatás. Sajnos nem. Nem. Nincs rá lehetőség már a nevelésre. Befolyást tudok gyakorolni. És meg kell tenned mindent, hogyha ilyen helyzetben vagy, hogy ami még van lehetőség a gyereknek az életébe, hogy befolyásom legyen. Itt most a befolyásom az idézőjelbe. Tehát, hogy a Krisztusnak a befolyását növeljem. Istennek a tervét minél inkább előbbre tudjam vinni. De ne legyetek naívak. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy a gyerekek ezt nagyon ki tudják használni. Az ilyen két hetente, vagy akárhány hetente való látható szülőknél bedurcázik, akkor nem jövök legközelebb, hogyha bármibe helyreigazítást kapna. És akkor mi alakul ki? Hogy megpróbálnak állandóan két hetente a kedvükbe járni, és kényeztetni őket. Mert erre direkt rá is játszanak a gyerekek. Nagyon nem egyszerű és nehéz ez a helyzet, és nem akarok én ebbe bölcs lenni, majd megmondani a frankót, mert ahány gyerek, meg ahány szülő helyzet, annyiféle a megoldandó dolog, tudom. Kérni kell Istentől erre bölcsességet, kijelentést, és Isten a szelleme által fog vezetni. Következő. Ez egy nagyon lényeges, amiről Darko elkezdett már beszélni, hogy segítenünk kell megtalálni a gyerekeinkbe beleültetett talentumokat. És segítenünk kell kifejleszteni a bennük levő ajándékokat. A kérdésem az, le tudod-e írni? Ha most nem, akkor arra kérlek, hogy ülj le a házastársaddal. Ha külön vagytok már, akkor csináld meg egyedül. De a következő néhány napba, vagy egy héten egyszerűen próbáld megfogalmazni azt. És a megfogalmazásod akkor látod, hogy valós, ha le tudod azt írni. Ha nem tudod leírni, akkor meg se tudod fogalmazni. Mert sokan azt mondják, hogy végig gondolják, én tudom, akkor írd le. Le tudod-e írni, hogy milyen ajándékai, milyen Istentől kapott, és nehéz ez a helyzet, és nem akarok én ebbe bölcs lenni, majd megmondani a frankót, mert ahány gyerek, meg ahány szülő helyzet, annyiféle a megoldandó dolog, tudom. Kérni kell Istentől erre bölcsességet, kijelentést, és Isten a szelleme által fog vezetni. Következő. Ez egy nagyon lényeges, amiről Darko elkezdett már beszélni, hogy Segítenünk kell megtalálni a gyerekeinkbe beleültetett talentumokat. És segítenünk kell kifejleszteni a bennük levő ajándékokat. A kérdésem az, le tudod-e írni? Ha most nem, akkor arra kérlek, hogy ülj le a házastársaddal. Ha külön vagytok már, akkor csináld meg egyedül. De a következő néhány napba, vagy egy héten egyszerűen próbáld megfogalmazni azt, és a megfogalmazásod akkor látod, hogy valós, ha le tudod azt írni. Ha nem tudod leírni, akkor meg se tudod fogalmazni. Mert sokan azt mondják, hogy végig gondolják, én tudom, akkor írd le. Le tudod-e írni, hogy milyen ajándékai, milyen

le tudod-e írni? Ha most nem, akkor arra kérlek, hogy ülj le a házastársaddal. Ha külön vagytok már, akkor csináld meg egyedül. De a következő néhány napba, vagy egy héten egyszerűen próbáld megfogalmazni azt, és a megfogalmazásod akkor látod, hogy valós, ha le tudod azt írni. Ha nem tudod leírni, akkor meg se tudod fogalmazni. Mert sokan azt mondják, hogy végig gondolják, én tudom, akkor írd le. Le tudod-e írni, hogy milyen ajándékai, milyen Istentől kapott talentumai vannak a gyerekeidnek? Melyek azok a pozitív erősségei, amiben különb, mint más területeken, ami kiemelkedő, ami pozitívabb, amire oda kell figyelnem, hogy valóban az a terület legyen, ami bátorítást kapjon, az a terület legyen, amire segítsek, hogy az kifejlődjön, kibomoljon. Itt megint egy óriási veszély van, hogy vajon ilyenkor tudok-e tárgyilagos lenni, és tényleg azt a talentumot, ajándékot akarom-e fölismerni, amit Isten belerakott, vagy azt, amit én szeretnék. Nagyon becsületesnek kell lenni, ezért én ilyenkor azt szoktam tanácsolni, ha egyáltalán megkérdeznek a szülők, azt szoktuk tanácsolni, hogy beszéljenek más szülőkkel is. Beszéljenek tanárokkal. De olyanokkal, akik szeretik a gyereket. Akikről tudják, hogy szeretik és becsülik a gyereket. Ne kérdezz olyan tanártól, aki utálja. Én matematikából, fizikából a gimnáziumban végig ötös voltam, versenyeket nyertem. De utált a fizika matek tanárom. Ő volt a kollégium igazgató. Kirúgott a kollégiumból. Lázadó gyerek voltam. Én se szerettem. De nem jó, hogyha tőle kérdezném meg, hogy mi legyek. Mégis ő rá nézve választottam a pályámat. Ahova mentem egyetemre, rosszul is döntöttem. Tehát nagyon fontos, hogy nem a bölcsesség és az értelem, az okosság számít elsősorban, hogy ilyenkor jól átlásd a helyzetet, hanem Istennek a atyai szeretete. És tudjátok, Istennek a szeretete nem csak keresztényeken keresztül tudám megnyilvánulni. 13 évvel ezelőtt elkerültem egy előtte fő teljes idejű szolgáló voltam, és akkor utána el kellett mennem világi munkahelyre dolgozni. És egy olyan főnököm lett, aki 2,5 évig volt főnököm, amikor vége volt ennek az időszaknak, én megköszöntem neki. Menet közben én nyilvánosan is megköszöntem a munkatársaimon, 120-valahány, közel 130-an voltak, és ott vezető lettem, én magam is, de megköszöntem négy szem közt is annak az embernek. Nem volt keresztény, de rendkívül jó vezető volt. Rendkívül családcentrikus volt. Nem engedte meg a flörtöléseket a munkahelyen. Nagyon szigorú volt. Akit azt elküldte. És egy csomó dologban rendkívül konzervatív volt. Egy világi ember volt, nem volt keresztény. De nagyon sok minden dolgot egyszerűen jól csinált, mint vezető. És rajta keresztül egy csomó dolgot Isten tudott adni, meggyőződésem, az alatta levő beosztottjainak. Értékeket, látásokat, mintákat, pályákról, képet, életpályákról.

0: Tehát például, hogyha természetes képességeit megnézed a gyereknek, vagy megnézed a személyiség vonásait, milyenek. Nem akarok most ebbe belemenni, nagyon sok jó könyv íródott ezzel kapcsolatban. Nézd meg az alkatát, a karakterét. Az is sok mindent elárul. És amikor nem olyan, mint én, nem olyan, mint a házastársam, az nem azt jelenti, hogy megvert az Isten vele. Hanem más. És meg kell azt látni, hogy mi az, ami Isten belerakott. Jó dolgokat, áldás, életcentrikus dolgokat, és segíteni kell abba, hogy az nőjön. Lehet, hogy alkalmazkodóbb, mint a többi. Lehet, hogy kitartóbb. Lehet, hogy jobban tud lelkesedni valamiért. Lehet, hogy egyszerűen oda tudja aktívabban szánni valamilyen dologra magát. Vagy kíváncsibb típusú. Hogy megy, állandóan kérdez egy területen. Nem tudom. Le tudja kötni egy dologgal magát úgy, hogy elmegy az egész délutánja. És olvas. 2 éves. És olvas. Már úgy csinálja, meg van győződve arról. Nem tudja még csinálni. Vagy mit, most nyilván 2 éves korban azért még ezt nem lehet. Vagy egyszerűen tud koncentrálni dolgokra. Van türelme. Vagy nem tudom, vagy intenzíven képes úgy csinálni dolgokat, mint más nem. Van, aki úgy elmatott egy-egy feladaton aprólékosan, és végigcsinálja 3 óra alatt, de megcsinálja azt az egy elmosandó kávéscsészét. De remekül, csillog-villó. De... és utána gyönyörködik benne, és megmutatja, hogy milyen szép lett. Van, aki pedig egyszerűen oda szánja magát, és 5 perc alatt megcsinálja az 25-öt. És ő meg abba gyönyörködik, hogy milyen gyors volt. És utána stb. Nem tudom. Van, aki az érzelmeit tudja nagyon jól kifejezni. Nem tudom. Vagy van, aki a fizikai dolgokba. Láttam a Facebookon az egyik őtöknek a kis gyerekét. A gyűrűn csinálja a szabályos bicskát. Tudod, így fejjel lefele, és akkor így. Hú, mondom, életemben nem tudtam megcsinálni. Az enyém mindig csukott volt a budli bicska. Nem nyílt így ki. Tehát van, akinek meg mások az adottságai, mások a képességei, de erre oda kell figyelni. Van, aki egyszerűen tud rendszeresen, következetesen csinálni dolgokat. Ezek a természetes dolgok. De egy szülőnek felelősségünk az, hogy megnézzük, odafigyeljünk. Felelősségünk az, hogy fölismerjük. És segítsünk neki is, hogy ezt fölismerje. Mert van úgy, hogy elkezdjük megfogalmazni, segíteni, kihozjuk, és akkor amikor ezzel szembesül, azt mondja, hogy ha ezt nem szeretné. Mert van ilyen. Vagy pedig a másik terület a szellemi ajándékok, a szellemi talentumok. Ott a Róma 12-ben is van arról szó, hogy a segítő, a segítésben intő, stb. Hittel csinálja. Tehát nem csak a 9 szellemi ajándékra gondolok, hanem ami Istentől a szellem által tud kifejlődni. Mert vannak beléd ültetett ajándékok. Vannak szerzett, menet közben szerzett ajándékok. És vannak olyan képességek, amelyek menet közben szerzel, vagy eleve kaptad, hanem úgy fejlődnek ki. Sokféle van. Ez egy komoly munka, még a mi életünkben is. A kérdésem az, akarod-e egyáltalán, vágysz-e arra, akarom-e, vágyok-e arra, hogy a gyerekem megtalálja azt, amit Isten belerakott? De akkor, ha igen, akkor itt a második. Ahhoz nekem el kell köteleznem magam arra, hajlandó vagyok magammal kapcsolatban is ugyanezt a pályát megfutni. Mert ha magammal kapcsolatban nem veszem föl ennek a felelősségét, gondolod, hogy akkor képes leszel a gyereked életében megcsinálni? Akkor az csak egy nagy próbálgatás, nagy kísérletezés lesz. Oda kell szánnom magamat. Mi a házasság előtt is igyekeztünk megfogalmazni saját magunkról is, meg megfogalmaztuk egymásról is, hogy milyen ajándékokat, természetes és szellemi képességeket látunk magunkba és a másikba. Hogy tisztában legyünk egymással. Mert lehet, hogy én úgy látom, hogy ő neki ilyenje van, ő meg úgy látja, hogy amolyanja van. Lehet, hogy én úgy látom, hogy nekem ilyen ajándékom van, ő meg lehet, hogy úgy látja, hogy amolyan ajándékom van. Hát ezeket egyeztetni kell, de először saját magammal kapcsolatban erőfeszítéseket kell tennem, hogy a gyerekemmel kapcsolatban azokat megtaláljam. Amikor ezek megvannak, egyszerűen, ugye volt szó a szeretett nyelvről, ezzel is nagyon sok jó könyvek vannak, de ebbe is segíteni kell a gyerekünket, hogy ezt megtalálja. Megértse jobban saját magát. Miért vannak frusztráltabb helyzetei? Miért vannak sikeresebb helyzetei? Ugyanazt a szituációt egy más gyerek máshogy, érzelmileg máshogy dolgozza föl. Miért vajon? Ebben segítenünk kell, mint szülőknek. Következő pont, hogy mint szülők őrködünk, sáfárkodunk a gyerek életével kapcsolatban, de nem a miénk a gyerek. Ez is elhangzott. Istené, az Úré, meg lett vásárolva. Úgyhogy amikor azt mondjuk, hogy a gyerekünk, igazából csak meg vagyunk bízva vele. És mint sáfároknak, meg kell tanítanunk a gyerekünket a jó és rossz között való különbségtevése. Minden este imádkozom ezért. Minden este. Tehát több mint 16 éve. Minden este imádkozom ezért, hogy jó és rossz között tudjon különbséget tenni. A szívébe, a lelki ismeretébe, a jót úgy lássa jónak, ahogy Isten, a rosszat úgy lássa rossznak, ahogy Isten. És van úgy, hogy szól. Már nekem is. Hát igen, előfordul. Vagy nagyon sokat hallgatta a Bibliát. Most is minden nap általában két fejezetet este egyet, meg az étkezésnél, amikor. És ez akkor is felolvastuk, amikor nem értett úgymond semmit, megszületett. Kisbaba korától az ágyba. A szelleme az befogadó képes. Én nem az agyának mondom az Isten beszédét. Csak. Meg kell tanítani az Isten félelemre is. Nem tudom megtanítani jó és rossz között való különbségtevése, ha nincsen meg bennem erre a készség. Nem tudom megtanítani istenfélő életre, ha nincsen meg erre bennem a vágy, az odaszánás. Durvábban fogalmazva, ha nem félem én se Istent. Akkor tudom istenfélelemre tanítani, ha félem Istent. Azt mondja, hogy meg kell tanítanom az engedelmességre. Meg kell tanítanom a szeretetre. Stb. Stb. Volt már szó a határok fölállításáról. Igen. Vannak tilos dolgok, amik abszolút tilosak. Egyszerűen a bensejében előbb-utóbb ki kell alakuljon, hogy ő maga el tudja dönteni a jelenlétemtől, jelenlétettől függetlenül, hogy Istennek mi a kedves. Isten szerint mi a jó és mi a helyes. Ezt el kell érni. Következő terület, hetes. Sok mindent, de egy szóval úgy is lehet mondani, hogy a teljes életemet bele kell fektetni a gyerekbe. Jézus azt mondta, hogy én és az Atya egy vagyunk. Én ő benne, és ő én bennem. Tehát az Atya bármilyen volt, mindene, ami volt, belerakta a fiúba. Jézus ezt úgy mondja, hogy ami az Atyáé, az mind az enyém. Tehát ez nem egy követelőzés, hanem ez egy atyai szívből való önközlés. Átadás. Be kell fektetni, és a legnagyobb befektetés a példaadás. Van, amikor egyszerűen fáradt vagy, van, amikor egyszerűen szabadságom lenne arra, hogy ezt csináljak, azt csináljak, ezt ne csináljak, azt ne csináljak, a gyerekem miatt nem csinálom. Vagy a gyerekem miatt megcsinálok bizonyos dolgot. Hogy lássom mintát. Mert amikor ő kirepül, akkor egy csomó dologról meg fog emlékezni. De leginkább nem arról, amit mondtunk neki, hanem amit látott. Így van. Tisztelni, áldani, bátorítani őt. Ezek is elhangzottak. Megerősíteni, előhívni belőlük a bennük levő ajándékot, építeni. Egy nagyon fontos dolog, hogy el tudjuk Krisztushoz vezetni őket. Ehhez tudni kell, hogy mint szülő, ugye a korintusi levél alapján hitáltal üdvösségre tudom juttatni, amíg a tekintélyem alatt van. 1 Korintus 7 szerint. De ezt valamilyen módon meg kell azt oldani, hogy ez ne tekintélyből legyen, hanem a kegyelemnek egy életére vonatkozó, hogy mondjam, önálló működő forrása fakadjon föl benne. Mert én azt szeretném, és te is azt szeretnéd, ha nem vagy ott, ha nincs ott X vagy Y, akkor is ez a forrás működjön, és merítsen belőle. Ezért utána el kell segíteni a Szent Szellemmel való betöltekezésig is. Nem azért, hogy nyelveken szóljon valaki, nem azért, hogy bizonyos ajándékok működjenek az életébe, hanem azért, hogy ott legyen egy olyan forrás benne, amiből úgy tudjon meríteni, hogy egyrészt saját maga is tudjon tanácsot, vezetést, vigasztalást, bátorítást, örömöt, erőt, szeretetet venni, de ez ki is tudjon jönni belőle. Mert igazából akkor lesz sikerélménye a gyerekednek, amikor azt tapasztalja, hogy rajta keresztül is ugyanúgy tud működni Isten természet fölötti módon, mint a X nagy embereken, Pál apostolon, Péteren, meg a többieken keresztül. A királyság táboroknak ez az egyik célja, amit nyáron csinálunk, a ifi és gyerek táborok. Hogy a természet fölöttit ne csak megtapasztalják, hanem átéljék a gyerekek azt, hogy rajtuk keresztül Isten ugyanolyan szuverén módon tud jeleket, csodákat és természet fölötti módokat megmutatni és csinálni, mint nagy szolgálókon keresztül. És amikor ezt valaki átéli, fiatal vagy gyerek, lehet, hogy a világ, vagy a barátok, vagy a környezet elviszi arra, mert a szülők mondjuk megengedik, de amikor már átélte a természet fölötti, az olyan nyomot hagy benne, ami meggyőződésem, hogy később visszatudja vonni Istennek az útjára. Még egy dolog, amiben nagyon fontos, hogy odaszálljuk magunkat. Évekig imádkoztunk mi is azért, hogy legyen kijelentése Istenről, mint Atyáról. Tehát például, hogy hallom és hallgatom, járok ima összejövetelekre, én is járok, házi csoportokban hallom és hallgatom, hogy hogyan imádkoznak az emberek. Nem azért, mert kíváncsi vagyok, hanem azért, mert hogy milyen képük van Istenről. Mert akkor nekem akként kell tanítani, és akként kell más-más legelő területekre vinni a nyájat, mert más, hogyha úgy szólítom, hogy Istenem, meg más, ha úgy szólítom, hogy Atyám. Milyen az Isten képem? Évekig imádkoztunk, hogy legyen kijelentése Istenről, mint Atyáról. El kell érni azt is, nem csak Krisztushoz kell vezetni, nem csak üdvösségre, nem csak Szent Szellemmel való, most a csakot azt idézőjebben mondom, kell eljuttatni, hanem egy nagyon fontos, hogy az Atyáról való szellemi kijelentése eljusson. Istenről, mint Atyáról legyen egy képe. Következő 8. A nevelés célja, hogy Krisztus éljen benne. Mindenével, jellemével, karakterével, erejével, szeretetével, mindenével. Ehhez meg kell tanítani azt is, hogy meg tudja őrizni a szívét. Fiú-lány kapcsolatok, már korán el kell kezdeni, sajnos ebbe a világba már óvodáskorba. Ebbe a világba óvodáskorba el kell kezdeni erről. Beszélni, mert már van úgy, hogy első, másodikos általános iskolában ott lesmárolná a lány. Tehát olyan világban élünk. És tanítani kell a gyereket. És nem hunyhatom be a szememet. És nem mondhatom azt, hogy ó, hát mi keresztények vagyunk, nekünk ez nem probléma. És a nevelés az nem szabályok felállításáról szól, sokkal inkább kapcsolatokról. Mint maga a királyság is. Úgy tudok nevelni leginkább, és úgy tudsz egy krisztusi nevelésben részesíteni gyereket, hogyha megfelelő kapcsolatokba beleviszed. És megtanított kapcsolatokat, megfelelő kapcsolatokat kiépíteni, és a kapcsolatokban megmaradni, megtartani azt. Ezek a legfontosabbak. Ahogy egyre inkább kezd érettebbé válni egy gyerek, figyeld meg, a korlátokat annál inkább szélesíted. Az elején nagyon szűkek a korlátok. Miért? Mert nem engeded ezt se, meg azt se, mert tudna olyan dolgokat csinálni, ami komoly károkat okozna saját magába. Ahogy egyre több mindent sikerült megtanítani, egyre több mindenre sikerült nevelni őt, egyre inkább tudnak tágulni a határok, a mozgástere. Egyre több mindenben tud szabadon dönteni. Mert már egyre több mindenben tud különbséget tenni. És ahogy a felelősség, a döntésének felelősségét képes fölvállalni, és a döntés képesség felelőssége növekszik, úgy a mozgástere is ennek mértékében tud növekedni. Ez mindenben igaz. Nem adsz oda egy elsős gyereknek, egy 5000 forintos zseppénznek. Mert hazajön egy szatyor nyalókával. Ha hazajön a nyalókával. És akkor a butikosnak adtál 5000 forintot. Ennyi, de abból, ja. Tudod, ahogy egyre inkább a külső, a döntéseinek felelősségét, ahogy egyre inkább képes átlátni, fölvállalni és azzal élni, egyre inkább a külső törvények, vagy a külső parancsok általi korlátok belső szívbe írt törvényekké válnak, amit nem te parancsolsz, hanem Isten már beírja a szívébe a szellem által, és belülről tudja. Belülről tudja eldönteni, hogy mi a jó és mi a rossz, és ez jó. A nevelés az nem szabad, hogy manipulálás legyen, nem szabad, hogy leurolás, megszégyenés vagy megfélemlítés legyen. És akkor van egy terület, amire muszáj odajukadjunk, a fegyelmezés, intés, fenyítés, dorgálás. A fegyelmezés alapja az Istennek a személye. Istennek a tekintélye, Istennek a beszéde, értékrendje, Istennek a szeretete. És figyeld meg, a fegyelmezéshez attól van hatalmunk és tekintélyünk, hogy Isten alárendelt életet élünk. Ettől van legális tekintélyünk és hatalmunk. Ez egy nagyon fontos. És ahogy látják a gyerekeink, hogy engedelmességben járunk Isten felé, Isten beszéde felé, vagy Istentől származott, átruházott tekintélyeknek is engedelmességben járunk, ezt látják, ők is örömmel alárendelik magukat. Nem kérdés akkor. A probléma akkor van, hogyha azt látják, hogy én nem tudom ezt megcsinálni. Akkor probléma van. Ugye a fegyelmezéshez szükséges először is a szeretet. Szükséges a hit, az engedelmesség, odafigyelés, türelem, idő. És az időt aláhúzom még egyszer. Zsidó 12.10. Földi apáink rövid ideig fegyelmeztek, fenyítettek bennünket, ahogy nekik tetszett. Isten azonban a mi érdekünkben fegyelmezés nevel. Azért teszi ezt, hogy a szentségében részesüljünk, hogy olyanok legyünk, mint ő. Emlékszel-e arra, amikor először kaptál otthon fenyítést? Én először emlékszem apám első pofonjára. Én elmondtam, nem akarok az a karácsonyfás, fenyőfás dolog. Megtaláltuk a padláson a széna mögött a karácsonyfát. Ugye nekünk azt mondták, hogy az angyalka hozza. És akkor a kisebbik bátyámmal azt mondtuk, hogy hát ha eldugjuk, megtalálja az angyal. És akkor levittük a padlásról, és bevittük a szalmak, az a belsejébe közepén vágtunk egy nagy lyukat, és oda bevittük. Ha ott is megtalálja, akkor frankó. Igen, de a nagyobbik bátyám látta. Ez csak később derült ki. Eljött a karácsony napja, és akkor ebéd előtt volt ez, és akkor apám kihív bennünket a fészerbe. És akkor megkérdezte, hogy láttuk-e a fenyőfát. Milyen fenyőfát? És akkor apám egy magas ember. Tehát nagy, magas ember. Nagy, hatalmas, nagy tenyerével. És akkor megkérdezte még egyszer, hogy nem láttátok a fenyőfát? Nem találkoztatok vele? Nem, a fenyőfá. Nem járt erre fenyőfa. És kaptam egy hatalmas nagy pofont. És akkor nem várta meg tovább. Most azt mondta, most gondolkozzatok, mindjárt visszajövök, és mondjátok el még egyszer a kérdésre a választ. És akkor kiment, nem sokára visszajött, persze ott sírtunk, és akkor mondta, hogy na, láttátok-e a fenyőfát? Láttuk. És akkor azt mondta, hogy soha többet nem szeretne, hogy hazudjunk. Emlékszem erre, a nagy pofon volt. És azt gondolod, hogy brutális lehet, de muszáj volt. Azt mondja, hogy azért fegyelmez, azért int, hogy a szentségéből részesedjünk, hogy olyanok legyünk, mint ő. Nem lehet kikerülni ezt egyikünknek se. Se azt, hogy részesedjünk belőle. Ha ezt a szüleink elmulasztották, akkor szeretném nekek elmondani, nincs késő. Itt vagyunk mi pásztorok. De Isten felhasználja, tetszik vagy nem tetszik, felhasználja ebben a férjedet is, a feleségedet is. És felhasználja házi csoportvezetődet, felhasználja a gyülekezetvezetőt is, És ez nem csapás. Higgyétek el, ez áldás. Neked. Ahogy elmondta a Steve tegnap, nem egy nagy öröm megverni a gyereket. De muszáj, néha. Zsidó 12:7. Fogadjátok el, vessétek alá magatokat a fegyelmezésnek és fenyítésnek, tekintsétek ezt a mennyei édesapátoktól jövő megfegyelmezésnek, mert ez azt bizonyítja, hogy Isten úgy bánik veletek, mint fiaival, hiszen minden fiút megfenyít az apja. Ez igaz. Ha nem voltál megfenyítve, akkor nem vagy apa. Vagyis nem vagy fiú. Igen. De akkor nem tudsz nevelni se. Annyira elhumanizálódott, jól mondom. Annyira humanistává vált a társadalmunk, hogy az tragédia. Más, testvérek, más a gyerekverés, meg más a fegyelmezés. A fegyelmezés a tetteinkért való felelősségvállalás. Meg kell tanítani, hogy a tetteinek van következménye. És meg kell tanítani a szeretetből való engedelmességre. János 14:15-ben Jézus azt mondja, ha engem szerettek, a parancsaimat megtartjátok. Nem mondhatom azt, hogy szeretem az Urat, ha nem tartom meg az ő parancsait. Természetesen nem lehet kikerülni más területeket sem, nem lehet haragból, indulatból. Amiben a fegyelmezésnek kell történnie, megbocsátás, elfogadó szeretet. A fegyelmezésnek megtérést, megváltozást kell eredményeznie. Addig kell ezt csinálni valamilyen módon, különböző utakat, módokat találni, hogy nem éred el a megtérést és a megváltozást. Nem elég, hogy sajnálja. Nem elég. Nem elég pusztán egy külsőséges változásba bekényszeríteni. Hanem a motivumaiban, a szívében, a gondolkozás módjában kell elérni a változást. A fegyelmezésnek különböző szintjei vannak, Ellen erről tanított, erre nem akarok belemenni a 12:5-6-ban. Csak fölolvasom. Elfelejtkeztetek-e az intésről, amely nektek, mint fiaknak szól? Fiam, nevesd meg az Úrnak fenyítését, se meg ne lankadj, ha ő dorgál téged. Mert akit szeret az Úr, megdorgálja, és megostoroz mindenkit, akit fiává fogad. Itt olyan szintek vannak, amiket az a helyzet, hogy a harmadikat jobb, hogyha nem ízleli meg egyik se. Az már egy ördögi befolyásnak való ostorozás, korbácsolás, átengedés. Jobb, hogyha nem. A János 19:1-be fordul elől még egyszer ez a görög szó, amikor Jézust megkorbácsolták. Sehol máshol nem. Ez a két hely, ahol előfordul az Új Szövetségbe. És nem akarok a tartalmába belemenni. Csak most felolvasok néhány Biblia verset. És szeretném, hogyha megkapjátok úgyis a jegyzetet. Mert most már kész van, tehát ez most hamar véglegesedik. A maga álnokság, példabeszédek 5:22-23. A maga álnokságai fogják meg az istentelent, és a saját bűnének köteleivel kötözik meg. Meghal fenyíték híján, és bolondságának sokossága miatt támolyog. Tudod, miért hal meg? És itt szellemi dolgokról van szó. A fenyítés miatt. Tudod, hogy miért megy el sok hívő családból gyerek a világba? A fenyítés híjával. Híjából. Híja miatt. Hiánya miatt. Ezért. Példabeszédek 10:17. A bölcsesség megőrzőnek új élete van. A fenyítéket elhagyó pedig tévelyeg. Szeretnéd azt, hogy a gyereked bolyongjon, mint egy vak, egész életébe tapogatózon? Nem szeretnéd. Ha nem szeretnéd azt, hogy egész életébe tévelyegjen, akkor a fenyítést azt be kell tervezned. Ha nem adódik magától, meg kell keresnem a helyet. Erről is beszél a Biblia. Példabeszédek 13-18. Szegénység és gyalázat éri azt, aki megveti a fenyítést. Tehát meg kell azt nézni, hogy a mi családunk, ha családi, familiáris generációs szegénységről van szó, farokságról van szó, akkor vajon mi annak a gyökere? Meg kell nézni akkor a családunkba fölfele, hogy a fenyítés hogyan működött. Igazságban, krisztusi módon vagy nem, ha nem, akkor egy új kezdetet kell nyitni, és meg kell ezt tanulni. Példabeszédek 13-24. Aki megtartóztatja a veszélyét, az a saját gyerekét gyűlöli. Aki pedig szereti a gyerekét, megkeresi őt fenyítékkel. Van úgy, hogy volt úgy, Kati mondjuk panaszkodott, hogy ez vagy az a probléma van, hogy hát fenekeljem el a gyereket. Akkor már ugye hát nem 2-3 éves volt, hanem több, és mondtam, hogy jó, csak az okot találjam, tehát hogy lássam. És megtaláltuk az okot. Kivártam. De mondtam, és elmondtam. Leültem, és elmondtam, hogy azért csinálom, mert szeretem. Azért csinálom, mert szeretem az Urat. Engedelmeskedek neki, és azért csinálom, mert hiszek Isten beszédébe, hogy amikor elfenekelem, akkor ez ő benne egy olyan jó gyümölcsöt fog eredményezni, amiért hálás lesz. El szeretném azt is mondani, hogy sokszor egy-egy rácsapással rosszabbat csinálsz, mint ha elfenekelnéd rendesen. Isten úgy csinálta ezt itt hátul, hogy sok mindent kibír. Higgyétek el, rácsapsz a gyerekre, az nem ér semmit. Legyen kevés, de emlékezetes. Ha holnap nem emlékezik arra a fenekelésre, akkor nem érted el a célodat. Nem kell neked minden nap megverned, meg minden héten megverned. De ha nem emlékezik rá egy hét múlva, akkor nem érted el a célodat. Gábor, emlékszel, nem kell mondani, hogy mikor. Emlékszel, hogy mikor lettél utoljára elfenekelve? Nem kell mondani. Igen. Emlékszik rá, hogy mikor. Példabeszédek 19-17. Fenyítsd meg a te fiadat, mert még van remény felőle. De annyira ne fenyítsd meg, hogy megöld. Tehát Isten szab határokat. Példabeszédek 22-15. A gyermek elméjéhez van kötve a bolondság, az ostobaság, de a fenyítés veszélye messze előzi ő tőle azt. Jobb, ha nem kézzel csinálod. A kezet Isten arra alkotta, hogy áldjunk vele. Én nem kézzel csináltam, soha. Vagy vesszővel, vagy fakanállal, vagy dobverővel. És nem úgy, hogy ruhán keresztül, ruha le, gatya le, fölfektetni a térdemnek, Katit megkértem, menjen ki. És nem jó érzés, hidd el, nekem se jó érzés. De nem kellett sokszor csinálni. És itt nagyon, testvérek, szülők, példabeszédek 23-13. Ne sajnáld megfenyíteni a gyerekedet. Legtöbb szülő ezzel csinálja a legnagyobb bajt, hogy megsajnálod. Ne sajnáld megfenyíteni a gyerekedet. Nem hal bele, ha megvered bottal. Ez így van szó szerint. Ne sajnáld megfenyíteni a gyerekedet, mert nem hal bele úgyse. De tudod, azt mondja a példabeszédek 29-15, a vesző és a dorgálás bölcsességet ad. És a 29-17 azt mondja, fenyítsd meg a te fiadat, és békességet hoz az neki. Tudod, amikor megvan minden egyes ilyen zsidókhoz írt levélben is azt mondja, hogy de utóbb a békességnek, igazságnak békességes gyümölcsével fizet azoknak, akik általa gyakoroltatnak. Amen. Erre szeretnélek kérni benneteket, hogy ne sajnáljátok meg, mert ez egy manipuláló eszköz lehet a gyerek életébe. Én is azzal szeretném befejezni, amivel elkezdtem, amivel Darko is befejezte. Legyen egy eltökéltség, elkötelezés arra, ami rajtunk áll. Törjünk meg, állítsunk stoppot minden családi, generációs, familiáris átokvonalnak. A Krisztusban aktív hitgyakorlással. Ugyanakkor nyissunk Krisztusban hitáltal, profétálással, áldásmondással és példaadással egy új generációs, családi, familiáris áldásvonalat. És állítsuk rá a gyerekeinket erre. Amen. Mennyei Atyám, hálát adok neked, és köszönöm a te szeretetedet a házasságról, a gyereknevelésről, a szülőségről, és minden másról. De most ezekről beszéltünk. Sok minden elhangzott. Tudom, hogy az agyamban van még üres hely. És lehet, hogy nem fért oda be. Lehet, hogy nem emlékszem rá. De a szívemmel azt mondom, befogadom ezeket. Az egészet, ami elhangzott. Tegnap, tegnap előtt és a mai napon. És segítségül hívlak. Segíts meg, Jézus Krisztus. Menj el, édesatyám. Kedves Szent Szellem. Szükségem van rád, hogy megfussam azt a pályát, amit te terveztél. Segíts meg abban, hogy tudjak olyan szülő lenni, hogy ráállítsam a gyerekeinket arra a pályára, amit te terveztél nekik. Egy generációs, nemzedékeken átívelő áldáspályára. A Jézus nevében. Amen.
1: Elhangzott Házasság és gyereknevelés című tanítássorozat 10. része, melyben Nemes Pált hallottuk.
2: Ez volt a Hitünk Alapjai.
3: Hitünk Alapjai.
2: Apostoli Fundamentumok.
3: A Rádió Sanszműsor.

0: Hitünk alapjai.
1: Hitünk alapjai.
0: Apostoli fundamentumok.
1: A Rádió Sanszt műsorán.
2: A következő percekben Steve Telcerov a férfivá válás szakaszai című tanítását hallhatjuk.
3: Well, listen, this weekend, tonight I'm going to be finishing up from the last module.
4: Tehát ma este én kezdem el ezt az iskolát azzal, hogy befejezem az előző modulon tanultakat.
3: We talked about parenting. Tonight I want to talk specifically about the man's role.
4: Ugye az előző iskolán beszéltünk a szülők feladatáról, ma este különösképpen az apáról szeretnék beszélni.
3: And then we're going to be looking more generally at relationships just between ourselves.
4: Szeretném megtekinteni, hogy úgy általában mi a helyzet a kapcsolatokkal úgy magunk között.
3: And then finances specifically.
4: És utána szeretnék konkrét válaszokat találni.
3: And all of this is in the scope of what we call the power of a house of peace.
4: Mindenről az egész témáról arról azon belül beszélünk, hogy mit is jelent a békesség háza.
3: Tonight I want to specifically focus on the role of the man.
4: Ma este szeretnék konkrétan a férfi szerepéről beszélni.
3: I want to see the hands of all the men in the room.
4: Szeretném a teremben, ha minden férfi felemelni
3: all
4: a kezét.
3: All the men in the room. Let me see your
4: minden
3: hands.
4: Férfi.
3: Polly, you still qualify. You still
4: Polly,
3: qualify as a man.
4: Yeah.
3: Raise your hand. it's not working well. All right, here we go.
4: No, Tom.
3: Okay. Being male is a matter of birth, but being a man is a matter of choice.
4: Tehát hímneműnek ugye születik az ember, azt nem döntheti el, de hogy valaki férfi-e, azt eldöntheti.
3: See, if you're male, it doesn't delineate whether you're an animal or whether you're a human being. You're just male.
4: Tehát az, hogy valaki hímnemű, az még nem határozza meg, hogy az illető mondjuk ember vagy állat, egyszerűen csak hímnemű.
3: But to be a man is the result of deliberate choices and deliberate input into a male's life that causes him to become a man.
4: De a férfi az, aki egyrészt konkrétan eldönti azt különböző sorozatos döntésekben, hogy férfi lesz, illetve hogy egy hímnemű lény olyan hatásokat kap az életére, amelyektől ő férfi lesz.
3: This subject I'm very interested in because I'm a male and a man.
4: Tehát engem speciál nagyon érdekel ez a téma, mert én hímnemű is vagyok, meg férfi is.
3: Yeah. So in the course of my marriage and in the course of being a father, I've needed to find out what is my role.
4: Tehát a házasságomban és abban, hogy apa vagyok, meg kellett találnom, hogy mi is az én feladatom.
3: What makes me unique? What strengths do I provide in our relationship as a man and in our home?
4: Mit tesz engem egyedivé? Mik azok az erősségek, amikkel én hozzájárulhatok, mint férfi, az otthonunkban a teljes képhez?
3: It's also important for all of us in general as men.
4: Az is fontos minden férfi számára általánosan.
3: Listen, there are many women's conferences.
4: Figyeljetek, nőknek nagyon sok konferenciát tartanak.
3: How many of the ladies in you've ever been to a women's conference?
4: Hány hölgy van itt, aki volt már valaha ilyen nőknek tartott konferencián rendezvényen?
3: All right, let me just put your hands down. How many of you've been to a conference just to speak about the subject of manhood? Let me see your hands.
4: Letehetik a kezüket a nők, most emelje fel a kezét az a férfi, aki már volt olyan konferencián, ami arról szólt, hogy férfinak lenni mit jelent.
3: That's my point. Yeah.
4: Na ez a lényeg.
3: There's quite a difference.
4: Elég komoly különbség volt a számára.
3: There are many books for women. There are many magazines for women.
4: Nagyon sok könyv és nagyon sok folyóirat szól nőknek.
3: There are also many men's magazines, but what are they primarily?
4: De hát a férfiaknak is sok folyóirat készül, de azok elsősorban ugye miről szólnak?
3: Car magazines.
4: Vannak autós,
3: motorbike magazines.
4: Autós magazinok, motoros magazinok.
3: Outdoor hunting magazines.
4: Vadász magazinok.
3: And many magazines that are primarily pornography.
4: És sok olyan lap van, ami elsősorban a pornográfiáról szól.
3: So we need to discover the subject for us. What's our unique role? Who are we?
4: Tehát fel kell fedeznünk a magunk számára, hogy mi a mi egyedi szerepünk, feladatunk.
3: But it's also important for our women.
4: De ez a nő, de az asszonyaink számára is fontos.
3: It seems to be a common understanding that the woman is complex and the man is quite simple.
4: Az az általános felfogás, hogy a nők azok nagyon bonyolultak, a férfiak meg elég egyszerűek.
3: Who can understand a woman is often said.
4: Ugye gyakran halljuk, hogy ki értheti a nőket.
3: And the common understanding is that most men are easy to figure out.
4: És az az általános felfogás, hogy a legtöbb férfit elég könnyű kitalálni.
3: They basically have three drives.
4: Alapvetően három dolog mozgatja a férfiakat.
3: A drive for importance.
4: Fontosak akarnak lenni.
3: A drive for food.
4: Enni akarnak.
3: And a drive for sex.
4: És szexet akarnak.
3: And that's it.
4: És ennyi.
3: That's the man.
4: Ezek a férfiak.
3: And all the guys agree, what's the problem? What's
4: Na, de hát akkor mit a probléma?
3: No. Ladies, listen, we are more complex than that.
4: Tehát hölgyeim, figyeljenek, mi azért ennél bonyolultabbak vagyunk.
3: Oh, there's a few amens out there. That's good to hear. Yeah.
4: Nagyon jó, van itt néhány férfi is a teremben.
3: Does anyone else resent that kind of shallow view of a man's soul beside me?
4: Tehát, hogy van valaki, akinek szintén ilyen egyszerű képe volt a férfiak lelkéről?
3: And finally, this subject is extremely important, particularly for raising boys.
4: Nagyon fontosnak találom ezt a témát, különösen abból a szempontból, ha fiúkat kell fölnevelnünk.
3: James Dobson, a well-known Christian author in the United States.
4: James Dobson nagyon elismert, ismert keresztény író az Egyesült Államokban.
3: He wrote a book a few years ago called Raising Boys.
4: Néhány évvel ezelőtt írt egy könyvet, ami azt jelent, ami arról szólt, hogy meg az volt a címe, hogy fiakat nevelni.
3: It's 270 pages long.
4: Ez 270 oldalas.
3: With surveys inside that took years and years to complete.
4: És olyan felmérések eredményeit is közli, amelyeket több év alatt készítettek el.
3: It's really a summary of a lifetime of teaching and training on the subject of raising boys.
4: Igazából a szerző az egész életének a tapasztalatait vagy sommáját írja le, amit fiak felnevelésével, illetve a fiak neveléséről szóló tanítások keretében elmondott.
3: And I read through this book and I came to the final chapter.
4: Végiglapoztam én is ezt a könyvet, és eljutottam az utolsó fejezetig.
3: Where Dr. Dobbins gives his summary.
4: Ahol Dr. Dobson elmondja az összefoglalást.
3: And he says in the end, if I could summarize all of this material in one statement.
4: És azt mondja a könyvnek a legvégén, hogyha ezt az egész anyagot, amit leírtam, egyetlen mondatban foglalhatnám össze.
3: If I would have known before I read the book what was going to be in the last sentence. If I would have known before I read the book what the summary, the last sentence would be.
4: Hogyha tudtam volna, hogy a könyv elolvasása, már a könyv elolvasása előtt tudtam volna, mi lesz az utolsó mondat.
3: I would have started at the back of the book.
4: Akkor a könyv végén kezdtem volna.
3: He makes one statement.
4: Tehát mond egy állítást.
3: Boys need their dads.
4: A fiú gyerekeknek szükségük van az apjukra.
3: Period.
4: Pont.
3: There's no substitute for the person called dad in a young boy's life.
4: Egy fiatal fiú életében semmivel nem lehet helyettesíteni az apukát.
3: It's vitally important if we're going to create powerful houses of peace.
4: Létfontosságú, hogyha erőteljes békesség házait akarjuk létrehozni.
3: That we all understand the vital and important role that a man carries in the creation of that house.
4: Hogy megértsük azt a létfontosságú és egyedileg fontos feladatot, ami vagy szerepet, amit a férfi hordoz a békesség házának felépítésében.
3: Some of our goals just in this real short period is to increase our understanding of men.
4: Tehát először is szeretnék jobban megérteni, hogy milyen egy férfi.
3: I believe that we are one of the most misunderstood creatures.
4: Én azt gondolom, hogy mi férfiak a legfélreértettebb teremtmények közé tartozunk.
3: And for that reason, oftentimes the majority of men feel alone.
4: És ezért az esetek nagy százalékában a legtöbb férfi egyedül érzi magát.
3: Just to work out life by themselves.
4: És próbálják összerakni egyedül az életüket.
3: And we need to increase our understanding and our compassion for men.
4: Tehát jobban meg kell értenünk a férfiakat, és irgalmasabbnak kell lennünk hozzájuk.
3: Secondly, to increase our appreciation for men.
4: Másodszor az is célja ennek a tanításnak, hogy jobban megtanuljuk értékelni a férfiakat.
3: And finally, to increase our expression of what true manhood really is.
4: Végül pedig, hogy egyre jobban és többet ki tudjuk fejezni, hogy milyen is az igazi férfiasság.
3: few years ago they had a contest around the world for the man of the year.
4: Ugye pár évvel ezelőtt volt egy ilyen, hogy egy ilyen verseny világszerte, hogy ki lesz az év férfia.
3: And some years ago this was the winner in the United States.
4: Néhány évvel ezelőtt ő győzött az Egyesült Államokban.
3: Yeah, this is the USA. Here's the man of the year. He's in the back of the boat and his wife is the one rowing.
4: Tehát ugye az év férfia Amerikában az a férfi volt, aki a csónak hátuljában ül, és a felesége evez.
3: Yeah, but the guy from Poland I think is even more interesting.
4: De azt gondolom, a lengyel fickó még érdekesebb.
3: Yeah, he's carrying a bottle of beer while she's carrying 1, 2, 3, 4, 5 cases, 6 cases of beer.
4: A férfi ugye egy üveg sörrel sétál, miközben az asszony 5-6 rekesszel hozza utána.
3: How about this guy from Greece?
4: Mi szóltok ehhez a görögtől?
3: Yeah. How about Serbia?
4: Mi a helyzet Szerbiával?
3: I can't see the picture very well, but
4: nem látjuk túl jól a képet.
3: He's driving the tractor and the ladies are in the back.
4: Tehát ugye ő vezeti a traktort, és ott vannak a ketrecben hátul a nők.
3: How about this guy from Ireland?
4: És ez az ír?
3: And of course the last from Great Britain.
4: Az utolsó pedig Nagy-Britanniából való.
3: You may not see him very well, but he's inside the tent sleeping with his bike.
4: Lehet, hogy nem látjátok, de a sátorban alszik a motorjával.
3: And she's outside sleeping.
4: A nő meg kívül alszik a sátoron kívül.
3: Yeah.
4: Vagy a bicikliével.
3: When we look to this vital role of the man, where do we look?
4: Amikor a férfiak alapvető szerepéről beszélünk, mit keresünk?
3: Our cultures want to influence our mindset and when we think about manhood and what it means to be a man.
4: A kultúránk befolyásolni akarja a gondolkodásunkat azzal kapcsolatban, hogy milyen egy férfi, mi a férfiasság.
3: Hollywood has its concept of manhood.
4: Hollywoodnak is megvan a maga fogalma a férfiasságról.
3: Your Hungarian culture has its concept. Slovenia has one. The United States has one.
4: A ti magyar kultúrátokban, a szlovénben és az amerikaiban is megvan a fogalom erről.
3: But obviously the place we have to look first and foremost is the scripture itself.
4: De természetesen elsősorban és főként a Bibliában kell keresnünk a választ.
3: Adam and Eve were created by God, both of them.
4: Ádámot és Évát Isten teremtette, mind a kettőjüket.
3: And God made Adam with purpose and with design.
4: Isten megtervezte Ádámot valahogyan, és adott egy célt neki.
3: A person who was capable of carrying responsibility.
4: Olyan emberré alkotta, aki képes felelősséget hordozni.
3: And let's note a few just obvious things right from the start.
4: Mondjuk néhány nyilvánvaló dolgot rögtön kezdettől.
3: First of all, is that man had a relationship with God.
4: Mindenek előtt a férfinak volt kapcsolata Istennel.
3: This was Adam's start.
4: Így kezdődött, így indult Ádám.
3: And every man in this room,
4: s ebben a teremben minden férfi,
3: to discover who he really is and what he's really made of, he's got to start by developing a relationship with God.
4: Amikor ki akarja találni, hogy ő honnan is jött és miért is van, az Istennel való kapcsolatában kell kezdenie.
3: Because every man needs something bigger than himself in the story of his life.
4: Mert minden férfinak szüksége van valami nagyobbra az életében, mint csupán a saját élete.
3: Man is made in God's image.
4: A férfit Isten a saját képére teremtette.
3: And in many ways he's like God, he's got creative capacities.
4: És egy bizonyos szempontból hasonlít is Istenre, vannak teremtői képességei.
3: Primož Trubar, who's known as Slovenia's reformer.
4: Primož Trubar, akit Szlovénia reformátorának ismernek.
3: When he read the scriptures, he discovered, he saw that God himself was creative.
4: Amikor olvasta a Bibliát, rádöbbent, hogy maga Isten is nagyon kreatív.
3: He read the first few chapters of Genesis and saw how God created everything.
4: Elolvasta Mózes első könyvének első néhány fejezetét, vagy első könyvének első néhány fejezetét, és látta, hogy Isten mindent megteremtett.
3: And then the Bible says that God made man in his image.
4: És aztán azt mondja a Biblia, hogy és teremtett Isten embert a maga képmására.
3: And Trubar reasoned that if man was made in God's image, then every man must have some creative purpose, some creative capacity.
4: És akkor ez a férfi rájött, hogyha Isten ilyen teremtő Isten és a maga képére teremtette az embert, akkor az emberben és a férfiban is kell, hogy legyen valami alkotó, teremtő, létrehozó képesség.
3: And he reasoned further that if he has creative capacities, he's got to discover them, and he can only discover them by developing his own personal relationship with God.
4: És hogyha a férfinak vannak ilyen teremtő képességei, és ezeket használni akarja, csak úgy találhatja meg ezeket, hogyha az ő Istenével, aki teremtette őt, kapcsolatot épít.
3: But in order to have relations with God, you got to know something about who he is.
4: De ahhoz, hogy kapcsolata legyen Istennel, valamit tudnia kell Istenről.
3: And the only reliable record we have of God is the scripture, the Bible.
4: És az egyetlen hiteles, megbízható feljegyzésünk Istenről a Biblia.
3: So Truber said what every Slovene needs is the capacity to be able to read the scriptures so that he could come to know God personally and discover his own creative powers.
4: Tehát Truber azt mondta, hogy minden szlovénnak képesnek kell lennie szerezni, elolvasni a Bibliát, megismerni Istent, hogy felfedezhesse a saját kreatív képességeit.
3: So Truber went to work.
4: Tehát elkezdett dolgozni.
3: Translated the New Testament.
4: És lefordította az Új Szövetséget.
3: Gave Slovenes their language on paper for the first time in its history.
4: A szlovén népnek az anyanyelvén adta kezébe a Bibliát a története során először.
3: Gave them their first book, the Catechism and the Abecednik.
4: Először a katekizmust adta nekik, aztán, what is the second?
3: Abecednik, ABC, it's the ABC book.
4: Igen, az ABC. Igen.
3: And in his lifetime, 22 productions, books.
4: És 22 könyvet adott ki, vagy hozott létre szlovénul.
3: And when Truber translated the book of Matthew into Slovenian,
4: és amikor szlovénra lefordította Máté evangéliumát,
3: he wrote a foreword to the book.
4: Írt hozzá egy előszót.
3: Do you know how long a foreword is?
4: Tudjátok, milyen hosszú ez az előszó?
3: You know what a foreword is? You know what a foreword to a book?
4: Igen, tehát tudjuk, mi ez az előszó.
3: It's that short, someone says, oh, this is a great book, you need to read it.
4: Tudjátok, az egy ilyen rövid szöveg, ami arról szól, hogy valaki leírja, hogy ez egy nagyon jó könyv, olvasd el.
3: Truber's foreword to the book of Matthew, the New Testament,
4: Trubhardnak az előszava a Máté evangéliumához
3: is 490 pages long.
4: 490 oldalas.
3: I'm not joking.
4: Nem vicc.
3: When you translate a book,
4: amikor lefordítasz egy könyvet,
3: you have no place for creativity.
4: Akkor nem a saját alkotókészségednek nem adhatsz helyet.
3: It's not your material.
4: Hiszen nem a te anyagod.
3: Truber can't change what God wrote.
4: Tehát Truber nem változtathatta meg azt, amit Isten már leírt.
3: But in the foreword,
4: de az előszóban,
3: he's finally got a place where he can express himself.
4: Végre volt egy lehetősége kifejezni magát.
3: And he needs 490 pages to do it.
4: És ehhez 490 oldalra volt szüksége.
3: And here's a guy who lived what he believed.
4: Tehát ez az ember megélte azt, amiben hitt.
3: Because every man is made in God's image.
4: Mert minden férfit Isten a saját képére teremtett.
3: And within every man in this room, there is you have a creative capacity.
4: És ebben a teremben is minden férfiban rejlik kreatív képesség.
3: There are dreams. There's power within you to move, to create, to design.
4: Vannak álmaid, van erő benned ahhoz, hogy megmozdulj, hogy tervezz, hogy alkoss.
3: God blessed man and gave him a mandate. He said, be fruitful and multiply.
4: Isten meg is bízta az embert, adott neki egy utasítást, hogy sokasodj és szaporodj.
3: He gave him work. He gave him responsibility.
4: Munkát és felelősséget adott neki.
3: And he gave him companionship, so he wouldn't be alone.
4: És társaságot is adott neki, hogy ne legyen egyedül.
3: And this human existence and every man's life is a partnership.
4: Tehát minden férfinak az élete egy partnerségi kapcsolatban, közösségben kell, hogy legyen.
3: It's a partnership first of all with God.
4: Mindenek előtt Istennel.
3: And then it's a partnership with the woman you bring into your life.
4: És utána pedig azzal a nővel, akit behozol az életedbe.
3: Ultimately every man needs a vision for his life.
4: Végső soron minden férfinek kell, hogy legyen látása a saját életéről.
3: A purpose and an adventure that he's living.
4: Kell egy célja, hogy legyen, ami miatt egy kaland lesz az élete.
3: And he invites the woman to join him in his adventure.
4: És meghív egy nőt arra, hogy csatlakozzon hozzá ebben a kalandban.
3: She joins him in the purpose for his life, and together they create, together they move.
4: És az asszony csatlakozik a férfi céljához, és együtt mozdulnak tovább és alkotnak.
3: The second place to look is to look at other men in the scriptures, like Abraham and David.
4: Másodszor meg kell vizsgálnunk más férfiakat a Bibliában, mint Ábrahámot, Dávidot.
3: Gideon, Paul, Moses, Timothy.
4: Gedeont, Mózest, Pál, Timóteust.
3: And who's the epitome of manhood in the scripture?
4: És ki a Bibliában a férfi mi volt alapesete?
3: If you want to know what a real man is like, who do you look to?
4: Kit figyeltek meg, ha igazán tudni akarjátok, milyen egy férfi?
3: Jesus.
4: Jézus.
3: That's right. Jesus.
4: Jézust.
3: He said Jesus.
4: Jézust, mondjátok ti.
3: Jézus, yeah, Jézus, yeah. But Jesus, you think Jesus? Jesus mild and meek?
4: Jézus, aki szelíd és gyengéd.
3: How many of you watched the Jesus film?
4: Hányan néztétek meg a Jézus filmet? Lukács evangélium.
3: I know there's several, yes. Tudom, Jesus of Nazareth. Jesus
4: of Nazareth. A Názáreti Jézus, vagy valamilyen címe van. Talán Lukács evangélium a legismertebb.
3: I like the blonde-haired Jesus with the blue eyes.
4: Nagyon tetszett ez a szőke Jézus, akinek kék szeme van.
3: The one who kind of walks on air.
4: Aki szinte így a levegőben jár.
3: The picture what every man really wants to be.
4: Hát minden férfi ilyen akar lenni.
3: And if you look more in detail in the New Testament of what Jesus was like.
4: Hogyha közelebbről megvizsgáljátok az Új Szövetségben, hogy milyen volt Jézus.
3: Believe me, friends, Jesus, he was dangerous.
4: Higgyétek el, barátaim, hogy Jézus veszélyes volt.
3: He was powerful.
4: Erőteljes volt.
3: He was compassionate.
4: Irgalmas.
3: He had purpose.
4: Volt célja.
3: He had destiny.
4: Volt rendeltetése.
3: He was living out a design, a plan.
4: Egy tervet valósított meg az életével.
3: He wasn't alone. He incorporated others with him.
4: Nem volt egyedül, mert másokat is bevont ebbe.
3: He's the best.
4: Ő a legjobb.
3: But I want you to notice something in Ephesians chapter 4.
4: És szeretném, hogy az Efézus 4-ben, az Efézus 4-ben 3-ban.
3: To discover what the fullness of Ephesians 4:13 actually says.
4: Szeretném, hogyha meglátnátok, hogy mi a teljes jelentése az Efézus 4-ben 3-ban.
3: You're most familiar with Ephesians 4 verse 11. God gave apostles, prophets.
4: Ugye hát nagyon sokan ismerjük az Efézus 4:11-et, hogy Isten adott apostolokat, profétákat, evangelistákat, pásztorokat, tanítókat.
3: For the equipping of the saints, right?
4: Ugye a szentek tökéletes bítése vagy felkészítése.
3: For the work of service.
4: Szolgálat munkájára.
3: Until we all attain to the unity of the faith.
4: 13. vers, míg eljutunk mindnyájan a.
3: And the knowledge of the Son of God.
4: Tehát mindnyájan eljutunk az Isten fiában való hitnek és az ő megismerésének kettségére.
3: To a mature man.
4: Érett férfiúságra.
3: Or to mature manhood.
4: Vagy tehát élet férfiasságra.
3: Specifically in Greek to a full grown man.
4: Tehát a görög eredeti itt azt mondja, hogy egy teljesen felnőtt, kifejlett férfi.
3: To the measure of the stature of the fullness of Christ.
4: A Krisztus teljességének mértékére.
3: So God's intention is to develop the church to such a degree that it becomes a full grown man.
4: Tehát Istennek az a szándéka, hogy addig nevelje, fejlesz-e az egyházat, amíg abból egy teljesen kifejlett férfi nem lesz.
3: Mature.
4: Érett.
3: Complete.
4: Teljes.
3: Strong.
4: Erős.
3: Full grown.
4: Teljesen felnőtt.
3: And you go, well, what is that?
4: Mit akarsz ebből kihozni, mondjátok ti?
3: What does a full grown man look like?
4: Milyen egy teljesen felnőtt férfi?
3: What are his qualities?
4: Mik a tulajdonságai?
3: What's his nature?
4: Milyen a természete?
3: If that's the goal where God is taking us, then we need to be able to see it. We need to have it described to us.
4: Hogyha ez a cél, amifelé Isten el akar minket, vagy amihez el akar Isten minket juttatni, akkor kell, hogy ezt leírja valaki előttünk, tudjuk, hogyan néz ez ki.
3: Or are we comfortable only being the bride of Christ?
4: Vagy megnyugszunk abban, hogy mindannyian Krisztus mennyasszonya akarunk lenni.
3: We will be both.
4: Mi mind a kettő leszünk végül is.
3: Amen.
4: Amen.
3: We will be both.
4: Mind a kettő leszünk.
3: I think by far in the recent years the emphasis has been on the bride of Christ.
4: Azt gondolom, hogy az elmúlt években inkább Krisztus mennyasszonyát hangsúlyoztuk.
3: And that's a beautiful picture and it's very important to us.
4: És ez egy gyönyörű kép és nagyon fontos nekünk.
3: And we'll see this a little bit later.
4: És kicsit később majd látni fogjuk ezt is.
3: But it's important that we recognize where is God taking the church? He's bringing us to this full maturity as a full grown man.
4: De fontos, hogy meglássuk, hogy Isten hova akar minket eljuttatni egy teljesen felnőtt férfiúságra.
3: And God wants us to know that it's reachable. It's doable.
4: Ez egy elérhető, megvalósítható cél.
3: It's obtainable.
4: Megszerezhető ez a
3: cél. It's within our reach.
4: Tehát el tudjuk érni.
3: And the Holy Spirit has come, he's given us the word, and he's involved in our life to bring us to that place.
4: És a Szent Szellem eljött, és nekünk adta Isten beszédét, és belénk is költözött, bevont minket önmagába, és elvisz minket idáig.
3: Finally, in 1 Corinthians 13, verse 11,
4: végül 1 Korintus 10,
3: Paul says, when I was a child,
4: 3:11-ben azt mondja Pál, hogy amikor gyermek voltam,
3: I spoke as a child.
4: Úgy beszéltem, mint gyermek.
3: I understood as a child.
4: Úgy értettem, mint gyermek.
3: I thought as a child.
4: És úgy gondolkodtam, mint gyermek.
3: But when I became a man,
4: de amikor férfiúvá lettem,
3: I put away childish things.
4: Elhagytam a gyermekhez illő dolgokat.
3: And Paul's making a very definite distinction between childness and manhood.
4: És Pál nagyon határozott különbséget tesz a gyermekség és a férfiság között.
3: And just because a boy develops facial hair,
4: és csak azért, mert egy fiúnak elkezd nőni a szakára,
3: and gets big,
4: és fel nagy darabbá nő, magasra nő,
3: doesn't necessarily mean he's moved into manhood.
4: Ez nem jelenti azt szükségszerűen, hogy ő már férfi is lett.
3: There's deliberate choices that have to be made. Paul says, I put away childish things.
4: Konkrét döntéseket kell hozni, azt mondja Pál, hogy én félretettem a gyermekhez illő dolgokat.
3: See, there's a difference between being male and being a man.
4: Tehát különbség van a között, hogy valaki hímnemű vagy férfi.
3: Male is a matter of birth and does not specify whether you are an animal or a human being.
4: Tehát az, hogy valaki hímnemű, az egy születési kérdés, és ebből még nem lehet tudni, hogy valaki állat vagy ember.
3: But being a man is a matter of choice.
4: De a férfivá az lesz, aki úgy dönt, hogy az lesz.
3: It's the result of particular influences that bestow and build manhood within a male.
4: Bizonyos olyan hatásoknak az eredménye is, ami ér egy embert ahhoz, hogy férfivá fejlődjön.
3: Ladies, are you bored?
4: Hölgyek, unatkoztok?
3: No, super.
4: Nagyon jó.
3: Right now we're going to look at a journey. It's called the journey. Next.
4: Most megnézzünk egy utazást, úgy hívják.
3: And this is exactly what it is. It's a journey. It's a development.
4: Ez egy utazás konkrétan, ez egy fejlődési folyamat.
3: This material I present to you is not my own.
4: Amit most bemutatok nektek, anyag, az nem az enyém.
3: This is something I discovered by a guy named John Eldridge.
4: John Eldridge nevű embertől találtam ezt, ő írt egy könyvet erről.
3: He wrote a book called The Way of the Wild Heart.
4: A vad szív útja az a cím a könyvnek.
3: And it's a book that describes the journey from boyhood to manhood.
4: Ez a könyv írja le az ember útját a kisfiúságtól a férfiúságig.
3: And I found it to be one of the most enlightening and helpful descriptions of what is important in a boy's life.
4: És azt gondolom, hogy ez az egyik legszemléletesebb, legjobb leírását tartalmazza annak például, hogy mi fontos egy fiú életében.
3: To bring him from birth,
4: a születése pillanatától,
3: to become a full-grown man.
4: Hogy a születésétől teljesen kifejlett férfivá legyen.
3: And in his book he describes 6 important stages in his life.
4: Ebben a könyvben a szerző a fiú, a férfi életének 6 fontos fokozatát különbözteti meg.
3: The first stage is the stage what it's known as the beloved son stage.
4: Az első szint a szeretett fiú szintje.
3: It's a stage that runs from childbirth, from his birth, to approximately 12 years of age.
4: Ez a gyermek születésétől körülbelül 12 éves koráig tart.
3: This is a time of wonder and exploration.
4: Ez a rácsodálkozásnak és a felfedezéseknek a korszaka.
3: But above all else, this is a time when a boy discovers that he is important, specifically important to his dad.
4: A fiú gyerekek ebben a korukban, korszakukban tanulják meg, ismerik fel, hogy fontosak, különösen az apjuknak fontosak, mondja a szerző.
3: That he's the apple of his father's eye.
4: A fiú ekkor látja meg, hogy ő az apjának a szemefénye.
3: It's a time of affirmation when something is being put in him.
4: Ilyenkor fektetünk bele, adunk bele az életébe közlünk az életével dolgokat.
3: As a boy develops, there's a question that starts to rise in his heart.
4: Ahogy a fiú növekszik, egy kérdés kezd kiformálódni a szívében.
3: It's a question that will reappear in every stage of his life.
4: És ez a kérdés az életének mindegyik ilyen szakaszában meg fog jelenni.
3: And that question is simply, do I have what it takes?
4: Ez pedig egyszerűen úgy szól, hogy képes vagyok erre, alkalmas vagyok erre.
3: And that question will appear when he faces new challenges, when he wants to marry.
4: És ez a kérdés előkerül, amikor új kihívásokkal áll szembe, vagy amikor meg akar nősülni.
3: When that challenging moment comes, when he has to pop the question.
4: Amikor eljön az a kihívás jelentő pillanat, amikor csak fel kell tenni a kérdést.
3: Will you marry me?
4: Hozzám jössz.
3: And today there's such a hesitation, such a there's a fear inside that grips many men.
4: Ma nagyon nagy a tétovázás a férfiakban, és nagyon sok férfit megragad a félelem.
3: And causes us to be cautious.
4: És amiatt nagyon óvatosak.
3: It causes us to be careful.
4: Emiatt nagyon vigyázunk, óvatosak vagyunk.
3: We often lack the kind of courage and strength to press in to difficult situations.
4: Nincs meg bennünk az erő és a bátorság ahhoz, hogy benyomuljunk neki, menjünk nehéz helyzeteknek.
3: To have courage and engage.
4: Hogy bátrak legyünk és úgy neki fogjunk dolgoknak.
3: And the reason is because we've never had the core question of our life never ever answered.
4: És ez azért van, mert az életünknek az alapkérdésére soha nem kaptunk választ.
3: The core question of our life is do I have what it takes?
4: És az életünk alapkérdése ez, hogy megvan bennem, ami kell hozzá.
3: But before and beneath that question.
4: De ez eme kérdés előtt és ezen túl.
3: Is a question that appears in this stage in a boy's life that is never articulated with words.
4: Megjelenik egy másik kérdés a fiú életének ebben az említett szakaszában, amit soha nem önt szavakban.
3: And it's a boy's search for validation.
4: Ez pedig az a törekvés a fiúban, hogy ő egy jogszerű, egy érvényes valaki legyen.
3: Aki, to know that he's prized.
4: Hogy tudja, hogy őt értékelik.
3: Delighted in.
4: Hogy benne gyönyörködnek.
3: That he's the beloved son.
4: Hogy ő a szeretett fiú.
3: And this is our need for a father's love.
4: És ebben fogalmazódik meg a szükségünk az apa szeretetére.
3: And you'll see throughout these stages there are absolute parallels in the spirit of what God does with us as the church.
4: Ezekben a fokozatokban látni fogjátok, hogy teljesen párhuzamosak azokkal a fokozatokkal, amiket Isten az egyházat végigviszi.
3: God wants to lay the foundation in every one of our lives that we know that we are prized and valued and deeply loved by our Father.
4: Isten mindegyikünket végigvisz az életünknek azon a szakaszán, amikor tudván tudjuk minden kételkedés és kérdés nélkül, hogy értékel minket és szeret és a mi atyánk.
3: Because God's laying a foundation upon which he can build for the next stages of our life.
4: Mert Isten ezt az alapot fekteti le, hogy erre építesse az életünk további szakaszait.
3: There's more to this stage of boyhood.
4: A fiúság korában még több is van.
3: Begin our journey into sonship by looking backward to what our lives as boys were actually like.
4: A fiúság szakaszába úgy lépünk bele, hogy visszatekintünk a kisfiú korunkra, hogy akkor mikor volt, milyen volt az életünk.
3: And what they were meant to be.
4: És milyennek kellett volna lennie.
3: And the difference between what it was meant to be and what it was actually like. Yeah.
4: Okay. Na, és a különbség a között, hogy milyennek kellett volna lennie és milyen volt valójában?
3: Is the measure of disappointment and pain we may have experienced in our childhood.
4: Ez a különbség jelenti a mértékét annak a fájdalomnak és csalódásnak, amit gyerekkorunkban átéltünk.
3: And believe me, if that was our experience, God wants to get to that pain.
4: És higgyétek el, hogyha valaki ezt élte át, akkor Isten meg akarja érinteni ezt a fájdalmat.
3: And he wants to come and he wants to answer the core question of our heart.
4: És oda akar lépni hozzánk, és a szívünk alapkérdésére válaszolni akar.
3: For so much of the way that we approach life as men was set in motion when we were young.
4: Mert nagyon sok olyan mód, ahogyan mi az élet különböző kérdéseit megközelítjük, a gyerekkorunkban határozódott meg.
3: And ultimately boyhood is really a time of discovery. It's a time of exploring. It's a
4: igazából a kisfiúkor az a korszak, amikor felfedezünk, kikutatunk dolgokat.
3: It's a time of innocence when for now evil is kept at bay, kept away from us.
4: Ez az ártatlanság kora, amikor mások távol tartják tőlünk a gonoszt.
3: See, when God set Adam in the Garden of Eden, he set his son in a world that was at the very same moment safe and secure and full of mystery.
4: Amikor Isten elhelyezte Ádámot az Édenkertben, akkor olyan helyre helyezte el a fiát, ami biztonságos volt, egy biztos hely volt, és tele volt titkokkal.
3: And full of adventure.
4: És tele volt kalandokkal.
3: Imagine God coming to you and say, here's the world.
4: Képzeljétek el, Isten oda megy hozzátok, azt mondja, itt a világ.
3: Go and subdue it.
4: Menj és hajtsd a birodalmad alá.
3: That's quite a challenge.
4: Hát elég komoly kihívás.
3: What an adventure.
4: Micsoda kaland.
3: And there was no reason whatsoever for Adam to be afraid.
4: És Ádámnak egyáltalán semmi oka nem volt arra, hogy féljen.
3: And every reason for him to dare.
4: És minden oka megvolt arra, hogy merjen.
3: Evil for now was held at bay.
4: Hiszen a gonosz távol tartotta tőle Isten.
3: And such is the world that God intends for a boy to grow up in.
4: És Isten azt akarja, hogy a kisfiúk is egy ilyen közegben nőjenek fel.
3: Where he is sheltered under the sheltering strength of a dad, of a father who makes him feel safe.
4: Ahol egy apa védelmezze őt és befedezze őt és egy a gyerek biztonságban érezhesse magát.
3: This is a time in life when you were meant to come into the knowledge that you are loved, that you are valued, somebody cares about you.
4: Tehát az életnek ebben a szakaszában kell felismernünk azt, hogy valaki szeret minket, értékel minket és törődik velünk.
3: Safe in your father's arm is what it feels like.
4: Ahol ez olyan érzés, mint amikor ott van a kisfiú az apja karjában.
3: That there's someone who cares.
4: Van valaki, aki törődik.
3: In the main message of this time of boyhood or this time of this first stage of between 0 and 12 years, God wants to get just one message across to a boy.
4: És az életének az első 12 évében Isten igazából egyetlen üzenetet akar eljuttatni egy fiúgyerekhez.
3: You're loved.
4: Azt, hogy szeretnek téged.
3: Period.
4: Pont.
3: Along with all the other Bible stories and things that we can teach our children,
4: az összes bibliai történet és mindenféle mellett, amit taníthatunk a gyerekeinknek.
3: As parents, this is the one thing we want to lay deep down in their hearts. I love you and I am for you.
4: Tehát amit taníthatunk a gyerekeinknek, ez az az alap, amit mélyen és stabilan le akarunk fektetni az életükbe, hogy szeretlek téged, én gyermekem vagy.
3: You are important to me.
4: Fontos vagy nekem.
3: And there are many ways a dad can do that by grabbing him and holding his son, by being there physically.
4: Egy apa sok módon megtaníthatja ezt a fiának, például, hogy átöleli, átkarolja, fizikailag ott van mellette.
3: My wife grew up in a home where she had not heard once in her life, not once.
4: A feleségem olyan családban nőtt fel, ahol az életében egyetlen egyszer sem hallotta.
3: To hear the words, I love you.
4: Soha nem hallotta, hogy szeretlek.
3: She was 25 years old the first year of our marriage.
4: 25 éves volt ez a házasságunk első évében.
3: When she was the one who took the courage to break the ice and tell her father on the telephone.
4: Ő vette a bátorságot, hogy most megtöri a jeget és telefonon megmondja az apukájának.
3: Over 5000 kilometers away from where he actually was.
4: Több mint 5000 kilométeres távolságot áthidalva.
3: Dad?
4: Papa?
3: I love you.
4: Szeretlek.
3: And on the other end, silence
4: és
3: for a moment.
4: Vonal túlsó végén egy percig csend volt.
3: And then the response.
4: És aztán jött a válasz.
3: And me too.
4: És én is téged.
3: When my wife became a believer, God came back like he does with many of us and he relays a new foundation.
4: Isten a feleségemmel is azt tette, amit sokunkkal tesz, hogy odajön az életünkbe és lefektet egy új alapot.
3: Whether male or female,
4: akármilyen neműek vagyunk.
3: The one thing, the one foundation God wants to lay deep within our heart is to know without a doubt, you are my son, you are my daughter, and I love you.
4: Az az alap, amit Isten teljesen mélyen és nagyon stabilan le akar fektetni mindannyiunk életébe, az, hogy tudjuk, hogy te az én lányom vagy, te az én fiam vagy, szeretlek téged, hogy tudjuk, hogy Isten ezt mondja.
3: See, this is a great stage.
4: Ez egy nagyszerű szakasz az életünkben.
3: I mean, this is a stage of exploring and having fun and being safe. That's what it's meant to be.
4: Ekkor felfedezünk dolgokat, jól érezzük magunkat, biztonságban vagyunk. Ennek a szakasznak ez a dolga.
3: It's a world of surprises.
4: Ez a meglepetések világa.
3: It's a world where a boy is more or less just sheltered under the loving care, under the loving shelter of his dad.
4: Ez a szakasz többé kevésbé arról szól, hogy a fiú az ő apjának a védő szárnyai alatt van.
3: Keep going. Next. And this is the core question. His core question is am I prized?
4: És ez az alapkérdés, hogy én fontos vagyok-e, értékesnek tart-e valaki?
3: And the Holy Spirit comes into our life as the body of Christ, as the church, as to us as individuals, and he comes to affirm this reality.
4: És a Szent Szellem bejön az életünkbe, mint Krisztus testének az életébe, mint a gyülekezetbe, mint az egyéni életünkbe, és ezt az igazságot húzza alá.
3: You've got a dad who's wild about you.
4: Olyan apád van, aki teljesen oda van érted.
3: And he's got to find ways and means of communicating that message to you.
4: És meg kell találni a Szent Szellemnek a módjait annak, hogy hogyan tudja ezt veled közölni.
3: He gives us messages in the scriptures. You can read it in the Bible.
4: Ad nekünk erről üzeneteket a Bibliában, ott elolvashatjuk.
3: But friends, there are many people who read it in the Bible, but they're not living in the reality of that affirming, empowering love that comes from the Father's heart to you.
4: De nagyon sok ember van, barátaim, akik is olvassák a Bibliát, de mégis sem élnek a valóságában, annak a megerősítő, támogató ténynek, hogy az Atya szeret minket.
3: And Jesus looked forward to the day.
4: És Jézus már nagyon várta azt a napot.
3: When he told his disciples, he said, guys, boys, I'm leaving, but another is going to come, and when he comes, he's going to show you the Father.
4: Amikor azt mondhatta a tanítványainak, hogy fiúk, én most el fogok menni, de eljön majd valaki utánam, aki megmutatja nektek az Atyát.
3: Jesus lived before them for 3 years, and they still weren't getting the message.
4: Jézus ott élt előttük 3 éven keresztül, és még mindig nem értették.
3: Thomas, if you've seen me, you've seen the Father.
4: Tamás, ha láttál engem, láttad az Atyát.
3: Show us the Father.
4: Mutasd meg nekünk az Atyát.
3: Because he was getting them ready.
4: Mert arra készítette őket.
3: For the challenges of the next stage.
4: Hogy a következő szakasz kihívásaival szembe tudjanak nézni.
3: Because the next stage in a boy's life.
4: Mert a következő szakasz a fiú életében.
3: Is not so simple.
4: Nem annyira egyszerű.
3: Before we go there.
4: Mielőtt erre rátérünk.
3: What happens if that wasn't my reality?
4: Mi van, hogyha én nem így éltem ezt meg az én gyerekkoromban?
3: How many, honestly, how many boys grow up in an environment?
4: Őszintén, hány fiú él, nő fel olyan közegben?
3: Where they know without a doubt.
4: Ahol kétség nélkül tudják.
3: That they are loved, that somebody is proud of them, that they are important to their dad.
4: Hogy szeretik őket, valaki büszke rájuk, hogy ők fontosak az apukájuknak.
3: I would venture to say it's few.
4: Én tehát merném azt mondani, hogy kevés fiú nő így fel.
3: And that experience leaves a mark on a man's life.
4: És ez az átélés nyomot hagy a férfi életében.
3: It leaves a wound.
4: Sebet hagy.
3: And that's the difference between what should have been and what was.
4: És ez a különbség a között, aminek lennie kellett volna, és ami valóban volt.
3: And as a result, many men are angry and they don't know why.
4: Ennek eredményeképpen nagyon sok férfiban van harag, és nem tudják miért.
3: What happens when you should get something and you don't?
4: Mi van, amikor meg kéne kapnod valamit, de nem kapod meg?
3: How do you feel?
4: Hogy érzed magad?
3: Frustrated?
4: Frusztrált
3: angry?
4: Vagy csalódott, haragos?
3: Disappointed?
4: Csalódott.
3: Yep.
4: Igen.
3: Yep.
4: Igen.
3: Now there's an answer to that, but in one way we have to embrace the wound.
4: Erre van válasz, de valamilyen módon el kell ismernünk, hogy az a seb van.
3: And a young boy is wounded when his world is unsafe.
4: Akkor kap sebet egy kisfiú, amikor a világa nem biztonságos.
3: When he's forced to grow up too soon.
4: Amikor arra kényszerül, hogy túl hamar felnőjön.
3: He is wounded when his question goes unanswered through neglect.
4: Megsebesül, amikor nem kap a kérdése választ, mert elhanyagolják őt.
3: Am I prized?
4: Értékelek engem?
3: I don't know.
4: Nem tudom.
3: Because my dad never told me.
4: Mert az apukám sose mondta.
3: He was never there.
4: Soha nem volt a közelben.
3: Or he left when I was three.
4: Vagy elment, amikor 3 éves voltam.
3: And a boy is wounded.
4: És egy fiú megsérül.
3: Next.
4: Következő.
3: Next. And a boy is wounded when his question is unanswered in the negative.
4: És akkor is megsérül egy fiú, amikor negatív módon kap választ a kérdése.
3: When he's actually told.
4: Amikor konkrétan azt mondják neki.
3: You are nothing.
4: Te semmi se vagy.
3: You're an idiot.
4: Hülye vagy.
3: You are this, you are that.
4: Ez vagy, meg az vagy.
3: You can't do anything right.
4: Semmit nem tudsz jól csinálni.
3: I'm sorry I had you.
4: Annyira bánom már, hogy megszülettél.
3: You're not my son.
4: Nem is vagy a fiam.
3: And so on and so on.
4: Satöbbi.
3: Friends, those kinds of words, they have such power to impact, such destruction.
4: Barátaim, olyan nagyon nagy pusztító erő van ezekben a szavakban.
3: And they wound a man that he carries with him into the next stages of his life.
4: És olyan sebet ejtenek a férfin, amitől az élete következő szakaszaiba tovább.
3: And I can't tell you how important it is.
4: El sem tudom mondani, mennyire fontos.
3: If that was your experience growing up.
4: Hogyha te így nőttél fel, hogy ezt élted át.
3: Do not ignore it.
4: Nem mellőzd, ne próbáld elfelejteni.
3: Don't brush it under the rug.
4: És ne csöpörd a szőnyeg alá.
3: Don't just try to forget it.
4: Ne próbálj úgy csinálni, mintha nem történt volna meg.
3: Embrace the pain.
4: Hanem ismerd el, hogy fáj.
3: Embrace the wound.
4: Ismerd el, hogy sebes van.
3: Most importantly, take it to God.
4: És a legfontosabb az, hogy vidd az egészet Istenhez.
3: Because you are now in a relationship with the dead who is capable enough of speaking into your life.
4: Mert most egy olyan apával vagy kapcsolatban, aki nagyon is képes az életedbe beleszólni.
3: And of affirming you in ways that maybe you've never had.
4: És olyan módokon tud megerősíteni és biztatni téged, ahogy soha nem élted ezt még át.
3: And telling you without a doubt.
4: És meg tudja neked mondani kétség nélkül.
3: Yes, you are my son.
4: Igen, az én fiam vagy.
3: And I'm proud of you.
4: És büszke vagyok rád.
3: You are mine.
4: Az enyém vagy.
3: And I'm glad you're mine.
4: És örülök, hogy az enyém vagy.
3: Friends, that's the point of adoption in the scripture.
4: Barátaim, ez az egész örökbefogadás fogalmának ez a lényeg a Bibliában.
3: If you have a natural child, you're bound to love the child.
4: Hogyha van egy fizikai gyereked, az köteles vagy szeretni.
3: But if you adopt a child,
4: de hogyha örökbefogadsz egyet,
3: adoption is a choice.
4: Azt te döntheted el.
3: That a parent makes.
4: Tehát a szülő meghozza ezt a döntést.
3: He chooses to take that child in.
4: Úgy dönt, hogy magához veszi a gyereket.
3: To love that child.
4: És szereti.
3: To give that child something that they never had.
4: És ad neki valamit, amit sose kapott meg.
3: To create an inheritance for that child. To give their name to that child.
4: Nevet ad a gyereknek és örökséget.
3: To create an environment for that child where they know you are now in a relationship with the dead. Who is capable enough of speaking into your life?
4: Mert most egy olyan apával vagy kapcsolatban, aki nagyon is képes az életedbe beleszólni.
3: And of affirming you in ways that maybe you've never had.
4: És olyan módokon tud megerősíteni és biztatni téged, ahogy soha nem élted ezt még át.
3: And telling you without a doubt.
4: És meg tudja neked mondani kétség nélkül.
3: Yes, you are my son.
4: Igen, az én fiam vagy.
3: And I'm proud of you.
4: És büszke vagyok rád.
3: You are mine.
4: Az enyém vagy.
3: And I'm glad you're mine.
4: És örülök, hogy az enyém vagy.
3: Friends, that's the point of adoption in the scripture.
4: Barátaim, ez az egész örökbefogadás fogalmának ez a lényeg a Bibliában.
3: If you have a natural child, you're bound to love the child.
4: Hogyha van egy fizikai gyereked, az köteles vagy szeretni.
3: But if you adopt a child.
4: De hogyha örökbefogadsz egyet.
3: Adoption is a choice.
4: Azt te döntheted el.
3: That a parent makes.
4: Tehát a szülő meghozza ezt a döntést.
3: He chooses to take that child in.
4: Úgy dönt, hogy magához veszi a gyereket.
3: To love that child.
4: És szereti.
3: To give that child something that they never had.
4: És ad neki valamit, amit sose kapott meg.
3: To create an inheritance for that child, to give their name to that child.
4: Nevet ad a gyereknek és örökséget.
3: To create an environment for

0: natural child, you're bound to love the child.
1: Hogyha van egy fizikai gyereked, az köteles vagy szeretni.
0: But if you adopt a child,
1: de hogyha örökbefogadsz egyet,
0: adoption is a choice.
1: Azt te döntheted el.
0: That a parent makes.
1: Tehát a szülő meghozza ezt a döntést.
0: He chooses to take that child in.
1: Úgy dönt, hogy magához veszi a gyereket.
0: To love that child.
1: És szereti.
0: To give that child something that they never had.
1: És ad neki valamit, amit sose kapott meg.
0: To create an inheritance for that child, to give their name to that child.
1: Nevet ad a gyereknek és örökséget.
0: To create an environment for that child where they know that they are wanted.
1: Olyan közeget hoz létre a gyerek számára, ahol tudván tudja, hogy őt akarják.
0: And finally his question.
1: És végül a kérdés.
0: Goes unanswered.
1: Nem kap választ.
0: When there is violence or abuse.
1: Amikor bántalmazás vagy erőszak van.
0: There's something that we need to understand is that there is an evil that is behind the evil.
1: Meg kell értenünk, hogy van egy gonosz a gonosz mögött.
0: See, we got to recognize the spiritual context in which we live.
1: Fel kell ismernünk azt a szellemi közeget, amiben élünk.
0: God wants to build your life for something glorious.
1: Isten valami dicsőséget akar csinálni az életedből, így van?
0: He wants to build your life for something significant.
1: Valami jelentőssé akarja építeni az életedet.
0: You believe me? Is it true?
1: Higgyétek el, igaz?
0: Amen.
1: Hiszed nekem, igaz ez?
0: But there's somebody.
1: De van valaki.
0: There's somebody who wants to spoil your life.
1: Valaki, aki el akarja rontani az életedet.
0: And that somebody.
1: És az a valaki.
0: It's not your dad. It's not your mom.
1: Nem az apukád és az anyukád.
0: It's the devil.
1: Hanem az ördög.
0: He is the evil behind the evil.
1: Ő a gonosz minden gonoszság mögött.
0: He's the one who wants to destroy our life.
1: Ő akarja elpusztítani, tönkretenni az életünket.
0: And he will use channels of ignorance and unknowing. He will use instruments.
1: És ő eszközöket fog használni, a mellőzést, az ismeretlenséget.
0: He can use a dad, he can use a mom who are unaware of the power that they carry.
1: Használhat olyan szülőket, akik nem tudják, hogy milyen hatalom van a kezükben.
0: And it's important that we recognize who's behind, who is the evil behind the evil.
1: És fontos, hogy felismerjük, hogy ki a gonosz dolgok mögött.
0: And we need to quickly come to an awareness.
1: És nagyon gyorsan kell, hogy ez tudatosuljon bennünk.
0: Of who's behind the injustice.
1: Hogy ki van a jogtalanság mögött.
0: So that our anger, that is justifiable.
1: Hogy tudjuk, hogy az haragunk jogos.
0: Can be expressed in the right direction.
1: De jól tudjuk kifejezni.
0: So that we can forgive those who harmed us.
1: Hogy meg tudjunk bocsátani azoknak, akik ártottak nekünk.
0: And yet we can arise.
1: És mégis felkelhessünk.
0: In a new strength, recognizing who our true enemy really is.
1: Új erővel is felismerhessük, hogy ki a valódi ellenségünk.
0: The enemy's central purpose is to separate us from the Father.
1: Az ellenség központi célja az, hogy elválasszon minket az atyától.
0: He wants to put a wedge between us and him.
1: Tehát egy falat akar húzni Isten és mi közénk.
0: And he tells us lies about the nature of God.
1: És hazudik nekünk Istenről.
0: He feeds us lies.
1: Tehát hazugságokkal letett minket.
0: God isn't good.
1: Isten nem jó.
0: He was behind the pain.
1: Ő rejlik a fájdalom mögött.
0: He was behind the abuse.
1: Ő volt a bántalmazás mögött.
0: You really can't trust him.
1: Igazából nem bízhatsz benne.
0: The devil is a liar.
1: Az ördög hazug.
0: And God is true.
1: Isten pedig igaz.
0: He can be trusted.
1: Meg lehet benne bízni.
0: And the enemy uses neglect to whisper to us, you see, no one cares.
1: Az ellenség kihasználja a mellőzést, és azt mondja ezen keresztül, látod, senki nem törődik veled.
0: You're not worth caring about.
1: Nem is vagy méltó arra, hogy valaki törődjön veled.
0: He uses a sudden loss of innocence to whisper, you see, this is a dangerous world.
1: Tehát kihasználja mi ártatlanságunk idejét, és azt sutogja a fülünkbe, hogy ez egy veszélyes világ.
0: And you are alone.
1: És te egyedül vagy benne.
0: He uses abandonment.
1: Kihasználja az elhagyatottságot.
0: He uses assaults and abuses to scream at a young boy.
1: Támadásokon és bántalmazáson keresztül azt ordítja a fiú fülébe.
0: This is all you're good for.
1: Hogy te csak ennyire vagy érdemes.
0: And in this way he makes it nearly impossible for us

0: to know what Jesus knew.
1: És majdnem ez, mindezek miatt majdnem lehetetlen, hogy mi tudjuk azt, amit Jézus tudott.
0: He makes it so very, very hard to come home to a father's heart who is toward us.
1: Nagyon nehéz ez a számunkra, hogy hazajöjjünk egy olyan atya szívéhez, aki felénk fordul.
0: In favor.
1: Jó indulattal fordul hozzánk.
0: He has a smile on his face.
1: És mosolyog ránk.
0: He's welcoming.
1: És üdvözöl minket. Hív minket.
0: The details of each of our stories are unique.
1: Mindannyiunk történetének a részletei egyediek.
0: But the effect is always a wound in the soul.
1: De az eredmény mindig a léleknek a sebesülése.
0: And with it a separation and a suspicion of the Father.
1: Elszigetelődünk az atyától és gyanakszunk rá.
0: And it's been very effective.
1: És ez egy nagyon hatékony módszer.
0: But God is not willing to let that be the end of the story.
1: De Isten nem engedi, hogy ez legyen a történet vége.
0: He's given us incredible stories, the story of the prodigal son.
1: Elképesztő történeteket adott nekünk, például a tékozló fiú történetét.
0: The son who takes his inheritance and runs off.
1: Aki fogja az örökségét és elmegy.
0: He expends everything he has.
1: Mindenét elkölti.
0: And he's eating with the pigs.
1: És aztán a disznókkal eszik.
0: And he says, now I'm going to go home.
1: És aztán azt mondja, hazamegyek.
0: But I'm not worthy anymore to be my father's son.
1: De nem vagyok többé méltó arra, hogy az apám fia legyek.
0: I'll go back and be a servant.
1: Visszamegyek és a szolgája leszek.
0: So the boy starts to take the long trek home.
1: És aztán elindul a fiú hazafelé a hosszú úton.
0: His head is down, his shoulders are
1: Lehorgasztja a fejét, összeesett a válla.
0: He's feeling the guilt and the shame.
1: Érzi a bűntudatot és a szégyent.
0: And what is the father doing?
1: És mit tesz az atya?
0: The father's out there every day looking, waiting for his son to see when he's going to return.
1: Minden nap ott áll az úton és nézi az utat és várja, hogy a fia visszatérjen.
0: And when the father sees the boy already a long way off.
1: És amikor megpillantja a fiút, amikor még nagyon messze van.
0: He picks up the robes of his robe, the links of the robe, and he wraps them up and he starts to run.
1: Fölkapja a hosszú köntösének a szegélyét, fölhúzza és elkezd futni.
0: He takes off running out his boy.
1: És fut a fia elé.
0: And when he sees him.
1: És amikor meglátja.
0: The Bible says that he embraces him.
1: A Biblia azt mondja, hogy átöleli.
0: Presses the boy to his own chest.
1: Tehát szinte magához szorítja ezt a fiút.
0: He gives him a robe, he gives him a ring.
1: És ad neki ruhát és gyűrűt.
0: He restores the boy back into his home. This is the incredible nature, the favor of our Father.
1: Helyre állítja a fiú helyzetét az otthonban. Ez a mi atyánknak a szinte hihetetlen természete, ilyen jó indulattal van irántunk.
0: He's much better than we think he is.
1: Sokkal jobb, mint mi gondolnánk.
0: He's much better than we think he is.
1: Sokkal jobb, mint gondolnánk.
0: In Christ's intention, the reason that he died was in order to bring us to the Father.
1: És Krisztus azért halt meg, az volt vele a szándéka, hogy visszavigyen minket az atyához.
0: Jesus said, I'm the way, the truth and the life. No one.
1: Jézus azt mondta, én vagyok az út, az igazság és az élet.
0: No one can come to heaven except through me. Is that what it says?
1: Senki sem juthat a mennybe nélkülem, ezt mondja.
0: No, it doesn't talk about going to heaven.
1: Nem, a mennybe menésről
0: nincs szó. It says, no one can come to the Father except through me.
1: Azt mondja, senki nem mehet az atyához én nélkülem.
0: See, Jesus' intention is for us to know the Father like he did.
1: Tehát Jézusnak az a szándéka, hogy mi úgy ismerjük az atyát, ahogy ő ismerte.
0: And prepare us first and foremost to be able to relax in the love of our dad.
1: És elsősorban arra akar minket felkészíteni, hogy le tudjunk pihenni a mi atyánknak a szeretetében.
0: Amen. Stage number two.
1: Második szakasz.
0: Next. Keep going. Yep. Back. Stage number two is the stage of the adventure.
1: A második szakasz a kalandnak a szakasza.
0: It starts approximately when he's 13 years of age.
1: Ez körülbelül a fiúnak a 13. évében kezdődik.
0: It's around the period of adolescence. Starts to become a teenager.
1: Tehát ez amikor ugye serdülni, kamaszodni kezd.
0: And this is a year of transition.
1: Ez az átmenet éve.
0: And will run late into his teens and into his early 20s.
1: A folyamat azért el fog tartani a 10-es évek végéig és a 20-as évek elejéig.
0: Be quick to remind you, these stages sort of overlap with one another.
1: Tehát ugye fontos tudnunk, hogy ezek a szakaszok átfedik egymást.
0: It's not a clear cut now and then.
1: Tehát nincsen egy egyértelmű határvonal közöttük.
0: But a notable shift begins to take place in a boy's soul as he approaches his teens.
1: De észrevehető változás kezdődik egy fiúnak a lelkében, amikor a 10-es éveit elkezdik.
0: There's a yearning for adventure.
1: Nagyon vágyik a kalandra.
0: Something inside him tells him that he needs to prove himself.
1: Valami benne azt mondja neki, hogy igazol, be kell bizonyítania kell valamit.
0: He needs to be tested.
1: Ki kell, hogy próbálják.
0: He wants to learn how to do things.
1: Tudni akarja, hogy hogyan kell tenni dolgokat.
0: How to drive a car.
1: Hogyan kell vezetni autót.
0: How to play an instrument.
1: Hogyan kell egy hangszeren játszani.
0: How to hunt.
1: Hogyan kell vadászni.
0: How to build a loft in his room.
1: És hogyan építsen egy tetőteret, vagyis egy ilyen álmenyezetet a szobájában.
0: He wants to learn how to do things.
1: Meg akarja tanulni tenni a dolgokat.
0: This becomes the stage of discovery.
1: Ez a felfedezésnek az időszaka.
0: And here is a stage where a question starts to occur.
1: És ez egy olyan szakasz, amikor kezd megjelenni egy kérdés.
0: And it's this question, do I have what it takes?
1: Ez pedig az, hogy megvan bennem az, ami kell hozzá.
0: And it's fairly innocent in its first stages.
1: Ez az első szakaszokban egy elég ártatlan kérdés.
0: My boys, when they get on their bikes,
1: amikor a fiaim megkapják a bicikliüket,
0: they'll want to jump things.
1: Ugye át akarnak vele ugratni dolgokon.
0: And first they'll jump one log.
1: Először egy falönkön ugranak át.
0: They build a ramp for their bike.
1: Már rámpát építenek a biciklinek.
0: And when they hit the ramp, they fly in the air.
1: És amikor ugye elrugaszkodnak a rámpáról,
0: they jump over one log.
1: Először ugye egy örönköt ugranak át.
0: One log. Should we try two?
1: Yeah. Na, megpróbáljunk kettőt.
0: So they put another log and they jump over two logs.
1: Egyet, akkor már kettőt ugranak át.
0: And then they will say, huh, we did two, let's try three.
1: No, hát most már kettő sikerült, próbáljuk három.
0: And then let's try four.
1: Aztán próbáljuk négyel.
0: How many have boys in your life?
1: Hányatoknak vannak fiú gyerekek?
0: They're pretty adventurous, right?
1: Elég
0: they're gonna try stuff,
1: ugye?
0: and it's good that they try stuff.
1: Megpróbálják a dolgokat, és ez jó.
0: Because what's happening inside of them is this question: do I have what it takes?
1: Mert közben ez történik bennük, ez a kérdés, hogy megvan-e bennem, ami kell hozzá.
0: They can articulate it, but you can.
1: Ők nem tudják megfogalmazni, de te igen.
0: And it's the intention of every dad to answer this question for his son.
1: És minden apának az a szándéka, hogy megválaszolja ezt a kérdést a fia számára.
0: Yes, you've got what it takes.
1: Igen, megvan benned, ami kell hozzá.
0: And of course, mom comes along.
1: Aztán természetesen jön anyuci.
0: Now, mom's got a different set of needs.
1: Hát a anyukák szükségei más.
0: Two logs? No!
1: Két rönk?
0: It's enough!
1: Nem, ez elég!
0: Why?
1: Miért?
0: Because he could get hurt.
1: Mert még megsérül.
0: He might break his arm.
1: Lehet, hogy eltörik a karja.
0: Yeah.
1: Igen.
0: That's right.
1: Ez így van.
0: He might break his arm.
1: Lehet, hogy eltöri.
0: Super.
1: Nagyszerű.
0: If he never tries.
1: De ha soha nem próbálja.
0: He'll never know.
1: Soha nem fogja megtudni.
0: And a boy who's constantly conditioned to question himself.
1: És hogyha egy fiút olyan helyzetbe hoznak, hogy mindig kérdőjelezze meg magát.
0: When the brakes are constantly being applied to his life.
1: Amikor állandóan befékezik az életét.
0: It develops within him an apprehension.
1: Akkor ő benne is egy ilyen szorongás kialakul.
0: And later in the next stages of his life, when his courage will be called upon and needed.
1: És később, amikor az élete későbbi szakaszaiban szüksége lenne bátorságra, és azt igénylik is tőle.
0: When it comes time to make decisions about the career for his life, what he's going to do.
1: Amikor el kell döntenie, hogy milyen pályát választ az életében.
0: Mom says, what's wrong with him? He can't make a decision.
1: Azt mondja az anyuci, hogy hát mi baj van ezzel a gyerekkel? Hát nem tud dönteni.
0: When he becomes apprehensive about asking the question.
1: Amikor már nagyon izgul és fel akarja tenni ezt a kérdést.
0: If all of his life he's been conditioned to be careful.
1: Hogyha az egész életében arra tanították, hogy legyen óvatos.
0: Instead of being courageous.
1: Ahelyett, hogy bátor lenne.
0: Then he's going to lack the necessary strength he needs when life calls upon him.
1: Akkor nem lesz benne meg a szükséges erő akkor, amikor az élet elé állít valamit.
0: And he's going to discover that there is a power in experience for him.
1: Felfedezi, hogy van a számára tapasztalat és erő.
0: He's got to experience things.
1: Meg kell tapasztalni a dolgokat.
0: It's not enough for him to be told, yes, son, you've got what it takes.
1: Nem elég, ha azt mondják neki, hogy igen, alkalmas vagy rá.
0: He's got to develop a track record of having had victories.
1: Hanem át kell élnie, hogy egymás után éli át a győzelmeket.
0: Of having succeeded.
1: Hogy sikerülnek neki dolgok.
0: David had this experience as a young boy.
1: Dávid is fiatal korában tapasztalatokat szerzett.
0: When he was sent into the hills to care for his father's sheep.
1: Amikor elküldték a hegyek közé, hogy az apjának a juhait legeltesse.
0: And as a very young boy when a bear attacked, what did David do?
1: Nagyon fiatal korában, amikor megtámadta a nyájat egy medve, mit csinált Dávid?
0: David grabs the bear.
1: Dávid megragadta a medvét.
0: A little bit later on,
1: kicsit később,
0: a lion comes.
1: Jött egy oroszlán.
0: He's more of a bear than you, I think.
1: Hát ő mondjuk egyébként inkább.
0: And what does David do?
1: Mit csinál Dávid ilyenkor?
0: David engages.
1: Beszáll a ringbe.
0: David doesn't step back, he moves forward.
1: Dávid nem hátralép,
0: hanem protects.
1: Előre. És védi a nyájat.
0: He engages, grabs the lion.
1: És harcol, és megragadja az oroszlán.
0: We don't know how he did it, but he protected what was given to him.
1: Nem tudjuk, hogy hogy csinálta, de védte azt, amit rábíztak.
0: And when Goliath comes on the scene.
1: És amikor színre lép Góliát.
0: See, David's got a track record behind him.
1: Tudjátok, Dávidnak már vannak tapasztalatai.
0: David's got some experiences under his belt already that tells him, son, you've got what it takes.
1: Már vannak átélései, amik azt mondják neki, hogy igen, te képes vagy rá.
0: But David doesn't live in some sort of self bravado of himself. He knows who he's connected with.
1: De Dávid nem egy önbizalomban él, hanem tudja, hogy kivel áll kapcsolatban.
0: He's got a trust in God.
1: Bízik Istenben.
0: He's already been affirmed by his father.
1: Az apja már bíztatta, bátorította.
0: All of his psalms are filled with this language.
1: Ez a nyelvez, ezzel a nyelvezettel vannak tele a zsoltárai.
0: The power of experience creates something within David that creates a strength and a courage that he will use throughout the rest of his life.
1: A tapasztalatoknak az ereje egy olyan bátorságot és képességet épít Dávidba, ami az egész életében kitart.
0: This is also a stage when a boy learns that life is hard.
1: Ebben a szakaszban tanulják meg a fiúk azt is, hogy az élet nehéz.
0: See, his perception of life begins to change at this stage.
1: Ebben a szakaszban kezd megváltozni, ahogy felfogja az életet.
0: And he discovers that life is hard.
1: Rájön, hogy az élet nehéz.
0: Is there anybody else who discovered that reality in this room besides me? Life is hard.
1: Rajtam kívül, aki már rájött erre, hogy az élet nehéz.
0: I mean, just this recently,
1: csak a közelmúltban.
0: We had both cars break down.
1: Mind a két autónk lerobbant.
0: They needed repairing.
1: Meg kellett őket javítani.
0: Our oil was empty at home.
1: Otthon olajunk sem volt, elfogyott.
0: I had bills that were piling up. Bills.
1: Egy nagy kupac számlánk volt már.
0: And again, it's like, oh man, life is hard.
1: Tehát az élet nehéz.
0: There seems to be for the male soul no end of challenges.
1: Úgy tűnik, hogy a férfi számára nincs vége a kihívásoknak.
0: And if a man doesn't develop a courage, what he's going to be looking for most of his life is just a corner somewhere where he can sit down and just get out of the mess.
1: Hogyha egy férfiben nem alakul ki az életében a bátorság, akkor úgy fogja végigélni az élet további részét, hogy minden nehéz helyzetben egy sarkot keres, ahol leülhet és kiszállhat az egész problémából.
0: But this ought to be a stage in his life where he starts to learn that life is difficult and dad is there to help him.
1: De van az életében egy szakasz, amikor meg kell tanulnia, hogy az élet nehéz, de ott van mellette apa, aki segít.
0: They discover in school that the lessons get more difficult.
1: Az iskolában rájönnek, hogy az leckék egyre nehezebbek.
0: Life is hard and it's going to require something from me.
1: Az élet nehéz és követel tőlem valamit.
0: But I'm developing a strength.
1: De kifejlődik bennem egy erő.
0: A strength that prepares me for life's challenges.
1: Egy olyan erő, ami felkészít az élet kihívásaira.
0: But many boys who have no father alongside to help him, they're undeveloped and they're wounded.
1: sok olyan fiú, aki mellett nincs egy apa, és az nem törődött vele, gyenge és sérült maradt, sebesült.
0: And this is primarily a stage when a boy discovers the purpose in his life, what he's here for.
1: Elsődlegesen ebben a szakaszban fedezik fel a fiúk azt, hogy miért vannak itt a Földön, mi a céljuk az életben.
0: What do I have? What am I good at? What am I capable of?
1: Mi van? Mire vagyok képes? Milyen tehetségem van?
0: What's the purpose of my life? Where am I going?
1: Mi az életem célja? Merre tartok?
0: He gets a vision.
1: Látást kap.
0: He gets a purpose. He sees a destiny for himself.
1: Célt kap és látja a saját rendeltetését.
0: And he's going to need again and again to call upon strength and courage to fulfill that purpose and destiny.
1: És újra és újra az erejét és a bátorságot gát kell használnia ahhoz, hogy ezt a célt, ezt a rendeltetést el tudja érni.
0: And so important that we have the role of the father, a dad who is alongside, who encourages, who empowers.
1: Nagyon fontos, hogy ilyenkor mellette legyen egy apa, aki erősíti és bátorítja.
0: The role of the father, a small f and the big father.
1: A földi apának a szerepe és a mennyei atyának a szerepe.
0: Who is there to coach us along the way?
1: Aki ott van, hogy támogasson, terelgessen minket útközben.
0: Who can't always do things instead of us?
1: Aki mindig meg tudja tenni a dolgokat helyettünk.
0: But who speaks into the life of his son and says, "Son, you can do it."
1: De inkább szól a fia életébe és azt mondja, fiam, meg tudod csinálni.
0: I believe in you.
1: Hiszek benned.
0: You've got what it takes.
1: Megvan benned, ami kell hozzá.
0: Oh, I've got to move much quicker. Stage
1: sokkal,
0: number three.
1: Sokkal gyorsabban kell haladnom a harmadik szakasz.
0: Go. It's the stage of the warrior.
1: Ez a harcos szakasz.
0: It's the early stage in the early 20s, well into his 30s, where a man learns to fight.
1: Ez a 20-as évek elején kezdődik, és belenyúlik a 30-as években, amikor a férfi megtanul harcolni.
0: If man is made in God's image,
1: hogyha a férfit Isten a saját képére teremtette,
0: and God describes himself as being a warrior,
1: és Isten önmagát harcosnak írja le,
0: Exodus 15 verse 3, the Bible says, our God is a warrior.
1: A 2 Mózes 15:3-ban azt mondja a Biblia, hogy a mi Istenünk harcos.
0: What is God?
1: Micsoda Isten?
0: He is a warrior.
1: Harcos.
0: In Isaiah 42 verse 3 it says the Lord will march out like a mighty man.
1: Az Ézsaiás 42:13 azt mondja, hogy az Úr kivonul mint egy harcos.
0: Like a warrior he will stir up his zeal.
1: Mint egy harcos felgerjeszti magát.
0: With a shout he will raise the battle cry.
1: És hangosan csata kiáltást kiált.
0: And he will triumph over his enemies.
1: És diadalmaskodik az ellenségei fölött.
0: In Jeremiah chapter 20 verse 11 it says the Lord is with me like a mighty warrior.
1: A Jeremiás 20:11 azt mondja, hogy az Úr velem van, mint hatalmas harcos.
0: Go to the next.
1: Következő.
0: Here in the book of Judges there's four circumstances, one's not mentioned, four of them where the spirit of the Lord comes on someone and as a result they go to war.
1: A Bibliák könyvében négy olyan helyzetről olvasunk, nem is egyről, amikor az Úr szelleme rászáll valakire, és az illető ettől kivonul a harcba.
0: There's something in a man, he's made for a fight.
1: Van valami a férfiban, őt harcra alkották.
0: And where's God taking the church?
1: És merre fele viszi Isten az egyházat?
0: To become a full-grown man means that we are going to be a warring people.
1: Az, hogyha mi teljesen felnőtt férfiúságra jutunk, azt jelenti, hogy mi egy harcos nép leszünk.
0: I want each of my boys to know that they've got what it takes. They're strong.
1: Én azt akarom, hogy a fiaim tudják, hogy alkalmasak, erősek.
0: That they can defend themselves.
1: Meg tudják védeni magukat.
0: That they have a strength, that they've been made to be a warrior.
1: Hogy erősek és harcosnak lettek alkotva.
0: Not with you.
1: Nem veled harcoljanak.
0: Not with the Croatians.
1: Nem veletek és a horvátokkal harcoljanak.
0: This is what the devil does all the time.
1: Az ördög folyton ezt csinálja.
0: He perverts that intention and that capacity for evil.
1: Eltorzítja ezt a képességet, ezt a szándékot és gonoszszá teszi.
0: But we are redeemed people.
1: De mi megváltottak vagyunk.
0: And us, we've been made for war.
1: És mi is férfiak harcra lettünk teremtve.
0: Yeah. Amen. That's the warrior stage. I can't
1: Na ez
0: talk
1: a harcos szakasz, nem tudok többet erről mondani, következő.
0: Keep going, keep going. Next stage. Yeah, there it is. It's the stage of the lover.
1: Ez a szerelmes szakasz.
0: Yeah, look at that. Did you hear that? Yeah,
1: hallottátok?
0: That was a beautiful sigh.
1: Nagyon szép sóhaj volt, igen.
0: Yeah. But it's not primarily about the opposite. It's not first and foremost about the opposite sex.
1: De ez elsősorban nem az ellenkező neműekről szól.
0: But this is a time when a boy awakens to beauty.
1: Ez az a szakasz, amikor a férfi meglátja a szépséget.
0: When a man awakens to beauty.
1: Amikor a férfi meglátja a szépséget.
0: It can be beauty in creation.
1: Lehet szépség a teremtett világban.
0: Beauty that he sees and experiences in music.
1: Az a szépség, amit átél a zenében.
0: Beauty and extravagance that he sees in poetry.
1: Az a szárnyaló szépség, ami a költészetben van.
0: He learns to recognize and appreciate beauty.
1: Megtanulja felfedezni és értékelni a szépséget.
0: And there's nothing more captivating, more beautiful.
1: És nincs semmi szebb és semmi rabulejtőbb.
0: There's nothing that experiences beauty for a man's soul like a woman.
1: Nincs semmi, ami a szépséget jobban kifejezi egy férfi lélek számára, mint a nő.
0: And it becomes part of his primary, his capability, his skill of uncovering and unfolding her beauty.
1: És az egyik elsődleges készsége az lesz a férfinak, hogy felfedezze az asszony szépségét.
0: Come on, guys, what did you tell her when you saw her for the first time?
1: Fiúk, mit mondhatok, I mean, férfiak, okay. Mit mondhatok neki először, amikor megláttátok?
0: Will you go to coffee with me? But that's not what I'm thinking.
1: Vagy eljössz velem kávézni, de nem erre gondolok.
0: You're thinking, wow, she's beautiful.
1: Arra gondoltok, hú, de gyönyörű.
0: I made one statement about Barbara to a missionary.
1: Barbaráról mondtam valamit egy misszionáriusnak.
0: I saw her for the first time in the church in Ljubljana.
1: Amikor a Ljubljanai gyülekezetben először láttam őt.
0: And
1: Én csak úgy oldalba bögtem azt a misszionáriust.
0: She's a beautiful girl.
1: Gyönyörű lány.
0: That's all I said.
1: Ennyit mondtam.
0: Nothing else after that.
1: Ezután semmit.
0: That missionary with his wife.
1: Ez a misszionárius a feleségével.
0: They saw us married.
1: Látták, hogy összeházasodunk.
0: They had all kinds of ideas of how our two lives were going to come together.
1: Mindenféle elképzelésük volt arról, hogy a mi kettőnk élete hogy fog összepasszolni.
0: And they were absolutely right.
1: És teljesen igazuk volt.
0: In the end, Barbara and I married.
1: Végül Barbara és én összeházasodtunk.
0: And her beauty is still captivating for me.
1: És az ő szépsége még mindig rabulejt.
0: But I was a very undeveloped person when it came to beauty in other dimensions, like creation.
1: De nagyon fejletlen személyiség voltam egyéb szépségek felfedezése terén, például a természet szépségét illetően.
0: Like music.
1: Például a zenét illetően.
0: An opera or
1: egy opera,
0: you know,
1: mondjuk.
0: What do you call these classical music?
1: Klasszikus zene, komoly.
0: Opera, you can, dancing.
1: Opera, tánc.
0: Things that she loves and still today she enjoys.
1: A feleségem mindezeket a dolgokat a mai napig is szereti.
0: See, a man has to learn that there's more to life than just a fight.
1: A férfinak meg kell tanulni, hogy az élet nem csak harc.
0: And David in the Bible was captivated with God's beauty.
1: A Bibliában Dávidot rabulejtette Isten szépsége.
0: David said, "Your beauty is better than life."
1: Dávid azt mondta, hogy a te szépséged jobb, mint az élet.
0: And David knew how to be a warrior, and he knew how to be a lover.
1: Tudta Dávid, hogyan kell harcosnak lenni, és azt is, hogy hogyan kell szeretni dolgokat.
0: A lover of God, a lover of people.
1: Hogyan szeresse Istent és az embereket.
0: And it's important for every man that this awakens in his life.
1: Minden férfinak fontos, hogy az életében erre is ráébredjen.
0: And God will awaken in us for us to be passionate lovers of him, passionate lovers of our wives.
1: És Isten ráébreszt minket, hogy szenvedélyesen szeressük őt és a feleségünket.
0: And all this prepares a man for leadership, which is the next stage, the stage of the king.
1: Mindez felkészíti a férfit arra, hogy vezető legyen.
0: The stage of the king is the stage where a man is prepared for leadership.
1: a király szakasza, amikor felkészül és kész a férfi arra, hogy vezessen.
0: Where he's prepared to lead.
1: Amikor kész vezetni.
0: The revealing of the sons of God. Next.
1: Isten fiainak a megjelenése.
0: Adam was given the earth to rule. Next.
1: Adam a világot kapta, hogy uralkodjon.
0: Jesus recovered what Adam had lost.
1: Jézus pedig visszaszerezte azt, amit Adam elveszített.
0: You are a son of God, born to rule, according to 1 John 3.
1: Az 1 János 3 szerint Isten
0: and,
1: fiai vagytok, hogy uralkodjatok.
0: Jesus confers a kingdom on us.
1: És Isten királyságot ad nekünk.
0: And where does a man learn to lead first?
1: Hol tanul meg egy férfi először vezetni?
0: At home.
1: Otthon.
0: At home.
1: Otthon.
0: With his wife.
1: A felesége esetében.
0: That's why Timothy says.
1: Ezért mondja Timóteus.
0: If anybody wants to be an overseer.
1: Hogyha valaki felvigyázó akar lenni.
0: It's a good thing he desires.
1: De nagyon jó dolgot kíván.
0: But that person should be the husband of one wife.
1: De legyen egy feleségű férfi.
0: And in verse 6, he should raise his children.
1: A hatodik vers szerint a gyerekeit.
0: To be respectable and obedient.
1: Nevelje engedelmességben és tiszteletre méltó módon.
0: For if he cannot care for his own house,
1: mert ha a saját házanépét nem tudja kezelni,
0: how can he care for God's house?
1: Akkor Isten házát hogyan tudná kezelni?
0: So God makes the home a man's training ground.
1: Tehát Isten otthon képzi ki a férfit.
0: So that in the exercise of his leadership,
1: úgyhogy amikor gyakorolja a vezetést,
0: people benefit.
1: Az embereknek ez a hasznára legyen.
0: They are nurtured.
1: Táplálja őket ez.
0: They come alive, they live.
1: Megelevenedjenek az emberek a vezetése alatt.
0: They know that they're valued, they discover who they are.
1: Tudják, hogy értékelik őket, felfedezzék, hogy ők kicsodák.
0: They find a place where they're accepted, where they're valued, where they're loved.
1: Találjanak egy helyet, ahol elfogadják, szeretik őket és értékelik.
0: Where they are trained and challenged.
1: Ahol kiképezik őket és utána felhívják őket cselekvésre.
0: To be their best.
1: Hogy a legjobb formájukat adják.
0: And when a man does that at home,
1: és amikor egy férfi ezt otthon gyakorolja,
0: God can promote him to his church.
1: Isten utána tovább léptetheti őt az egyházba.
0: To care for her.
1: Hogy az egyházzal törődjön.
0: And the expression of a man's leadership is primarily for the benefits of someone else.
1: A férfi a vezetési tevékenységét elsősorban valaki másnak a javára teszi.
0: And to be a good king, to be a good leader,
1: ahhoz, hogy valaki jó király, jó vezető legyen,
0: all he has to do is live through the other stages.
1: Előtte végig kell élni az összes előző szakaszt.
0: He needs to know.
1: Tudnia kell.
0: Deep down in his heart.
1: Mélyen a szívében.
0: He's loved.
1: Hogy szeretik.
0: He doesn't have to prove anything.
1: És nem kell bizonyítania semmit.
0: That he's got a purpose and a destiny for his life that he's discovered as an adventurer.
1: Hogy van az életének egy célja, egy rendeltetése, amit fel kell kalandorként fedeznie.
0: And he's a warrior.
1: És harcos.
0: Prepared to protect what has been given to him.
1: Akit fel, arra készítenek fel, hogy megvédje azt, amit kapott.
0: To fight for his marriage, to fight for his children.
1: Hogy harcoljon a házasságáért, a gyermekeiért.
0: To keep evil at bay.
1: És távol tartsa a gonoszt.
0: And finally he's a lover.
1: Végül pedig szerelmes.
0: He knows how to enjoy life at the same time.
1: Úgy mindezen közben tudja, hogy hogyan kell élvezni az életet.
0: He's a lover of God, a lover of his wife.
1: Szereti Istent, szereti a feleségét.
0: And a lover of his children.
1: És a gyerekeit is.
0: The last stage is the stage of the sage.
1: A utolsó szakasz.
0: Keep going. But. Next. Yeah. Okay.
1: Sage.
0: It's a wise man.
1: Tehát a bölcs időszaka.
0: You know, it's these guys with gray hair.
1: Ezek az őszhajú emberkék.
0: Which I'm getting, by the way.
1: Egyébként már én is kezdek őszülni.
0: But I'm not there yet.
1: Még nem tartok ott, mondjuk.
0: And this is a stage in life, particularly when many call it retired, but it's not retired. It's where they take the experience and the knowledge they have.
1: Ez az életnek az a szakasz, amikor sokan nyugdíjba vannak, de nem az a lényeg, hanem az emberek a megszerzett tudásukat, tapasztalatukat.
0: And they invest it back into the young warriors and into the kings who are rising up.
1: Befektetik mindazt, amit ők már tudnak, a most felnövekvő királyokba és harcosokba.
0: This isn't a time for playing golf.
1: Ilyenkor nem golfozni kell.
0: Yeah. Or just vacationing.
1: Vagy csak állandóan üdülni.
0: Or fishing.
1: Vagy horgászni.
0: This is a time to still be passionate about the things of God.
1: Ekkor még mindig szenvedélyesen kell törekednünk Isten dolgaira.
0: And turn it around and invest it in the generations who are coming up behind them.
1: És amit megszereztünk, amink van, az be kell fektetnünk az utánunk következő nemzedékbe.
0: Friends, this is the masculine journey.
1: Ez a férfi utazása.
0: And let me tell you, it's not easy.
1: Hadd mondjam el, nem könnyű.
0: It's not easy.
1: Nem könnyű.
0: But God has a purpose to bring us to full manhood.
1: De Istennek az a célja, hogy eljutasson minket a teljes férfiúságra.
0: He's given apostles and prophets, evangelists, pastors and teachers.
1: Ő adott nekünk apostolokat, profétákat, evangélistákat, pásztorokat és tanítókat.
0: And they're not just to feed us.
1: De nem csak azért, hogy tápláljanak minket.
0: But it's to lead us into a fullness of strength that we can exercise for the kingdom.
1: Hogy bevigyenek minket az erő teljességébe, amit a királyság érdekében használhatunk.
0: God wants Hungary back.
1: Isten vissza akarja kapni Magyarországot.
0: God wants Slovenia back.
1: Isten Szlovéniát is vissza akarja.
0: And I live for that purpose.
1: És én ezért a célért élek.
0: I'm going back to America for a short vacation.
1: Rövid időre visszamegyek Amerikába nyaralni.
0: And I'll know that after about 14 days.
1: Tudom, hogy körülbelül 14 nap múlva.
0: I'm going to be nervous and anxious and ready to get back.
1: Már nagyon kezdek ideges lenni, és már kész vagyok visszamenni.
0: To a nation God put in my heart.
1: Abba a nemzetbe, amit Isten a szívembe helyezett.
0: See, I'm living out a call.
1: Én egy elhívás szerint élek.
0: There's a destiny, there's a purpose, and there's a war going on.
1: Van egy rendeltetés és egy cél az életemben, és zajlik egy csata.
0: And real men engage.
1: És a valódi férfiak belemennek a harcba.
0: We fight for those things that are worth fighting for.
1: Harcolunk azokért a dolgokért, amikért érdemes harcolni.
0: And this is the nature of the church that we are.
1: És ez ilyen ez az egyház is, amit mi alkotunk.
0: Amen. Amen. Let's stand.
1: Álljunk fel.
0: I know many of our experiences in this room, they're all very different and very unique.
1: Tudom, hogy mindannyian nagyon egyedi, különböző dolgokat éltünk át.
0: But I want to say to every man in this room.
1: De azt akarom mondani minden férfinek ebben a teremben.
0: You are important.
1: Fontos vagy.
0: That's right.
1: Így van.
0: You're extremely important.
1: Rendkívül fontos vagy.
0: The passion of my heart tonight is that you would know without a doubt.
1: Ma este az a szívem vágya, hogy kétség nélkül tud.
0: Knows you.
1: Hogy Isten ismer.
0: That he's interested in you deeply.
1: És nagyon mélyen érdeklődik irántad.
0: He knows your story.
1: Ismeri a történetedet.
0: And if I could say anything to him, I'd say, trust him.
1: És hogyha mondhatok bármit mindenen túl, bíz benne.
0: If your story was not a happy story.
1: Hogyha a történeted nem egy vidám történet.
0: Take it to him.
1: Vidd ő hozzá.
0: Say, God, I was wounded.
1: Mond, Istenem, én sebeket kaptam.
0: And I need your help.
1: Szükségem van a segítségedre.
0: See, I meet many men.
1: Nagyon sok férfivel találkozom.
0: They're wounded, but they're not aware of it. At least they don't feel the freedom to admit it.
1: Akik megsebesültek, de nem tudnak róla, vagy legalábbis nem érzik szabadnak magukat arra, hogy ezt elismerjék.
0: And it creates a roadblock in their ability to be able to develop.
1: És ez akadályozza a fejlődési képességüket.
0: And there's no point in playing a part we are not really in reality.
1: És semmi értelme egy olyan szerepet játszani, ami nem mi vagyunk.
0: God values honesty above all else.
1: Isten mindenek fölött az őszinteséget értékeli legjobban.
0: And we can take our pain to him. We can take our woundedness to him.
1: És oda vihetjük hozzá a fájdalmunkat, a sebeinket.
0: And he'll be a dad.
1: És ő olyan apuka lesz.
0: Like no other.
1: Mint senki más nem lehetne.
0: He will love you.
1: Ő szeret titeket.
0: He will affirm you.
1: Tehát szeretni fog téged, bátorítani.
0: He'll start to take you through the stages.
1: És elkezd téged vissza végigvezetni ezeken a szakaszokon.
0: To lay a foundation that says you are prized.
1: Hogy lefektesse az alapot, amelyben megtudod, hogy értékelt ember vagy.
0: But he'll also tell you, son, life's not easy.
1: De azt is el fogja neked mondani, hogy fiam, az élet nem könnyű.
0: And there's a destiny for your life.
1: És ugyanaz van az életednek egy rendeltetése.
0: And it's going to require something from you.
1: És ehhez valamit teljesítened kell.
0: But you have a strength.
1: De megvan az erőd hozzá.
0: I know you have it.
1: Tudom, hogy megvan.
0: And God will lead you into adventures.
1: És én belevezetlek téged kalandokba.
0: You will experience challenges.
1: És átélsz majd kihívásokat.
0: And it's not God saying that something's wrong with you.
1: Isten nem azt mondja, hogy valami baj van veled.
0: No, it's God saying I'm developing you.
1: Nem, Isten azt mondja, én fejlesztelek téged.
0: And when life is hard,
1: és amikor az élet nehéz,
0: God's developing your spiritual muscle.
1: Isten a te szellemi izmaidat növeli.
0: You've got what it takes.
1: Megvan benned, ami kell hozzá.
0: Engage.
1: Szállj be a ringbe.
0: Don't run.
1: Ne fuss.
0: Don't hide.
1: Ne rejtőzz el.
0: Engage.
1: Hanem szállj be a ringbe.
0: Be the man.
1: Légy az a férfi.
0: Take courage.
1: Bátorodj fel.
0: Father, I thank you for every man in this room.
1: Atyám, én köszönök neked minden férfit ebben a teremben.
0: We need your fatherhood.
1: Szükségünk van a te atyaságodra.
0: We know that you are good.
1: Tudjuk, hogy te jó vagy.
0: And you are trustworthy.
1: És megbízható.
0: And we entrust our life to you.
1: És rád bízzuk az életünket.
0: Be our dad.
1: Légy az apukánk.
0: And lead us into this fullness of what it means to be a full-grown man.
1: És vezess be minket abba a teljességbe, ami a felnőtt férfiúi mi voltat jelenti.
0: That we will be strong.
1: Hogy erősek legyünk.
0: And your church will be strong.
1: És az egyházad is erős legyen.
0: A conquering, victorious, powerful church.
1: Egy győzelmes, diadalmas, erőteljes egyház.
0: Absolutely in love with God.
1: Ami teljesen vadul szeret Isten.
2: Elhangzott Steve Telcerov, a Férfivá válás szakaszai című tanítása.
3: Ez volt a Hitünk alapjai.
4: Hitünk alapjai.
3: Apostoli fundamentumok.
4: A Rádió Sanszmű során.

0: Növekedjünk hitben.
1: Növekedjünk hitben.
0: Felnőtté válás Krisztusban.
1: Felnőtté válás Krisztusban.
0: Ez a Rádió Sansz.
2: Ez a Rádió Sansz.
3: A következő percekben Ellen Vincent Lépések Péter életében című tanítását hallhatjuk.
4: Well, as many of you know, I think last year has been the toughest year in my ministry.
5: Ahogy tudjátok sokan, a tavalyi év volt a legnehezebb éve a szolgálatomnak. Számos csatát meg kellett vívnom.
4: But God has made us the victory in every situation.
5: De Isten minden helyzetben nekünk adta a győzelmet.
4: And I know that's true for quite a number of you sitting here.
5: És én tudom, hogy sokatok számára ez ugyanígy volt, akik itt ültök.
4: And this, as you know, this is part two of
5: Series.
4: Last year,
5: ez annak a sorozatnak a második része, amit tavaly elkezdtünk tanítani a szellemi harcról. Tehát ez a szellemi harc kettő.
4: And this is part two of that. And you're supposed to have read your notes and got prepared for this, like I also did not do that.
5: Nem csináltam jegyzetet, úgyhogy nektek kell majd megírnotok a jegyzetet.
4: But I want to say, as I came in yesterday,
5: de el akarom mondani, hogy ahogy tegnap megérkeztem,
4: and sensed the anointing that was on France.
5: Érzékeltem Francon a kenetet.
4: And he was trying to articulate things which were almost very hard to put into words.
5: És ő megpróbált olyan dolgokat megmagyarázni, amelyeket nagyon nehéz szavakba önteni.
4: But I'm right with him where he is.
5: De én teljesen ott tartok, ahol ő, tehát
4: vele vagyok ebben. The key scripture that applies to last year's School of the Word and especially applies to this year's.
5: És van egy kulcs biblia versünk, ami nagyon jól vonatkozott a tavalyi szóiskolájára, de az ideire talán még jobban vonatkozik.
4: Which are found in Matthew chapter 11.
5: Ami a Máté 11-ben van.
4: Verses 11 and 12.
5: A 11. 12. vers.
4: Sure, and I hope know these things off by heart.
5: És én nagyon remélem, hogy sokan ezeket már fejből tudják.
4: And it says that the kingdom of heaven, literally expanded in its meaning, the kingdom of heaven has violence done to it by the devil.
5: Hogy a menny királyságával erőszakoskodik az ördög, ez a lényeg.
4: The devil doesn't like Christianity.
5: Az ördög nem szereti a kereszténységet.
4: But if it's kingdomless and lifeless, then he's not too bothered with it.
5: De hogyha élettelen és királyságmentes a kereszténység, akkor nem zavartatja magát nagyon vele.
4: But in hell they have a kingdom early warning system.
5: A pokolban van egy ilyen királyság elleni riasztó rendszer.
4: If anybody starts to see the kingdom,
5: hogyha valaki elkezdi látni a királyságot,
4: and even worse, begins to preach the kingdom.
5: Sőt, ha még rosszabb történik, tehát elkezdi prédikálni a királyságot.
4: The alarm bells in hell go off.
5: Akkor a mennyben megszólalnak a riasztó szirénák.
4: And they say, we've got to take this guy out before he starts to do harm to our
5: eldöntik az ottaniak, hogy mielőtt azon abban a térségben ez az ember elkezdeni, amit hatalmunkat, erőnket megzavarni, kiiktatjuk őt.
4: See the kingdom.
5: Hát, hogyha elkezded látni a királyságot, és elkezdesz tanítani róla,
4: begin to practice the kingdom,
5: elkezded megfogalmazni, és erőszakosan neked esik az ördög.
4: But the second part of those two verses, chapter 12,
5: de a 12. vers, tehát a második rész ennek a szakasznak, azt mondja, hogy az erőszakosak,
4: and the violent and that attack by them has violence done unto it. Now the Bible says, Jesus said this in John in Luke chapter 10, that the devil only comes
5: Jézus
4: to steal,
5: Lukács,
4: to kill,
5: azt
4: and to destroy.
5: Mondta, hogy az ördög azért jött, hogy lopjon, öljön és pusztítson.
4: So if you give the devil room in your life or in what you're doing, then he's only come for that purpose.
5: Tehát, hogyha te teret adsz az ördögnek az életedben vagy a munkádban, akkor ő csak ezeket fogja csinálni ott.
4: Christian noises.
5: Bizonyos
4: zajokat. Noises.
5: Ilyen ateista vagy keresztény zajokat kelt.
4: Secular human noises.
5: Vagy ilyen világi humanista zajokat kelt.
4: particularly in the supernatural areas of witchcraft. That's where he will like to come and begin to invade our lives.
5: A varázslás természet fölötti szintjén nagyon szeret az ördög azon keresztül jönni és munkálkodni és beavatkozni.
4: And we have to make a violent decision.
5: És nekünk egy erőszakos döntést kell hoznunk.
4: That he's not coming in here to do this.
5: Arról, hogy az ördögeket nem engedjük meg, hogy jöjjön és ezeket tegye.
4: Personally?
5: Személyesen a saját életetekben,
4: in your family,
5: a családotokban,
4: in the church to which you belong,
5: a gyülekezetben, ahova tartoztok,
4: and the ministry that you have,
5: és a szolgálatotokban.
4: So the violent take it by force.
5: Tehát az erőszakosak erővel ragadják
4: so
5: meg a királyságot.
4: We forcefully come back at the devil,
5: tehát mi erővel visszatámadunk az ördögre.
4: And our purpose is to take him out completely.
5: És az a célunk, hogy teljesen kiiktassuk őt a képből.
4: Now for hundreds of years, maybe thousands of years,
5: több száz éve, talán több ezer éve,
4: all the nations that you and I represent,
5: mindazok a nemzetek, amelyeket itt képviselünk,
4: there have been demonic powers controlling the people long before anybody ever came and preached Jesus Christ.
5: Mindezekben a nemzetekben már sokkal azelőtt az ördög uralt az emberek életét, hogy bárki jött volna és Jézus hirdette volna. És ezek a démoni erősségek,
4: and I could start to tell you where they are, what they are, but I just don't
5: és
4: have
5: most
4: time.
5: Már elkezdhetném mondani, hogy ezek hol vannak és mik ezek, de most nincs időm erre.
4: Those demonic strongholds have never been pulled down, they've never been taken down.
5: De ezeket a démoni erősségeket még soha nem rontotta le senki.
4: And I believe God is saying the time has come.
5: És én hiszem, hogy Isten azt mondja, hogy eljött az idő, hogy ezeket a démonokat letaszítsuk a helyükről.
4: And I believe God sent me with that message.
5: És én hiszem, hogy Isten engem ezzel az üzenettel küldött el.
4: I believe God has sent me with that message. And he sent me with that purpose.
5: És ezzel a céllal küldött el.
4: And so during these days I'm going to lay hands
5: tehát
4: on you.
5: Ezekben a napokban kézzeltétellel fogok imádkozni, értetek?
4: Specifically to give you an anointing
5: konkrétan
4: to successfully
5: a célom,
4: wage war against these demonic principalities.
5: Hogy keretet adjak nektek arra, hogy sikeresen harcoljatok ezek ellen, a démoni fejedelemségek ellen.
4: Now France has said that he wants that to happen tonight.
5: Franz azt mondta, hogy ő szeretné ezt ma este,
4: so I'll be focusing on that in our time together today.
5: Úgyhogy mai közös időnkben erre fogok koncentrálni.
4: And I felt God tell me to tell you one or two stories.
5: És úgy érzem, Isten azt mondta, hogy mondjak el nektek egy-két történetet.
4: They're all part of my ministry.
5: Ezek mind a szolgálatomban történtek.
4: The first thing I will just mention, I can't develop it.
5: De az első történetet csak megemlítem, azt nem mondom el részletesen.
4: You all know how the Apostle Paul was at one time the zealous Pharisee Saul.
5: Mindannyian tudjátok, hogy Pál apostol egykor egy nagyon lelkes farizeus volt és Saulnak hívták.
4: And during his days as Saul the Pharisee,
5: és amikor még ő volt Saul a farizeus,
4: he hated Jesus,
5: gyűlölte Jézust,
4: consented to him being crucified. He was one of the team that put Jesus to death on the cross.
5: Ő egyetértett azzal, hogy Jézus keresztre feszítsék, tehát ő annak a csapatnak tagja volt, aki Jézus halára ítélte, és először üldözte az egyházat is.
4: Because there was a very strong demonic power living, residing in the Pharisee Saul.
5: Mert Saulban, a farizeusban egy nagyon erős démoni hatalmasság lakozott.
4: And what you'll find is that where the devil has got such an agent, a human agent, that's where the power flows out from.
5: Hogy amikor az ördög talál magának egy ilyen emberi közvetítőt, akkor azon keresztül árad ki az ő ereje.
4: It's a demonic stronghold that can have influence over a very large region.
5: És egy ilyen démoni erősség egy ilyen emberből nagyon nagy térség fölött kiterjeszteti az uralmát.
4: So in his fury, the
5: Saul, a farizeus az ő dühében
4: persecuted the church,
5: üldözte az egyházat,
4: and all over four large nations which were surrounding Israel.
5: És az Izraelt körülvevő négy nagy nemzetben
4: the spirit that was in him influenced that region, and so many hundreds of deceived people began to become the agents of Satan to persecute Christians.
5: Ez a szellem, ami a Saulban volt, nagyon kiterjesztette a befolyását ezekre a területekre, és így több száz ember átvette tőle azt a lelkesedést, hogy üldözze a keresztényeket. Ölték a keresztényeket.
4: Throwing them into prison.
5: Bebörtönözték őket.
4: Taking away all their property and their goods.
5: Elvették a tulajdonaikat és a ingatlanjaikat.
4: And it broke out very quickly after the day of Pentecost.
5: És ez nagyon röviddel, pünkösd napja után elkezdődött.
4: This was the first major battle that the church had to fight and win.
5: Ez volt az első jelentős csata, amit az egyháznak meg kellett vívni és meg kellett nyerni.
4: The church in Jerusalem was scattered to pieces.
5: A jeruzsálemi gyülekezet darabokra hullott, szétszóródott.
4: And it seemed like the kingdom had already lost before it hardly started.
5: Tehát úgy tűnt, hogy a királyság veszített, mielőtt egyáltalán beindult volna.
4: And then the apostles did not scatter with the rest of the people and hide themselves in these difficult days.
5: De az apostolok nem szóródtak szét az összes többi keresztényel, és nem rejtőztek el ezekben a nehéz napokban.
4: Now I'm not trying to all the turn to all the scriptures, but you read this in the book of Acts.
5: Most nincs időm minden Biblia helyhez odalapozni ezzel kapcsolatban, de az
4: apcselben. In the Gospels as well. It's all
5: there. És az evangéliumokban is elolvashatjátok ezeket az eseményeket.
4: I've written on this, I've taught on it.
5: Már írtam erről, tanítottam erről.
4: And the tapes and books are available.
5: A felvételek és a könyvek elérhetők.
4: But you need to prepare yourself to be a warrior that's going to win, amen?
5: De fel kell készülnötök arra, hogy olyan harcosok legyetek, akik győznek.
4: One series that I would recommend is the steps in the life of Peter that made him the mighty warrior apostle that he became.
5: Ami nagyon ajánlanék, az a lépések Péter életében, amelyek által ő az a hatalmas apostol lett, aki
4: understand,
5: lett.
4: Because I've been through every stage that Peter went through to get me where I am today.
5: Minden olyan lépést, amin Péter átment, hogy azzá váljak, aki most vagyok.
4: I've been through all that the apostle Paul went through to get me where I am today.
5: És végigcsináltam mindazt, amit Pál apostol végigcsinált, amitől ott tartok, ma ahol tartok.
4: No one just sort of waved their hand over and I had it.
5: Tehát nem az volt, hogy valaki ott integetett fölöttem, és már is ennyi volt minden.
4: I'm not trying to tell the stories, but they're in my writings.
5: Nincs időm elmondani a történeteimet.
4: Some other time, hopefully, I can give you some of the detail.
5: De remélem, hogy néhány részletet vagy később elmondhatok, illetve a tanításaimban ezek elhangzottak.
4: I want to focus on where we're going.
5: De szeretnék arra összpontosítani, ahova el akarok jutni ebben a tanításban.
4: When that apostolic team got together in a prayer meeting in Jerusalem.
5: Amikor Jeruzsálemben egy ima összejövetelen ez az apostoli csapat összejött.
4: They were targeting the mad crazy Pharisee Saul.
5: Akkor elkezdték imával lőni ezt az őrült dühött farizeus Sault.
4: And on he was on his way to Damascus.
5: Aki éppen Damaszkuszba tartott.
4: To bring Syria into the same bondage that the other three nations were already in.
5: Hogy ugyanazt az őrületet ott is bevezesse, ami már a többi három országban
4: religious leaders, the scribes and the Pharisees of the Jewish religion, they were totally supporting him.
5: A zsidó vallásból a farizeusok és az írástudók tökéletesen támogatták.
4: Because he was being well paid by the Romans to make all the Jews come and pay their taxes to Caesar as well as to the church.
5: Mert Róma nagyon erősen megfizette Sault azért, hogy rávegye a zsidókat, hogy fizessenek adót Rómának. Tehát nagyon jól fizetés volt. Itt a írástudók és a farizeusok is jó fizetést kaptak ezért, hogy a népet rávegyék az adót
4: fizetésre.
5: Bizonyos zsidók szerettek volna megszabadulni a római uralom alól,
4: azt
5: elrejti magukról. Őket eszénusokatnak hívták, ők a szabadságharcosok voltak. Egy nagyon összetett, bonyolult politikai helyzet volt ott.
4: Exactly pictures where many of the nations you represent, this is where they are today.
5: És nagyon jól ábrázolja az akkori helyzet azt, amilyen helyzetben nagyon sok mai ország van, ahonnan ti jöttetek.
4: And it's very relevant to understand and function the same way that the early church.
5: És nagyon aktuális, hogy megértsük ezeket, és ugyanúgy működjünk, ahogy a korai egyház működött ebben a helyzetben.
4: So those apostles prayed.
5: Tehát az apostolok imádkoztak.
4: And they discerned, I would imagine, it doesn't say it in the Bible, but
5: nincs a Bibliában, de én úgy gondolom, hogy felismerték, hogy Saulban van egy nagyon erőteljes démon, amit ki kell űzni belőle.
4: At the time that they were praying,
5: és amikor imádkoztak,
4: he was on the road heading for Syria to bring that into bondage.
5: Éppen Szíriába tartott, Damaszkuszba, hogy ott is megkötözze a keresztényeket.
4: On the way,
5: és útközben
4: Jesus suddenly appeared to him.
5: Hirtelen Jézus megjelent neki.
4: I want you to understand it was the prayer of the apostles
5: that
4: permitted Jesus to legally come and intervene in the way that he did.
5: Hogy az apostolok imája volt ez, ami lehetővé tette Jézusnak, hogy színre lépjen és beavatkozzon az eseményekbe.
4: I would love more time to explain these things.
5: Nagyon szeretném, hogyha több időm lenne ennek az elmagyarázására.
4: Which God will never violate because he's perfectly righteous.
5: De szeretném, hogyha megértenétek, hogy van a mennyei világban egy olyan alapelv, amit Isten soha nem hág át, mert ő csak teljesen igazságos.
4: He's almighty God.
5: Ő a mindenható Isten.
4: He cannot violate his righteousness.
5: De a saját igazságosságát nem hághatja át.
4: The prayers of the saints give him the opportunity to step into situations and do these mighty miracles.
5: Hogy belépjen bizonyos helyzetekbe és megtegye az ő hatalmas csodáit.
4: Jesus said to his disciples.
5: Jézus azt mondta a tanítványainak.
4: They were crying out for God.
5: Hiszen ők Istenhez kiáltottak.
4: They were crying out for God to come and change their city.
5: És kiáltottak Istenhez, hogy jöjjön és változtassa meg a városokat.
4: Jesus says, when the Spirit comes to you,
5: hogy amikor a Szent Szellem megérkezik hozzátok,
4: not comes to the atmosphere and touches the atmosphere, when
5: nem majd a légkörbe jön és a légkört érinti meg, hanem amikor hozzátok érkezik el,
4: then through you,
5: akkor rajtatok keresztül,
4: by your life, your testimony, and by the miracles and signs and wonders that you do,
5: a bizonyságtételeiteken keresztül és a csodákon keresztül és jeleken keresztül, amiket tesztek,
4: they will become convicted.
5: Meggyőződnek az emberek.
4: And they will repent.
5: És megtérnek.
4: And be convinced.
5: És meggyőződnek az igazságról.
4: Of sin, that they did not believe in me.
5: Meggyőződnek a bűnről, hogy nem hisztek bennem.
4: Of righteousness, because they didn't live according to the God's
5: standards. Az igazságosságról, mert nem a Biblia irányelvei szerint éltek.
4: Of the peace which they do not have, which only comes from Jesus.
5: És az békességről, ami csak Jézus által jön el, és akkor megtérnek, és elkezdődik a város átalakulása. Tehát, hogyha azt akarjátok, hogy Jézus eljöjjön a 40-valahány városba, amit képviseltek,
4: and through you,
5: akkor rajtatok keresztül,
4: and the signs and the wonders and miracles which you do,
5: és a jeleken, csodákon keresztül, amiket tesztek,
4: those miracles and signs will through you will convince
5: yourself. Ezek a jelek és csodák, amik rajtatok keresztül történnek, meggyőzik a városotokat.
4: And they will repent.
5: És megtérnek az emberek.
4: And they will want to come and give their lives to Jesus.
5: És akkor majd át akarják adni az életüket Jézusnak.
4: And know his presence and peace in the same way that you do.
5: És meg akarják ismerni az ő jelenlétét és békességét ugyanúgy, ahogy ti ismertek.
4: Now, I've seen this happen number of times now.
5: Én már ezt számos esetben láttam megtörténni.
4: And the first time it happened was in when many of you know my story. It's in the books if you want to read them.
5: Nagyon sokszor elmondtam már, ezt a könyveimben benne vannak, elolvashatjátok, ha akarjátok, beismeritek
4: már. Pretty, dead old Baptist church.
5: Hiszen tudjátok, hogy én egy elég halott baptista gyülekezetben nőttem fel.
4: My whole family were God-fearing Baptists.
5: Az egész családom istenfélő baptista volt.
4: And I was made to go to church three times every Sunday.
5: És engem is minden vasárnap háromszor elvittek a gyülekezetben.
4: I hated it.
5: Gyűlöltem ezt.
4: And by the time I got to the age of 14,
5: mire 14 éves lettem,
4: stopped forcing me anymore to have to go to church.
5: Akkor az anyukám már nem kényszerített arra, hogy menjek vele a gyülekezetbe.
4: So I left Christianity completely.
5: Úgyhogy teljesen elhagytam a kereszténységet.
4: I wasn't actively anti-Christian. I just thought, well, I don't need all those things. I can live a perfectly good life by myself.
5: Nem voltam antikeresztény, tehát keresztény ellenes, hanem egyszerűen csak nem érdekelt a dolog, azt mondtam, hogy tudok-e jó életet élni
4: enélkül is. In my being.
5: De a lényemben bent volt több nemzedék óta a keresztény etika.
4: I drove at the speed limit before I was converted.
5: Tehát már megtérésem előtt mindig betartottam a sebességkorlátozást.
4: I don't need one of those things in my car because I'm a driver. I'll obey the law.
5: Tehát én engedelmeskedem a törvénynek, úgyhogy nem kell, hogy az autó figyelmeztesse rá. Becsületesen befizettem mindig a teljes adót, amit kellett.
4: I told the truth and didn't tell lies.
5: Mindig igazat mondtam és nem hazudtam.
4: I never had a wrong relationship with a girl, never had any sex with any girl, I was still a virgin.
5: Nem léptem szexuális kapcsolatba lányokkal, úgyhogy szűz maradtam.
4: In fact, my pride was that I lived a better life than most Christians that I could
5: see. Tehát én arra voltam büszke, hogy sokkal jobb minőségű életet élek, mint amivel nagyon sok keresztény dicsekedhet.
4: And I did it without God, so why did I need God?
5: És én ezt Isten nélkül csináltam, úgyhogy miért lenne szükségem Istenre?
4: The sin which God later convicted me of was the terrible sin of self-righteousness.
5: Később Isten meggyőzött arról, hogy a borzalmas bűnöm az önigazság volt.
4: In a way that I've not time to go into.
5: Egy olyan módon, amiről most nincs időm beszámolni
4: részletesen. I was lecturing as a senior lecturer in Nottingham University.
5: A Nottinghami Egyetemen voltam akkor professzor.
4: And my main, first of all, I've been doing research for the Kodak Film Company. I was a scientist.
5: És a Kodak cégnek végeztem kutatási munkát, tehát tudós.
4: In a way that I haven't time to explain, I
5: have
4: to meet
5: De megállapodott, volt egy találkozom egy emberrel, egy férfival.
4: And I used to love to argue the foolishness of religion and the reality, the scientific infallibility of evolution.
5: Én mindig nagyon szerettem vitázni arról, hogy a Biblia leírásai mennyire hiteltelenek, és hogy az evolúció mennyire tudományos.
4: I met this man.
5: Találkoztam ezzel az emberrel.
4: As far as I know, it was the first person that really knew Jesus personally in the way that most of us in this room do.
5: Amennyire tudom, ő volt az első ember az életemben, aki valóban személyesen ismerte Jézust, úgy, ahogyan itt sokan ebben a teremben.
4: And I was going to have this debate with him about. He was going to argue for God, and I was going to argue for atheism.
5: És akkor gondoltam, hogy jót fogunk vitatkozni, ő majd Isten mellett érvel, én meg az ateizmus mellett.
4: But instead, he invited me to come to his house personally to talk to him.
5: De ehelyett meghívott az otthonába, hogy személyesen beszélgessünk. Ilyen magánbeszélgetés.
4: I went there with my best arguments, you know, of atheism.
5: Oda mentem a legjobb ateista érveimmel.
4: And I said, okay, prove God to me.
5: Azt mondtam, rendben, bizonyíts be nekem Istent.
4: He said, Alan, I can't do that.
5: Mire azt mondta, hogy Ellen, én nem tudom őt bebizonyítani.
4: I can tell you about the relationship that I have with him.
5: Én tudok beszélni neked a vele való kapcsolatomról.
4: I know Jesus is the most wonderful loving father, most wonderful loving friend.
5: Én a legcsodálatosabb szerető barátként, atyaként ismertem meg Jézust.
4: I live with him and he lives with me all the time, every day of my life.
5: Életem minden napján vele élek és ő bennem él.
4: My relationship with him is just as precious as my relationship with my wife.
5: Ugyanolyan értékes számomra vele való kapcsolatom, mint a feleségemmel való kapcsolatom.
4: It's spiritual, it's pure, it's
5: Ez szellemi, szent, tiszta kapcsolat.
4: And I love him with all my heart.
5: Teljes szívemmel szeretem őt.
4: He said, now the reason that you can't know him like that is because of the sin in your life.
5: És te azért nem tudod így megismerni őt, mert bűn van az életedben, mondta nekem.
4: Now Jesus went to the cross deliberately to die to pay for your sin and for everybody else's.
5: Jézus szándékosan azért ment fel a keresztre, hogy kifizesse a te bűneidet és mindenkinek a bűneit.
4: But it doesn't work for you until you receive it by faith.
5: De ez nem működik a számodra, amíg hitáltalán el nem fogadod.
4: And if you decide to do that today,
5: és ha úgy döntesz, hogy ezt elfogadod,
4: you've got to believe that he died on the cross for your sins, even though you don't understand.
5: Akkor hinned kell, hogy ő meghalt a kereszten a bűneidért, akkor is, ha nem érted.
4: But if you make a decision to believe it,
5: de hogyha úgy döntesz, hogy ezt elhiszed,
4: then the power of sin will be broken in your life.
5: Akkor a bűnerej megtörik az életedben.
4: The barrier between you and God will be taken away.
5: És megszűnik az akadály közted és Isten között.
4: And he can come into your life.
5: És ő bejön az életedben.
4: And you will know him and love him just the same way that I do.
5: És meg fogod ismerni, és ugyanúgy szereted majd őt, ahogy én.
4: And he said, Jesus isn't dead, he's alive.
5: Azt mondta nekem, hogy Jézus nem halt meg, hanem él.
4: And if you will surrender your life to, because surrender your life to him.
5: És hogyha átadod neki az életedet.
4: He will come into your life, into your spirit.
5: Akkor beköltözik az életedbe, a szellemedbe.
4: And if you're willing.
5: És ha hajlandó vagy rá,
4: he will take over your life completely,
5: akkor teljesen átveszi az életed irányítását.
4: And make a totally new man of you.
5: És teljesen új emberré tesz.
4: And he said, do you want this?
5: Megkérdezte, akarod ezt?
4: And I, to my surprise, I heard myself say yes.
5: A legnagyobb meglepetésemre azt hallottam, hogy azt mondom, hogy igen.
4: Now, I'll just mention this in passing.
5: Ezt csak így futólag említem.
4: My paternal grandmother,
5: az apai nagymamám,
4: she was converted in the Welsh Revival in 1904.
5: Ő 1904-ben a Velszi ébredésben tért meg.
4: All the family were powerfully affected by her spirit-filled prayer life, which came upon her during that Welsh Revival.
5: Az egész családra erőteljes hatással volt az a Szent Szellemmel telt ima élet, amit ő a Velszi ébredés során kapott meg.
4: All her children, my aunts and uncles, were all out in full-time Christian ministry, empowered by this lady's prayer.
5: Minden gyereke, tehát az én nagy néném és nagy bácsikáim, teljes idei szolgálatban álltak, és mindenki szolgálatát az én imádkozó nagymamám ima élete töltötte fel erővel.
4: And the last 8 years of her life, she spent in my father's family home.
5: Ő az élete utolsó 8 évét az apukám házában töltötte, tehát velünk élt együtt.
4: Can you live with us as a family?
5: tehát családunk tagja lett.
4: And when she perceived my spiritual condition,
5: és amikor érzékelte, milyen szellemi állapotban vagyok,
4: she began to pray.
5: Elkezdett imádkozni, értem.
4: Every Christmas she would give me a New Testament, and I'm ashamed to say I threw 7 of them away.
5: Én minden karácsonyra új szövetséget adott nekem ajándékba, és én szégyellem elmondani, hogy én 7 ilyet kidobtam.
4: Over a year before she died,
5: és körülbelül több mint egy évvel a halála előtt,
4: she came to me one day,
5: egy nap oda jött hozzám.
4: She was only about 5 feet, about 1.5 meters.
5: Körülbelül másfél méter magas volt összesen.
4: And she looked up at me.
5: És rám nézett, fölnézett rám.
4: She said, Alan, I've been praying for you.
5: Ellen, én imádkozom érted.
4: And today Jesus gave me a promise.
5: És ma Jézus megígért nekem valamit.
4: He gave me a promise that he was going to save you.
5: Megígérte, hogy megment téged.
4: And then you would serve him as a missionary for the rest of your life.
5: És utána életed hátra levő részében missionáriusként fogod őt szolgálni.
4: Now, since I'm praying, hoping it will happen.
5: És én.
4: She did not pray, hoping that it
5: és azután már nem csak reménykedve imádkozott, hogy majd ez tényleg megtörténik.
4: She now got it as a done deal in the spirit realm, even though it not yet happened in time.
5: Szellemben megkapta ő ezt, mint elintézett tényt, rögzített tényt, noha fizikailag még nem történt meg.
4: This is a principle that you've got to get hold of.
5: És ezt az alapelvet meg kell ragadnotok.
4: And I learned it from my grandmother.
5: Én a nagymamámtól tanultam ezt meg.
4: And I know that her prayer was the means by which Jesus was able to step into my life and save me.
5: Hogy az ő imái által lépett be Jézus az életembe és mentett meg engem.
4: She was already with the Lord in glory.
5: Ő már az Úrnál van a dicsőségben.
4: The day that prayer of hers was fulfilled, I bet she danced like crazy in heaven.
5: Illetve már akkor ő az mennyben volt, amikor én megtértem, de az neki adott ígéret megvalósult azon a napon, és ő valószínűleg táncikált ott a mennyben.
4: God led my wife and I to forsake everything and go to India as missionaries. I have not time to tell the story.
5: És utána Isten arra vezetett engem és a feleségemet, nincs időm elmondani a történetet, hogy menjünk el Indiába missionáriusnak.
4: And I find myself as a missionary in the city of Bombay, as it was then called, Mumbai today.
5: Mumbai-nak hívják, akkor Bombay volt a város neve, ott találtam magam missionáriusként.
4: There were just 2 churches in the city of 5 million people.
5: Ebbe az 5 milliós városban csak 2 gyülekezet volt.
4: One was a dead old Baptist church, which I.
5: Az egyik egy jó régi halott baptista gyülekezet volt.
4: The other one was a very strict, legalistic brethren.
5: A másik pedig egy nagyon szigorú, nagyon törvénykező testvérgyülekezet volt.
4: There weren't more than 60 people in the whole city that had any active Christian life.
5: Az egész városban körülbelül 60 ember volt, aki aktív keresztény életet élt.
4: The Catholicism was so corrupt and unbelievably wicked that it was
5: katolicizmus olyan romlott volt, és olyan hihetetlenül gonosz volt, hogy az ő negyedükben alkohol volt, bűnözés volt. És a muszlimok csak kinevették a keresztényeket, hogy milyen borzasztó bűnös életet élnek a keresztények, gonosz életet.
4: So I went to this dead old Baptist church.
5: Úgyhogy elmentem ebbe a halott baptista gyülekezetbe.
4: Was totally frustrated.
5: Teljesen csalódott voltam.
4: And I went to India as a technical, for a technical basis, not to anything to do with preaching or teaching the Bible.
5: Tehát nem prédikálni, meg tanítani mentem Indiába, vagy nem ilyen címkével mentem oda, hanem mint műszaki ember.
4: As a Christian, I was a new Christian. I hardly knew the Bible.
5: Friss keresztény voltam még, alig ismertem a Bibliát.
4: But as I was reading it, I got gripped by the power of the Word of God. It just got hold of me.
5: A Bibliát, egyszerűen megragadott engem Jézus szavainak az ereje, és az egész Biblia ereje.
4: I started to disagree with these other nominal Christians in the Baptist church.
5: Úgyhogy eléggé nem értettem egyet a névleges keresztényekkel a baptista gyülekezetben.
4: The British missionary went back to England and the church had no pastor.
5: A brit misszionárius, aki régebben ott volt, visszament Angliába, és nem volt pásztora a gyülekezetnek.
4: Then they invited me to become the pastor.
5: És akkor
4: no salary, no pay. You can come and be the pastor. We need someone.
5: Megkértek, hogy legyek én a pásztor, ezzel nem járt együtt fizetés, csak megkértek, hogy nincsen pásztorunk, kell együtt, hogy legyél a pásztor.
4: I preached a few times and people liked my preaching.
5: Néhányszor prédikáltam nekik, tetszett nekik a prédikációm.
4: And that's how it all began.
5: Így kezdődött az egész.
4: A little group of perhaps not more than 30 people.
5: Egy kis csoport, nem több mint 30 ember.
4: And I just began to preach step at a time what God was showing me in the word to preach next Sunday. It was all new to me, but
5: lépésenként prédikáltam, amit éppen az Úr mutatott nekem a Bibliából előzőleg, vasárnap azt prédikáltam el, nekem is új volt minden, és nekik is új volt.
4: God showed me I needed to be baptized in the Holy Spirit.
5: Isten megmutatta nekem, hogy be kell merítkeznem Szent Szellembe.
4: He showed me I needed to be fluent in tongues, like the Apostle Paul.
5: És hogy be kell tennem nyelveken szólással is, ahogy Pál apostol volt.
4: And I needed a revelation of the Father by the Holy Spirit.
5: És a Szent Szellem ki kell, hogy jelentse nekem az Atyát, ezt mind megmutatta az Úr.
4: And as we pursued these things together,
5: és ahogy együtt kerestük ezeket a dolgokat, és törekedtünk rájuk,
4: whole year we sought God to come and visit us with the Holy
5: Spirit. Egy egész éven át kerestük az Urat, hogy jöjjön és látogasson meg minket Szent Szellemmel.
4: And He came.
5: És jött.
4: On about no more than 12 of us. No more than 12 of us were in that group.
5: Nem többen, mint 12-en voltunk ott akkor. És így akarta Isten megváltoztatni az egész várost és az országot.
4: Went on in a tremendous way. We were out in the streets evangelizing.
5: Fantasztikus volt, kimentünk az utcákra evangelizálni.
4: But all around me I saw intense demonic activity. I mean it was absolutely terrible.
5: De magam körül mindenhol szörnyű démoni tevékenységet láttam, egyszerűen borzasztó volt.
4: And during this particular festival of Gunpati, hundreds of thousands went crazy in
5: the worshiping
4: these idols and throwing them into the sea.
5: Több százezer ember teljesen begerjedt és masíroztak ott a bálványokkal, hogy végén bedobják őket a folyóba.
4: And the whole atmosphere throbbed with demonic darkness.
5: És az egész légkört betöltötte, ott vibrált benne a démoni sötétség.
4: They even blocked our church entrance so people couldn't come into the church meeting.
5: Még az a gyülekezet bejáratát is elállták, hogy az emberek ne tudjanak bejönni Isten tiszteletre.
4: I began to pray earnestly.
5: És én elkezdtem komolyan imádkozni.
4: And I was crying out and telling God how big the devil was. The devil was so strong. The devil was so powerful around here. Lord, please do something about it.
5: Elmondtam, hogy Uram, itt annyira erős, olyan hatalmas az ördög, olyan buzgón munkálkodik, Uram, tegyél valamit. Egy nap, ahogy így imádkoztam,
4: God simply said to me, Alan, please shut up.
5: Isten egyszerűen azt mondta nekem, hogy Alan, légy szíves, fogd a szád.
4: I'm tired of hearing you tell me how big the devil is.
5: Már belefáradtam, hogy azt hallgatom, hogy arról mesélsz, milyen erős az ördög.
4: I want to show you how big Jesus is.
5: Én meg akarom mutatni neked, hogy Jézus milyen hatalmas.
4: And he commanded me to go on a 21-day fast.
5: És megparancsolta az Úr, hogy tartsak egy 21 napos bőjtöt.
4: It's a total fast, just drink a little water, that's all.
5: Teljes bőjt volt, csak vizet ittam egy kicsit, semmit nem ettem ez alatt.
4: I was to go away and shut the door and not have the phone, have no contact even with my wife for 21 days.
5: Félre kellett vonulnom, bezárni magam mögött az ajtót, nem lehetett a telefon, még a feleségemmel sem beszélhettem 21 napig.
4: He told me I was to take the letter to the Ephesians.
5: Azt mondta az Úr, hogy fogd az Efézusi levelet.
4: I was to read chapter one,
5: az első részt el kellett olvasni.
4: Right the way through, to verse 8 of chapter 2.
5: A második rész, egy 8. verség. Azt mondta az Úr, csak ezt olvassam.
4: Don't read any other books.
5: Semmi más könyvet ne olvassam.
4: Don't listen to any tapes.
5: És ne hallgassak semmilyen kazettát.
4: Just keep reading that word until it becomes absolutely part of you.
5: Csak addig olvassam ezt a szakaszt, amíg teljesen a részemmé nem válik.
4: I was obedient to that.
5: Engedelmeskedtem ennek.
4: And during those days,
5: és ezek alatt a napok alatt,
4: I got the revelation of how big Jesus is.
5: Megkaptam a kijelentést arról, hogy Jézus milyen hatalmas.
4: I have taught on this for several weeks what I gathered in those days.
5: Több héten keresztül tanítottam
4: erről. I just summarize it in these words.
5: De most ezekben a szavakban foglalom össze, nincsen több hetem rá.
4: The first 15 verses of chapter 1.
5: Az első rész első 15 verse.
4: Tell us what is the richness of our inheritance in Him.
5: Elmondja nekünk, hogy milyen gazdag a mi örökségünk Krisztusban.
4: Most Christians don't live in more than 1 or 2% of that.
5: A legtöbb keresztény ennek körülbelül 1 vagy 2% éli meg.
4: It's like having a vast money in the bank, but we don't know how to access the bank account.
5: Ez olyan, mint hogy egy óriási összeg lenne számunkra a bankban, de nem tudnánk hozzáférni a számlához.
4: But in verse 17 it changes.
5: De a 17. versben megváltozik a dolog.
4: Something I'd never seen before.
5: Ez egy olyan dolog, amit korábban soha nem értettem meg. Megmutatja ez, hogy mi a te életed célja és a mi én életemnek a célja.
4: That I am to become the instrument for Jesus to come into His inheritance.
5: Eszközzé kell válnom ahhoz, hogy Jézus megkaphassa az örökségét.
4: And not Jesus' inheritance.
5: Jézus öröksége
4: is every realm of the heavens.
5: Minden mennyei terület, mennyei világnak minden része, minden ami a Földön van.
4: Every square meter of the earth belongs to Jesus.
5: A Földön minden négyzetméter Jézus tulajdona.
4: He's got a twofold claim upon every square centimeter of the whole earth.
5: Kétszeres alapon követelhet magának minden négyzetmétert a Földön.
4: The claim of creator, he created all things.
5: Először is teremtői alapon, hiszen mindent ő teremtett.
4: Without him, nothing was made that is made. It was all made by Jesus.
5: Ő nélkül semmi se teremtetett, ami van, tehát mindent Jézus alapított.
4: He has a double claim because he's also redeemed
5: by his blood. A második követelése az, hogy a vérével megváltotta ezt az egészet.
4: When Adam sinned and stepped into independence.
5: Amikor Ádám vétkezett és függetlenné tette magát.
4: Through the independence of Adam, the devil was able to take control of all of creation and start to mess it up and destroy it in the way that we see it still to this day.
5: Ádám, amikor független lett, akkor ezzel jogot adott az ördögnek ahhoz, hogy birtokba vegye a teremtett világot, jól összezavarja a dolgokat és ilyen pusztítást vigyen véghez, aminek ma is látjuk a folyamatát.
4: Cross, we're told in John chapter 14.
5: De a János 14 azt mondja, hogy a
4: Jesus paid the full redemption price.
5: He's already paid the price
4: to buy back from the devil with his own mighty blood every square centimeter of the face of the whole earth.
5: Az ő drága vérével meg visszavásárolta az ördögtől, megváltotta tőle, kiváltotta tőle a föld minden négyzetcentiméterét.
4: So the city that you represent.
5: Tehát azok a városok, amiket képviseltek.
4: Not one square inch of it belongs to the devil.
5: Azokban a városokban egyetlen négyzetcenti se tartozik az ördöghöz.
4: In John chapter 14, I've not time to turn.
5: A János 14-ben még az is van, most nincs időm odalapozni.
4: It says that Jesus there destroyed the devil.
5: Hogy Jézus elpusztította, tönkretette az ördöghöz.
4: And took away his authority.
5: És elvette a hatalmát.
4: And when he was risen from the dead.
5: És amikor feltámadt a halálból.
4: Jesus said this.
5: Akkor azt mondta Jézus.
4: All power.
5: Minden erő.
4: And all authority.
5: És minden hatalom.
4: In every realm of heaven,
5: minden mennyei
4: over the whole of the earth,
5: és az egész földön,
4: and concerning things under the earth,
5: és a föld alatt levő dolgokat illetően is,
4: it's now mine.
5: Most már nekem adatot, now enyém mine. Mindez.
4: And I've created you,
5: és én titeket azért teremtettelek, és azért tettelek titeket a földre,
4: to be born where you are,
5: azért születtetek meg ott, ahol megszülettetek,
4: to live where you're living,
5: azért éltek ott, ahol éltek,
4: I've given you gifts and abilities.
5: És azért adtam nektek képességeket és ajándékokat.
4: To be part of a team.
5: Hogy egy csapathoz tartozatok.
4: Which brings every square centimeter of all our cities under the rule and government of Jesus Christ.
5: Városaink minden négyzetcentiméterét Istennek és Krisztusnak az uralma alá helyezve.
4: When I saw that.
5: Amikor ezt megértettem.
4: I became totally excited.
5: Teljesen belelkesedtem.
4: And ready.
5: És készen álltam már.
4: Right, God said to me. Now you're
5: rendben van, mondta Isten. Most már készen álltam a csatára.
4: Now taking you into the heart of
5: azt
4: the
5: mondta Isten. Most beviszlek téged az ördög birodalmának területének a szívébe.
4: The center of all the alcoholism, all the crime, witchcraft
5: minden
4: in a Catholic village called Turin Village.
5: Soin falunak hívták azt a katolikus falut, ahol a bűnözésnek, az alkoholizmusnak, a varázslásnak a központja volt.
4: There were murders every week.
5: Minden héten megöltek embereket.
4: Suicides almost every day.
5: Majdnem minden nap öngyilkosok lettek emberek.
4: The police only came to get their bribes to stay away from it.
5: Azért ment csak oda a rendőrség, hogy elvegye a kenőpénzt, ami távol tartotta őket ettől a területtől.
4: God sent my wife and I hellhole for 7 years.
5: Nekem is a feleségemnek, Eileennek, hogy 7 évig éljünk ennek a pokolnak ebben a bugyrában.
4: It was so evil and wicked.
5: Ez annyira gonosz, rossz hely volt.
4: It was impossible for our children to live there with us.
5: Hogy a gyerekeink nem is élhettek ott velünk.
4: So part of the price we had to pay as a family.
5: Tehát nekünk családnak a dolog árához tartozott az is.
4: Our children went away to a Christian boarding school.
5: Hogy a gyerekeinket elküldtük egy keresztény bentlakásos iskolába.
4: And our children were on fire for Jesus.
5: És a gyerekeink is égtek Jézusért.
4: They knew him and loved him.
5: Ismerték őt, szerették őt.
4: Even though the youngest was 6.
5: Noha a legkisebb 6 éves volt.
4: And the oldest was about 13.
5: A legnagyobb körülbelül 13 akkor.
4: They went away.
5: Elmentek abba az iskolába.
4: Voluntarily lived in a Christian boarding.
5: Önként ott éltek ebben a keresztény bentlakásos iskolában.
4: Every month my wife Eileen traveled down to spend the weekend with them.
5: Minden hónapban Eileen oda elutazott hozzájuk, és a hétvégét velük töltötte, havonta egyszer.
4: And during the school vacations we both went down there and spent having a holiday there with our kids.
5: És az iskola szünetekben pedig mind a ketten oda utaztunk, és hát üdültünk a gyerekeinkkel egyet. 7 évig így
4: éltünk.
5: Elmondhatnék mindenféle részletet erről, de túl sokáig tartana.
4: We got a few people saved.
5: Néhány ember megtért a szolgálatunkban.
4: The devil then began to attack them, get them cut off from their jobs, thrown out of their homes, because this is what the Catholics do.
5: Aztán megtámadta őket az ördög, mert kirúgták őket a munkahelyükről, meg az otthonukból, mert az katolikusok így bántak a megtértekkel. Néhányukat megölték.
4: It was a hellhole.
5: Ez egy pokoli bugyor volt.
4: And it was just finally left just my wife Eileen and myself.
5: Végül csak Eileen és én voltunk a keresztények, én mi maradtunk.
4: Everybody else stopped coming to the meetings.
5: Mindenki más abba hagyta a gyülekezetbe járást.
4: And my wife and I just prayed.
5: A feleségemmel csak imádkoztunk.
4: Claiming the promises of Scripture, although all our circumstances said that the devil's too strong.
5: És megvallottuk az írásnak az ígéreteit, noha minden körülményünk azt mondta körülöttünk, hogy az ördög az erősebb. Aztán egy napon
4: Eileen was away at visiting the school children.
5: Eileen elment meglátogatni a gyerekeket.
4: I was alone in the house.
5: Egyedül voltam a házban.
4: And I woke up in the middle of the night.
5: És az éjszaka közepén felébredtem.
4: To feel hands gripping my throat.
5: És azt éreztem, hogy kezek szorítják a torkomat.
4: I thought a thief had broken in and was going to kill me and steal.
5: Arra gondoltam, hogy egy tolvaj tört be és meg fog ölni és el fog lopni mindent tőlünk.
4: He gripped my throat with a tremendous strength like a I was choking to death.
5: Nagyon erősen fogta ez a valami a torkomat, ez a valaki.
4: And I realized majdnem megfulladtam.
5: Aztán rájöttem, hogy nem emberrel van dolgom.
4: It was some gray animal-like.
5: Hanem valami szürke állat külsejű valaki volt ott.
4: Burning yellow eyes.
5: Égő sárga szemekkel.
4: And it spoke to me.
5: És szólt hozzám.
4: Said, I'm gonna destroy you.
5: Azt mondta, elpusztítalak.
4: Now what amazed me?
5: Az döbbentett meg.
4: What amazed me was my reaction.
5: A saját reakcióm döbbentett meg erre.
4: Somewhere down inside my spirit.
5: Valahol lenn a szellememben.
4: A lion roared.
5: Felüvöltött egy oroszlán.
4: And I said.
5: És azt mondtam.
4: And I said, destroy me.
5: Engem elpusztítasz.
4: You demon from a pit of hell.
5: Te démon a pokol bugyrából.
4: I've come here to destroy you.
5: Én azért jöttem ide, hogy én pusztítsalak el téged.
4: I grabbed him by the throat.
5: És megragadtam a torkát.
4: We started to wrestle.
5: És elkezdtünk verekedni, hát a birkózni.
4: And I came back at him in the strength of the spirit.
5: És az szellem erejében támadtam rá. A Szent Szellem erejében támadtam rá.
4: He became weak in my hands.
5: Elkezdett gyengülni a kezem között.
4: He said, let me go, let me
5: azt
4: go.
5: Azt mondta, engedj el, engedj el.
4: I said, I won't let
5: azt
4: you
5: mondom,
4: go.
5: Nem engedlek el.
4: I'm not sure I can kill a demon.
5: Nem vagyok biztos, hogy megölhetek.
4: Take the life out of you. You foul spirit in the pit of hell.
5: Hogy megölhetek egy démon, de hogyha megtehetem, addig szorongatom a torkodat, amíg ki nem szorítom belőled az életet, te démon a pokol bugyrából.
4: And the demon broke away from me.
5: És akkor kiszakította magát a kezemből.
4: I was in my youth a brave, powerful rugby football player.
5: Még fiatal koromban nagyon erős rugby játékos voltam.
4: And as that demon leapt off the bed and was going out of the door.
5: És a démon leugrott az ágyról és kiszaladt az ajtón.
4: I hit it in a flying tackle and pulled it to the ground. Now, between our different rooms we didn't have doors, we just had curtains hanging.
5: Akkoriban nem voltak ajtók a helyiségek között, csak szügönyök lógtak.
4: The curtains fell down.
5: Leesett a függöny, ahogy hozzávágtam valamit. Összedőltek a bútorok.
4: As we struggled and fought.
5: Ahogy harcoltunk és birkóztunk, mentem utána, nyomultam.
4: It broke away a second time.
5: Másodszor is kiszakadt a kezemből.
4: It broke away a second time. And just disappeared.
5: És eltűnt.
4: The house was triple locked and there were iron bars in every window because that's the way we had to live.
5: Három zár volt az ajtónkon, el voltak az ablakokon is rácsakoltak, így kellett élnünk.
4: Bars were to keep the thieves out, but it also protected us.
5: Ugye kívül tartotta a tolvajokat ez a sok zár, de minket is védett.
4: It just vanished.
5: De egyszerűen eltűnt ez a démon, elpárolgott.
4: Now, 3 days later.
5: Három nappal később.
4: The power of God fell on that whole community of Catholics.
5: Isten ereje leszállt erre az egész katolikus településre.
4: And they came running to our house, knocking on the door.
5: Futva jöttek a házunkhoz és kopogtak az ajtónkon.
4: Whole families of them.
5: Egész családok.
4: Please, please, please. What must we
5: kérlek,
4: do to be
5: kérlek, mit kell tennünk, hogy üdvösségünk legyen?
4: There was a flow of miracles.
5: Áradtak a csodák.
4: Healings of every kind took place.
5: Mindenütt gyógyulások
4: several
5: történtek.
4: People were genuinely raised from the dead. I've not time to tell all this.
5: Több ember valóban feltámadt a halálból, most nincs időm mindezt elmondani.
4: But within 4 years.
5: De 4 éven belül.
4: 100,000 of these Catholics have been powerfully converted.
5: 100,000 katolikus megtért erőteljes módon ott.
4: Now one of the famous street gangs that terrorized the whole district was a gang called the Lunics.
5: The Lunics, tehát holdkorosok meg ilyeneknek hívtak egy ilyen utcai bandát, akik ott mindenkit rémítgettek. Az otthonunkban egy összevetelre eljöttek közülük 30-an.
4: Gave their lives to Jesus.
5: Átadták az életüket Jézusnak.
4: The demons were cast out of them.
5: Kiűztük belőlük a démonokat.
4: And now more than 50 of them are in full-time Christian ministry.
5: És most már több mint 50-en felelősség teljes keresztény szolgálók, főidei szolgálók.
4: Within 4 years.
5: Mindez 4 éven belül történt meg.
4: 100,000 have been converted.
5: 100,000 ember tért meg.
4: The whole atmosphere has changed completely.
5: Teljesen megváltozott az egész légkör.
4: I was there just a few weeks ago.
5: Néhány héttel ezelőtt voltam ott, végig sétáltam azon a területen.
4: It's still small and humble, but it's beautiful.
5: Még mindig egy
4: flower beds,
5: szerény kicsi terület, de nagyon szép, nagyon jó a légkör, nagyon rendezett a terület, világágyak vannak, minden tiszta, rendes.
4: You hear praise tapes coming out of the windows, not cursing or swearing.
5: És nem káromkodás és átkozódás hallatszik ki az ablakokon, hanem dicséret. Az embereknek munkahelyük van, vállalkozásokat indítottak, virágzik a gazdaság.
4: They're going to university, getting degrees.
5: Az emberek egyetemre mennek onnan, diplomákat szereznek, üzletemberré válnak, és megváltozott az egész légkör.
4: It's still like it to this day.
5: A mai napig ilyen ez a
4: altogether, hely. The outflow of that,
5: mindennek a folyamánya.
4: That's what happened to Mohan Babu in Hyderabad. It was the outflow of what happened in Mohan.
5: A Hyderabadban, ami Mohan Babun keresztül történik, az ennek az ottani ébredésnek a folyamánya vagy eredménye, nincs időm most ezt
4: elmesélni.
5: De azt tapasztaltuk, arra jöttünk rá.
4: That demon was absolutely cast out.
5: Hogy ezt a démont sikerült teljesen kiűzni, vége lett az uralmának.
4: Aztán
5: Hyderabadba költöztünk, és ott is erőteljes áttörést éltünk meg.
4: There were no Christians there.
5: Ott nem voltak keresztények,
4: there
5: ott
4: there
5: sem
4: were
5: voltak.
4: No Christians. It was almost entirely Hindu.
5: Majdnem teljesen hindu a lakosság, hogy volt.
4: With a small minority of Muslims.
5: A muszlimok voltak egy nagyon kicsi kisebbségben.
4: Spread down to Chennai and Madras.
5: Aztán Chennaiba, Madrasba.
4: Then it moved over to
5: mentünk,
4: to Calcutta, into that whole
5: aztán Kalkutába, és ott az egész területre. És mindez emiatt történt meg, ami ott akkor történt.
4: Now, Mohan, we were celebrating the 40th anniversary of their ministry.
5: Mohanék fogják az ő szolgálatuk 40. évfordulóját ünnepelni most.
4: And he gave some accurate up-to-date figures.
5: Illetve ünnepelték, és pontos napra kész adatokat mondott
4: over
5: nekem.
4: 600,000 converted Hindus.
5: Most már több mint 600,000 tértek meg, akik hinduk
4: many
5: voltak.
4: Churches across the area and
5: az egész területen nagyon sok gyülekezet van, és különböző nemzetekbe is már elmentek.
4: Mumbai today.
5: A mai Mumbaiban.
4: As a direct result of that breakthrough that I described.
5: Annak az áttörésnek a közvetlen eredményeként, amiről az előbb beszámoltam.
4: Over 100,000 churches.
5: Több mint 100,000 gyülekezet van.
4: An estimated 2 million people have turned to Jesus Christ.
5: Becslések szerint ezekben a gyülekezetekben több mint 2 millió olyan ember van, akik Krisztushoz történtek. Ezek nem ilyen evangélista becslések. Ezek nagyon gondosan tartják a számokat, nagyon pontosan próbálják számon tartani a megtérteket.
4: Now, I'm telling you all this,
5: mindezt azért mondom,
4: because that's my first experience of dealing with a demon.
5: Mert ez volt az első átélésem az arról, hogy hogyan kell egy démonnal verekedni. Körülbelül 15 percet veszek még ezzel igénybe, aztán egy sokkal közelmúltbelibb dologra térek át.
4: When I was in the Hyderabad area of Andhra Pradesh's.
5: Amikor Andhra Pradesh tartományban Hyderabad környékén voltam, oda mentem, hogy Mohanékkal a 40. évfordulójukat megünnepeljem.
4: And something had just happened about less than a year before that.
5: És kevesebb mint egy évvel az előtt történt valami.
4: And I had been there in Hyderabad.
5: Amikor ott voltam Hyderabadban.
4: And a demonic power had. Well, let me just say this. In Hyderabad is the.
5: A közvetlen eredményeként, amiről az előbb beszámoltam.
4: Over 100,000 churches.
5: Több mint 100,000 gyülekezet van.
4: An estimated 2 million people have turned to Jesus Christ.
5: Becslések szerint ezekben a gyülekezetekben több mint 2 millió olyan ember van, akik Krisztushoz történtek. Ezek nem ilyen evangélista becslések. Ezek nagyon gondosan tartják a számokat, nagyon pontosan próbálják számon tartani a megtérteket.
4: Now I'm telling you all this.
5: Mindezt azért mondom.
4: Because that's my first experience of dealing with a demon.
5: Mert ez volt az első átélésem az arról, hogy hogyan kell egy démonnal verekedni. Körülbelül 15 percet veszek még ezzel igénybe, aztán egy sokkal közelmúltbelibb dologra térek át.
4: When I was in the Hyderabad area of Andhra Pradesh.
5: Amikor Andhra Pradesh tartományban Hyderabad környékén voltam, oda mentem, hogy Mohanékkal a 40. évfordulójukat megünnepeljem.
4: And something had just happened about less than a year before that.
5: És kevesebb mint egy évvel az előtt történt valami.
4: And I had been there in Hyderabad.
5: Amikor ott voltam Hyderabadban.
4: And a demonic power had. Well, let me just say this. In

0: Az első átélésem az arról, hogy hogyan kell egy démonnal verekedni. Körülbelül 15 percet veszek még ezzel igénybe, aztán egy sokkal közelmúltbelibb dologra térek át.
1: When I was in the Hyderabad area of Andhra Pradesh.
0: Amikor Andhra Pradesh tartományban, Hyderabad környékén voltam, oda mentem, hogy Mohanékkal a 40. évfordulójukat megünnepeljem.
1: And something had just happened about less than a year before that.
0: És kevesebb mint egy évvel az előtt történt valami.
1: And I had been there in Hyderabad.
0: Amikor ott voltam Hyderabadban.
1: And a demonic power had, well, let me just say this. In Hyderabad is the what's the word? It's the place where all the wheat, all the rice is grown. It's the rice bowl of the whole of India. Vast amounts of rice are grown.
0: Hyderabad, egész Indiának szinte a rizses tálja, tehát ott nő, ott termelik a legtöbb rizst Indiában.
1: 10 years they've been suffering from drought.
0: És több mint 10 évig szárazság volt Hyderabadban, ez egy szörnyű időszak volt, nagyon keveset arattak, szinte nem volt mit enni, senkinek nem volt munkája.
1: And I was doing my best to help.
0: És én megtettem a tőlem tehető legjobbat azért, hogy segítsek.
1: Food that was a bit out of date, sending shiploads of this food. We were doing all we could to help them in every practice.
0: Hajókon elküldtünk rengeteg ennivalót Indiába, Hyderabadba, próbáltunk segíteni nekik.
1: We buy a cow so they could milk the cow and sell the milk and live off the milk.
0: Teheneket vettünk nekik, hogy a tejükből élhessenek. Tehát egy óriási terület volt, ahol nagyon nagy szükségben voltak.
1: And I was going on another visit.
0: Elmentem aztán egy újabb látogatásra.
1: God said, I want you to do something.
0: És Isten azt mondta, hogy szeretném, ha tennél valamit.
1: You've got to hear God when you do these things.
0: Amikor ilyeneket tesz az ember, akkor kell, hogy Istentől halljon előtte.
1: Not time to develop it, but
0: most nincs időm ezt részletezni.
1: To hear the voice of God and to obey it implicitly.
0: De én amikor megtértem, akkor megtanultam rögtön, hogy Isten hangját hogyan kell meghallani, és hogyan kell pontosan engedelmeskedni neki. Most már több mint 50 éve élek így.
1: For that reason, I can hear God's voice very clearly.
0: Tehát nagyon tisztán kell hallani Isten hangját ehhez.
1: Very rarely do I make a mistake.
0: Nagyon ritkán tévedek ebben.
1: This is what God said to me.
0: Isten azt mondta nekem.
1: He said, "Can you not see what it says in Scripture?"
0: Azt mondta, nem látod, mi van a Bibliában?
1: The Noah flood.
0: Hogy Noé-nek az árvíze után.
1: Seed time and harvest would not fail.
0: Én megígértem.
1: The return, you know, the end of the world and the return of Jesus.
0: Hogy nem szűnik meg a vetés és az aratásnak a körforgása Jézus visszatéréséig.
1: He said, and this drought that's destroying that part of Andhra Pradesh.
0: Azt mondta Isten, hogy ez a szárazság, ami Andhra Pradesh-t pusztítja.
1: Destroying the rice bowl of India, so they're starving and having trouble eating all over the nation.
0: Ami Indiának a rizses táliát pusztítja most úgy, hogy az egész Indiában nagyon szűkösen vannak élelemmel. Azt mondja Isten, hogy ez nem tőlem van, hanem az ördögtől. Azt mondja, amikor most oda látogatsz,
1: just about 6 weeks before the official date when the monsoon should come and we should have the rain.
0: Ez körülbelül 6 héttel azelőtt volt, hogy várták a monszun eső megérkezését.
1: He said, get all these Christians.
0: Azt mondta Isten, hogy gyűjtsem össze a keresztényeket.
1: In this particular area.
0: Azon a területen.
1: This was the Armor area.
0: Ez az Armor terület.
1: I want them to go to every village and town in the whole of Andhra Pradesh.
0: Azt mondta Isten, hogy mondd meg a keresztényeknek, hogy menjenek el Andhra Pradeshen belül minden faluba, városba, és prédikáljanak.
1: And say, the reason for this drought.
0: És mondják el, hogy ennek a szárazságnak az oka.
1: Is the curse of the devil upon you because you worship all these
0: idols. Az, hogy az ördög átka rajtatok van, mert ezeket a bálványokat imádjátok.
1: But the God of the Christians is a mighty loving God. His name is Jesus.
0: De a keresztények Istene egy hatalmas és szerető Isten, Jézus Krisztusnak hívják, és az ő irántatok való szeretetében és
1: irgalmában
0: ellenmegy ezeknek a démonoknak, és kiűzi őket,
1: and you will have rain,
0: és esőt kaptok,
1: and the drought will be over, and when it happens, remember to give glory and thanks.
0: És vége lesz az asszálynak, és amikor ez megtörténik, jön az eső, akkor ne felejtsetek el dicsőséget adni a keresztények Istenének, Jézus Krisztusnak.
1: Amen. And they obediently went everywhere.
0: A keresztények engedelmesen elmentek
1: mindenfelé.

0: religious?
1: Finanszíroztuk az utazásaikat ezekbe a falvakba, és eljöttek ezzel az üzenettel.
0: Then I was there.
1: És amikor aztán oda mentem.
0: When the monsoon was expected.
1: Mindig ott voltam, amikor számítottak a monszunra.
0: On the 15th of May.
1: Május 15-én kéne jönni a monszunnak.
0: And finishes pretty well on the 15th of October.
1: És ez olyan október 15-én ér véget a monszun
0: időszak.
1: Normally
0: you take your windscreen wipers off and put them back next year because it's so punctual.
1: És annyira pontosan szokott jönni, hogy be lehet írni a naptárba, és ez igazítani lehet az időt.
0: We were having an evangelistic meeting in Punur, one of the towns.
1: Az egyik városban tartottunk evangelizációt.
0: And it was the day when the rain was supposed to come.
1: És ez volt az a nap, amikor jönni kellett az esőnek.
0: And I was preaching.
1: Én prédikáltam.
0: Raju, Mohan's younger brother, was partially interpreting.
1: Mohan öccse erőteljesen tolmácsolt nekem.
0: We had a loud public address system. The whole city could hear.
1: Egy nagyon erőteljes hangosító rendszerünk volt, az egész város hallotta a prédikációt.
0: We were seeing a good response to the word.
1: Nagyon jól reagáltak az emberek az üzenetre. Isten beszédére.
0: I was just calling people forward to come and receive Jesus.
1: Éppen előre hívtam őket, hogy jöjjenek és fogadják el Jézust.
0: When suddenly it started to rain.
1: Amikor hirtelen elkezdett esni.
0: Instinctively I cried out over the PA system.
1: Ösztönösen ezt kiáltottam a hangosító rendszeren keresztül.
0: With a loud voice.
1: Hangosan.
0: I said, "Oh Lord, stop the rain for 2 hours."
1: Azt mondtam, Uram, állítsd le az esőt 2 órára.
0: Immediately the rain stopped.
1: És azonnal elállt az eső.
0: Absolutely true story.
1: Ez egy teljesen igaz történet.
0: It stopped and everybody, all the citizens said, "Oh, please don't call upon your God to stop the rain. We need the rain."
1: És akkor mindenki mondta, hogy kérlek, ne kérd le te Istenedet, hogy állítson az esőt, mert szükség
0: Raju
1: van
0: said this.
1: Az esőre.
0: Did
1: és akkor Raju azt mondta,
0: said?
1: Tudjátok, mit mondott?
0: You've got 2 hours.
1: 2 órátok van.
0: You can come forward.
1: Előre jöhettek.
0: Be saved.
1: Megtérhetek, üdvösséget kaphatok.
0: Pray for and healed.
1: Imádkozunk értetek, meggyógyulhattok.
0: Then you can get home safely.
1: Aztán biztonságosan száraz időben hazaérhettek.
0: And then the rain will come.
1: És akkor jön majd az eső, mondta tolmács. Rádézett az órájára.
0: I forget the time. It was something like 10 to 7 or something.
1: Mit tudom én, 7 óra lesz, 10 perc múlva, vagy ilyesmi. Tehát 2 óra múlva esni fog.
0: We went through that procedure.
1: Tehát végigcsináltuk az alkalmat.
0: Everybody was looking at their watch.
1: Mindenki nézte az óráját.
0: At exactly 9:10.
1: Pontosan 9:10.
0: 2 hours to the 2 hours to the minute.
1: Percre 2 órával később.
0: The rain fell upon that.
1: Lezúdult az eső a városra.
0: Upon that whole region.
1: Az egész térségre.
0: They had a mighty downpour for days and days and days.
1: És napokon keresztül ömlött az eső.
0: It was so heavy, it was so strong.
1: Annyira esett az eső, annyira sok.
0: And it lasted so long.
1: És olyan sokáig tartott.
0: That they were able to plant and reap 2 crops of rice before the monsoon was over.
1: Hogy a monszun vége előtt kétszer tudtak vetni és aratni a rizsből.
0: That's been going on ever since, and it's never.
1: És ez azóta is így van.
0: Heavy rain.
1: És azóta is mindig nagyon erősen esik az eső monszunkon, és ez az átok ez eltűnt.
0: And I was there with them in Punur just a few weeks ago.
1: Néhány héttel ezelőtt megint ott voltam ugyanebben a városban.
0: Celebrating what I think was the 10th or 12th anniversary of that.
1: Azt gondolom, ott a 10. vagy 12. évfordulóját ünnepelték okay. Ennek a nagy áttörésnek.
0: I could tell you more stories, but
1: még több történetet mondhatnék, de
0: we've come to an end for this.
1: Befejeződik ez a
0: tanítás. This is the kind of warfare we're being called into.
1: Azért mondom ezt el, mert ilyen harcra kaptunk elhívást.
0: Now I haven't got on to the most important thing, which is not only the power of an individual, but the power of our unity.
1: És ez a legfontosabb ebben, hogy nem az egyénnek az ereje az, ami ebben döntő, hanem az egység ereje.
0: These are things which I've seen and experienced.
1: Ezek a dolgok, amiket én láttam és átéltem.
0: Amen. I'll just tell you, how long? Okay, I can tell you this in 5 minutes.
1: Akkor még 5 percig beszélhetek.
0: Just over a year ago.
1: Tehát több mint egy évvel ezelőtt szintén ott voltam ebben a városban.
0: Celebrating, I think it was the 10th anniversary of this.
1: Akkor volt talán a 10. évfordulója ennek az áttörésnek.
0: Bumper harvest had come in as usual.
1: És jött a aratás ideje.
0: The Punur, where it all started, they wanted to have me there to bless them on this 20th anniversary.
1: És ott akarták, hogy én is ott legyek ezen a 10. évfordulón és áldást mondjak rájuk.
0: So they called a meeting.
1: Tehát tartottak egy alkalmat.
0: Having a celebration dinner at the end of that weekend that I visited.
1: És a hétvége végén, amikor ott voltam látogatóban, egy ilyen ünnepi vacsorát tartottak.
0: Everybody was invited to the celebration.
1: Mindenkit meghívtak az ünnepségre.
0: About 20,000 people were there.
1: Körülbelül 20,000 ember volt ott.
0: And they cooked rice for 20,000 people.
1: És 20,000 embernek főztek rizst.
0: In a way that only Indians know how to do, I tell you.
1: Úgy, ahogy csak az indiaiak tudják, hogy hogy kell ezt csinálni.
0: And I was sitting. I was sitting in the pastor's house.
1: Ott ültem a pásztor házában.
0: We built a building. We done all sorts of things, you know, which God had given us money for in the most amazing ways.
1: Megdöbbentő módon megadta az Úr a pénzt, sok mindenre, sok minden volt ott.
0: I was sitting in the pastor's house with a few key leaders. We were just having a little private lunch together, and then I was going to leave to go back to Hyderabad.
1: Tehát ott ültünk a pásztor házában néhány kulcsfontosságú vezetővel egy ilyen privát összejövetelen, és utána készültem vissza Hyderabadba.
0: Meal,
1: és az étkezés közepén
0: there was a hammering on the door.
1: Kopogtak az ajtón. Az ajtón. Ez egy erős vastag. Egy ilyen 10 centi vastag, 15 centi vastag erős fa ajtó volt.
0: Smashed to pieces and came down to the ground.
1: És darabokra esett
0: szét. Standing in the middle of the wreckage was a little lady.
1: És egy kicsi asszony volt ott a lukban, az ajtónyílásban.
0: She wasn't more than 1.5 meters tall.
1: Nem volt magasabb másfél méternél.
0: She had blazing eyes.
1: És ilyen sugárzó szeme volt, és dühösen jött felém ilyen villogó szemekkel. És ahogy jött felém,
0: gonna grab me by the throat.
1: És meg akart ragadni a nyakamnál.
0: She fell flat on her face just in front of me.
1: És előttem az arcára zuhant.
0: And it was like an angel came and put his foot on her neck.
1: Mint hogyha egy angyal odajött volna és a nyakára tette volna a lábát.
0: She wriggled on the floor.
1: És ott vonaglott a
0: I can't get at you.
1: És azt mondja, nem jutok el hozzád, nem jutok el hozzád.
0: I came here to destroy you.
1: Azért jöttem, hogy elpusztítsalak.
0: You've completely ruined. I had rulership over this whole region.
1: Engem itt imádtak ezen az egész környéken. Az egész környék az én területem volt.
0: And Satan was so pleased with me because I was doing such a fantastic job.
1: És a Sátán nagyon meg volt velem elégedve, mert olyan jó munkát végeztem, mondtam mindezt ez a kisasszony. És most már nagyon dühös volt rám.
0: And he's vicious towards me.
1: És nagyon rossz indulatú.
0: And you're the cause of all this.
1: Azt mondja az, hogy te vagy mindennek
0: and
1: az oka.
0: I hate you for what you've done.
1: És én gyűlölöm azt,
0: now,
1: amit tettél.
0: Interesting, I didn't say this. The woman was speaking in Hindi.
1: Nagyon érdekes, de ez az asszony hindi nyelven beszélt, ezt nem mondtam
0: még. Hindi, I don't understand Telugu.
1: Mert hindiül értek, a helyi nyelvjárást nem értem.
0: Hindi, so I could understand what she was.
1: Tehát hindiül beszélt, hogy értsem, hogy mit mond.
0: And then she said this.
1: Aztán azt mondta.
0: I've been all around America trying to catch you.
1: Egész Amerikát bejártam, hogy megpróbáljak elkapni.
0: Two years I've been going around America.
1: Két éve járom már Amerikát.
0: Every meeting you spoke at.
1: Ott voltam minden összejöveteleden, ahol beszéltél, ahol részt vettél, és kerestem a módját, hogy megtámadjalak,
0: but I couldn't find anything.
1: De nem találtam semmi módot.
0: Your life is holy and blameless, and there's nothing for me to get hold of.
1: Az életed szent és fethetetlen, és nem tudok semmibe belekapaszkodni.
0: Now, she wasn't talking physically, she was talking spiritually.
1: Tehát nem fizikai szempontból mondta ezt, hanem szellemi szempontból.
0: An instruction for all of us.
1: Ez egy komoly figyelmeztetés és tanítás volt mindannyiunk számára.
0: Holy life that I live by the power of God.
1: Mert a szent élet miatt, amit Isten erejével élhetek.
0: There was nothing in me the devil get his hooks on.
1: Nem volt semmi, amiben az ördög bele tudott kapaszkodni.
0: And as a result, the spirit couldn't pull me down.
1: Ennek eredményeként ez a szellem nem tudott engem letepelni. És ahogy ez az asszony ott vonaglott a padlón,
0: the spirit said, I'm completely destroyed. And you're the cause of it.
1: Azt mondta ez a szellem, hogy teljesen tönkre vagyok téve, és te vagy ennek az oka.
0: I commanded that demon to come out of
1: it. És akkor megparancsoltam a démonnak, hogy jöjjön ki belőle.
0: It screamed and came out of her.
1: És visítva kijött.
0: The woman was powerfully converted.
1: Az asszony erőteljesen megtért.
0: Is now in full-time Christian ministry.
1: És most már teljes idejű keresztény szolgálatban szolgálja az Urat.
0: And all over the whole region.
1: És az egész területen.
0: Tens and tens of thousands started pouring in. What must we do to be saved? What must we do to be saved?
1: Több tízezren vannak hozzá megkérdezni, hogy mit kell tennünk, hogy megtérjünk, üdvösségünk legyen. Óriási számokban térnek meg az emberek.
0: All the Dalits that are looking at it come in. We could have somewhere 3 to 500 million of them turn to the Lord Jesus Christ.
1: És hogyha minden végig megy az egész folyamat, akkor végül ilyen 300 millióinak, 400 millióan is akár Krisztushoz fordulhatnak, ez történik Indiában. De kellett valaki, aki kimondja Isten beszédét, akin keresztül a Szent Szellem megteheti a munkáját. Ez néhány tapasztalatom, mondhatnék még néhány dolgot.
0: Violent men.
1: Erőszakos emberek
0: take the kingdom by force.
1: Erővel ragadják meg a királyságot.
0: And in the Greek the word is neuter, not masculine by the way. So
1: ez egyébként semleges nemben van görögül, tehát nem csak férfiak lehetnek ezek az erőszakos emberek, tehát nem férfiak, hanem emberek.
0: Calling forth mighty men and women to take our cities by force in Jesus' name.
1: Tehát Isten most erőteljes férfiakat és nőket hív elő, akik majd erővel meghódítják a városokat Isten számára. Majd több utasítást mondok erre, hogy ezt hogyan kell csinálni.
0: Let's just close in prayer.
1: Most fejezzük be imával.
0: Father, I want to thank you.
1: Atyám, hálát akarok adni neked.
0: I hope these people understand this.
1: Remélem, hogy ezek az emberek itt megértik ezt.
0: You said to me years ago.
1: Te azt mondtad nekem évekkel ezelőtt.
0: When you were going to use me to invade, to transform a city.
1: Hogy arra fogsz használni, hogy behatoljak városokba és átalakítsak városokat. És azt mondtam, Uram, hogy én nem vagyok sok.
0: And you said back to me,
1: és te azt mondtad, én jobban tudom ezt, mint te, hogy te nem vagy túl sok.
0: I'm not asking for your ability.
1: Nem a képességedet kérem,
0: I'm asking for your ability.
1: Hanem azt, hogy a rendelkezésemre állj.
0: As I made myself available to you.
1: És ahogy én rendelkezésedre állítottam magam,
0: I'm amazed what you've been able to do through a little nobody like me.
1: Megdöbbentem, hogy mire vagy képes egy ilyen kis senkin keresztül, mint én.
0: May this be the experience of many of us gathered together in this meeting.
1: Legyen ez sokunk tapasztalata, akik összegyűltünk ezen az alkalmon.
0: We'll be available.
1: Hogy rendelkezésedre álljunk.
0: And usable.
1: És használhatók legyünk a számodra.
0: To forcefully advance your mighty kingdom.
1: Hogy erőteljesen terjesszük a királyságodat.
0: To the glory of Jesus' name.
1: Jézus nevének a dicsőségére.
0: Amen.
1: Amen. Isten áldjon titeket.
0: Thank you so much.
1: Nagyon köszönöm.
2: Elhangzott Ellen Vincent Lépések Péter életében című tanítása.
3: Ez volt a Növekedjünk hitben.
4: Növekedjünk hitben.
3: Felnőtté válás Krisztusban.
4: Felnőtté válás Krisztusban.
3: Ez a Rádió Sansz.
5: Ez a Rádió Sansz.

0: A 19-es verset olvasom föl egyből abból a részből, amit Isten tisztelet elején közösen felolvastunk. Bizonyságul, vagyis tanul hívom ellenetek ma a mennyet és a földet, hogy az életet és a halált elétük beadtam, hogy és az áldást és az átkot, válaszd azért az életet, hogy élhess, mint te, mind a te utódaid. Az életet akkor érdemes élni, hogyha van kiért élned. És ennek az igazságnak a betöltése az, amire fölhívja ott Isten nem csak a figyelmünket, hanem egy parancsba adja. Szeresd a te uradat, Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből, minden erődből. Mert ha megvan az, hogy miért élsz és kiért élsz, akkor bármilyen körülmények is vannak, akkor van értelme az életednek, és érdemes. Engedelmeskedsz az ő beszédének, és ragaszkodsz ő hozzá. Igazából ez jelenti az, hogy tudom, hogy miért élek, tudom, hogy kinek élek, tudom, hogy mi az életemnek a fókusza, célja, merre tartok. Hányszor hallottunk már akár valamilyen bűnt, vagy tragikus dolgot, vagy akár gyilkosságot elkövető embertől, vagy hát nem tehettem mást. Igen, nem volt más választásom. De az a helyzet, hogy mindig van választási lehetőséged. Szabad akaratot adott Isten. Mindig van választási lehetőségünk jó és rossz között, és Isten leegyszerűsíti a sokféle választást, mert ha megnézed egy-egy hétköznap, ünnepnap, minden egyes nap egy csomó döntést kell hoznod, választanod kell. És Isten ilyen egyszerűen lefordítja élet és halál között, jó és rossz között, áldás vagy átok között. Ilyen egyszerű, tehát nem kell túl bonyolítani a dolgokat. Az ember szereti, hogy de hát mi van, hogyha így van, akkor most elkározok, most ez szabad, ez megengedi Isten. De hát megengedte X-nek is, Y-nak is, ő se halt szörnyet, stb. Stb. Az a helyzet, hogy a döntéseinket előre programozhatjuk, idézőjelben mondom. Tehát előre meghatározhatjuk, előre segíthetjük, előre előkészíthetjük, hogy hogyan döntsünk, tehát élet, a jó, az áldás vagy a békesség között, mert a kívánságaid befolyásolnak, hogy mit kívánsz. Mire irányulnak a vágyaim? Ez meghatározza nagyon sokszor a döntéseket, amikor belekerülök egy-egy döntés helyzetbe. A kívánságaim meghatározzák a döntésemet, meghatározzák a beszédemet, meghatározzák így a cselekedeteimet is. Péter apostol azt mondja az első levélben, ismeritek nagyon jó, hogy többé ne emberek kívánságai szerint, hanem Isten akarata szerint éljétek a testben hátra levő erőt, időt. Tehát van az embernek kívánsága, meg van Istennek is. És azt mondja Isten, hogy ilyen egyszerű a döntésem, hogy van nekem is vágyam, kívánságom, és van Istennek is. El kell döntenem, hogy Isten vágya, Isten kívánsága szerint fogok élni, és ez eleve, mikor belekerülök egy olyan döntéshelyzetbe, már segít nekem, hogy az élet mellett, a jó mellett, az áldás mellett, a békesség mellett döntsek. A második levelében Péter apostol azt írja, aki minket a saját dicsőségével és hatalmával elhívott, amelyek által igen nagy és értékes ígéretekkel megajándékozott minket, hogy azok által isteni természet részeseivé legyünk, kikerüljük a romlottságot, ami a kívánságban van ebben a világban. Más fordítás, megmeneküljetek attól a pusztulástól, amelyet a kívánság okoz, visz véghez a világba. Tehát az azt jelenti, hogy a kívánságban van egy romlás, köszönöm, a kívánságok van egy olyan pusztító erő, ha megnézem, hogy a világban vannak a testkívánsága, a szemkívánsága, vagy a élet kérkedése, hogy ez mit jelent. Tehát egyszerűen büszke vagyok arra, amin van. Ezt a én két kezemmel szereztem meg, stb. Stb. Ez az élet kérkedése. De a kívánságok, a reklámok erre épülnek. Ha megnézed, a filmeket, ha a tévébe vagy a moziba vetítik, bevágnak olyan filmkockákat, amit a tudatos elménk nem is vesz észre. Mert másodpercenként, most nem tudom, hogy tudom, 25-50 vagy 30 vagy 60 képet vágnak össze, de ezeket külön nem látom. Illetve látom, de nem tudom megkülönböztetni a tudatos elmémmel. Be tudnak olyan képeket vágni, ami viszont bemarad, mert látja, a látó idegeim érzékelik, és eljutnak a lelkembe, és vágyat hoznak létre, anélkül, hogy te tudnád. Még akkor is, hogyha tudatosan nem azt nézed. Aztán persze van úgy, hogy ott vannak a plakátok, meg ott vannak a tudatosan úgy készített reklámok, amik tényleg kifejezetten arra épülnek, hogy a szemen keresztül egy vágyot, egy kívánságot hozzanak létre. És amikor, köszi szépen, amikor ez ott van az embernek a szívébe, hogy húz, von valami olyan kívánság, ami nem egyezik meg Istennek a vágyával, Istennek a kívánságával, akkor az elhúz, el tudja vonni az én pályámat, az irányultságomat attól, amit Isten készített el. Hogy kikerüljünk bizonyos romlottságot, ahhoz szükséges, hogy ne a világban levő kívánságok hajtsanak. Visszatérve az első levélhez, Péter apostolnál azt mondja, hogy mint engedelmes gyermekek, ne szabjátok magatokat a ti előbbi kívánságaitokhoz, amelyek tudatlanságotok alatt voltak bennetek. Emlékeztek, hogy ahogy megtértünk, újjászülettünk, és elkezdtünk a megszentölődés útján járni, vannak dolgok, amik, ha föl is ötlenek bennünk, nem engedjük már kívánság szintjére se fölnőni magunkban. Igaz? Ez a megszentelődéshez tartozik, mert megfeszítem, megtagadom. De azt mondja, hogy mint engedelmes gyermekek, tehát Istennek való engedelmességből fakadó az, hogy elkezdenek az én vágyaim és kívánságaim a világ szerint megerőtelenedni, és az Isten szerintiek pedig megerősödni. Ez engedetlenségben nem működik. Csak akkor, hogyha engedelmes vagyok Istennek. Galata levél 5. fejezet. Azt mondja Pál, akik Krisztus Jézuséi megfeszítették a testet a szenvedélyeivel és kívánságaival együtt. Minden kívánság gonosz és rossz? Nem. Hát nagyon sok mindent mondja, hogy megjelentette neked Isten, hogy mit kíván tőled, hogy mit kívánj, kívánjatok szellemi ajándékokat, kívánjatok irgalmasságot, kívánjatok Isten jelenlétébe, beszéde után, stb. Sok minden ilyen van. Tehát vannak jó kívánságok. Már nem úgy, hogy jót kívánok neked, hanem jó fele vágyak. Jó dolgoknak a kívánásai van. De van a testnek is vágya és kívánsága, és azt mondja, hogy ha én Krisztusé vagyok, az érettségnek egy jele az, hogy képes vagyok a testi természetemnek a vágyait és kívánságait megfeszíteni és uralni. Jakab levél azt mondja az első fejezetbe, mindenki úgy kísértetik, amikor vonja és csalogatja a saját kívánsága. Amikor aztán a kívánság megfogan, bűnt szül. A bűn pedig teljességre jutva halált nemz. Tehát a vágy és a kívánság az létre tudja hozni a testi természet, létre tudja hozni maga az ördög a körülményeken keresztül, és a célja az, hogy elindítson bennem egy kísértést, hogy meglegyek kísértve, hogy abba a kísértés helyzetbe döntsek a testi vágyaim és a testi kívánságaim mellett. És itt jön be az, hogy bármennyire is szent dolognak tűnik, vagy nem olyan tragikus dolognak tűnik, miért baj az, hogy ilyet kívánok, miért baj az, mi között hozzá, ez nem bűn, nincs benne a 10 parancsolatban, hogy ne kívánjak ilyet, stb. Lehet ezt mondani. Egyébként az se volt benne a 10 parancsolatban, hogy amiben Jézus megkísértetett ott a pusztába többször is. Nincs benne, hogy te Isten fia vagy, és hogyha ebben megkérdőjeleznek, akkor nehogy engedj a kételynek, kételkedésnek. Nincsen ilyen. De nagyon jól tudta Jézus az írásokból, hogy az ördög a kísértéseken keresztül az Isten által kijelentett igazságokban akar kételkedést létrehozni bennem. A kísértéseken keresztül. És ezért létrehoz vágyat a testembe, a testi természetembe, és ez a kísértés, amikor ezután én megyek. Ezután a vágyaimat nem állítom le, a gondolataimat nem állítom le, hanem megyek, és azután, mint az ökör a vágóhídra. Sok mindent elénk tár Isten egyébként, hogy kívánjunk dolgokat. Sok mindent mondja, hogy ez nem csak úgy van, hogy nem kívánom, hanem azt mondja, hogy a kívánságaimat megadja az irányultságot, hogy mit kívánjak. Kicseréli. És azt mondja a Mózes 5. könyvében a 10. fejezetből. Most pedig, ó Izrael, mit kíván az Úr a te Istened tőled? Azt, hogy féljed az Urat, a te Istenedet. Mindig az ő útjain jár. Szeresd őt, tiszteld az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből és teljes lelkedből. Tartsd meg az Úrnak a parancsolatait és rendeléseit, amelyeket én ma parancsolok neked, hogy jól legyen dolgod. És akkor ott, ami most három biblia verset megnézünk, az egyik a Zsoltárból van, ami már elhangzott, hogy kívánjátok az Urat és az ő erejét. Keresétek az ő arcát szüntelen. Tehát Isten azt mondja, hogy nem elég a rossz nem kívánása, nem elég a kísértésekbe a testi természetem kívánságának nemet mondani, e fölött úgy tudok úrrá lenni, elkezdem kívánni Istent és az ő erejét. Ó, én olyan alázatos vagyok, nem kívánom én ilyen erőt, vagy olyan erőt. Nem kívánok én jeleket, meg csodákat, mert én alázatos vagyok. Én nem akarok olyan nagy dolgokra kevélyen vágyni, mint némely keresztény, aki szeretne beteget gyógyítani, meg szabadítani embereket. Nem kell nekem ilyen látványos dolog, én csak szépen alázatosan és szeliden meg akarok maradni a háttérbe. Az a helyzet, hogy ez már önmagába kevésség, büszkeség, fölfúvalkodottság és engedetlenség. Mert Isten azt mondja, hogy kívánt az ő erejét. Nem bírálom fölül. Isten ezt mondta. Miért? Annyi mindent meg lehetne találni, hogy miért, de egyszerűen a legegyszerűbb magyarázat azért, mert ő mondta. Vagy még egyszerűbb azért. Csak. De a legfontosabb az, hogy mert ő mondta. Példabeszédek 19-22-ben ott van egy nagyon fontos dolog. Amit leginkább kell az embernek kívánnia, mi az? Az irgalmasság. Miért olyan fontos az, hogy kívánjam az irgalmasságot? Azért, mert ha kívánod, előbb-utóbb te is elkezdesz irgalmasan gondolkodni, irgalmasan beszélni, és irgalmasságot cselekedni. Miért olyan fontos ez? Mert amikor megállunk majd az ítélő szék előtt, de még ha nem jutunk odáig, hanem már itt a földön is, amikor emberek megítélnek, mert ítélnek emberek, hajjaj, most is, amikor Isten tiszteletünk van, vannak, akik megítélnek. Tehát aki itt áll és hallgat bizonyságot, itt énekel, kimegy, mindegyik önket megítélnek. Van, akit jó lelkülettel, van, akit kevésbé. Az a helyzet, megítélnek. És azt mondja, hogy irgalmasságot nyerjek ezekbe a emberi ítéletekkor, ahhoz szükséges, hogy én is irgalmas legyek. Ilyen egyszerű. De amikor megállunk majd a trónszék előtt, Jézus Krisztus királyi széke előtt, akkor, hogy irgalmassággal forduljon felé, már szükséges, hogy most is azok legyünk. Amen. A 111-es Zsoltár azt mondja, hogy nagyok az Úrnak cselekedetei, és kívánatosak mindazoknak, akik gyönyörködnek abban. Vagyis értékesnek tartják azt, örülnek neki, kedvét lelik benne, és vágynak azokra. Tehát figyeld meg, amikor az Úrnak cselekedetei. De hát, például azt mondja Pál apostol, kívánjátok a szellemi ajándékokat leginkább, hogy profétáljatok. Nem kell fölemelni a kezedet, de most légy őszinte. Hányszor mondtad már Istennek, Uram, vágyok profétálni. Kívánok profétálni. Bár pedig Isten ezt mondja. Ha nem tettük, akkor lássuk be, hogy hibáztunk, hiányzik valami, amit nem csináltunk. Ez azt jelenti, hogy nagyok az Úrnak cselekedetei, és kívánatosak mindazoknak, akik gyönyörködnek. Tehát elkezdek egy gyönyörködni azokban, amiket Isten mondja, hogy kívánjak. Az ő ereje, a dicsősége, a jelei, az ő csodái, és miközben értékesnek tartom, örülök annak, amikor hallom, hogy valakit meggyógyított az Úr, hallok egy bizonyságot, egy ima meghallgatásról, és hálát adok Istennek, és örülök annak, az azt jelenti, hogy utat nyitok a lelkembe, és a szellemembe, a szívembe annak, hogy a kívánság létrejöjjön ezek fele. Amikor vágyok ezekre, akkor elkezdem kívánni. Úgyhogy csináljuk. Életet választani az azt jelenti, mert válaszd az életet. Ez a módtónk. Választani az életet az azt jelenti, hogy választani a békességet. Élet és békesség nem választható szét. Malakiás próféta azt mondja a második fejezetnél, hogy szövetségem volt vele életre és békességre. És félelmül adtam azt neki, és félt engemet, és megalázta magát az én nevem előtt. Ezt Isten mondja, hogy ha szövetséged van Istennel, ez életre van, és békességre van. Istennek a szövetsége életre és békességre szól. Rómaiakhoz írt levél 8. fejezet 6. versét ismerjük, nagyon sokszor mondtuk már most az utóbbi hetekben, hogy a testnek gondolata halál. De a szellem gondolata élet és békesség. Nem tudod szétválasztani az életet, és itt most nem a biológiai létezésről beszélek, hanem a isteni életről. Ami ha beléd jön, az elkezdi kimunkálni a hitet, a reménységet, elkezdi a menny fele orientálni a bensődet, elkezdi vágyni a békességet, elkezdi vágyni azt benned az isteni élet, hogy áldjál, áldás legyél, hogy jót mondjál, jót kívánjál. Amen. Élet és békesség. Végig gondoltam a Ezt már szerettem volna többször, de az a helyzet, hogy sajnálom azt a 45-50 percet rászállni, Isten tiszteletem, hogy végig vegyem veletek a Bírák könyvét mondjuk, vagy a Királyok könyvét, és végig bogarásszuk azt, hogy erről szól mind a három könyv, gyakorlatilag, amikor engedelmeskedtek az Úrnak Izrael fiai, akkor jól ment a soruk, és békességben éltek. Ilyen volt a történelem. Olvasd el a Bírák könyvét. Amikor pedig elhagyták az Úrnak az útjait, a törvényét áthágták, más istenek után jártak, más istenek szerint éltek, Isten ítélete jött rájuk. Jöttek a háborúk, szomszéd népek leigázták őket, és elnyomták, és szolgasorba döntötték. Aztán eltelt, figyeld meg, talán a Bírák könyvét én végignéztem, talán a legrövidebb 7 esztendő volt, de volt, amikor eltelt 40, amikor eltelt 70, mikor végre az Úrhoz kiáltottak szabadulásért. Miért kell annyit várni? Ha már egyszer vétkezett valaki, ne várj! Ha már valaki vétkezett, vétkezett Izrael népe is, és jött az elnyomás. Nem kell annyit várni, ha vétkeztünk, azt mondja János is az ő első levelében, ez nem kerestem ki. Hogyha valaki vétkezik, tudja meg, hogy van közbenjáró az atyánál, az igaz Jézus Krisztus. És egyből menjünk őhozzá, és kérd őt, hogy Uram, vétkeztem, bocsáss meg, és tisztíts meg, adj nekem tiszta szívet, jó lelkiismeretet. És mit csinál Isten? Meghallgatja, és megadja. Nem kell 7 évig nyögnöd, nem kell 40, 50, 60, 70 évig nyomorogni. Mert ezt olvassuk. Aztán ott van a Királyok könyvei. A végig olvasod egészen Dávidtól, mert amikor engedelmeskedtek az Úrnak, Izrael fiai, jól ment a soruk. Amikor elhagyták az Úrnak az útjait és a törvényeit, áthágták, más istenekhez fordultak, azokat imádták, azok szerint éltek, Isten ítélete rájuk jött, jött a háború, jöttek a szomszéd népek, leigázták őket, elnyomták, szolgasorba döntötték, majd ha megnézzük az északi királyságot, a legtragikusabb az északi, tehát a 10 törzsnek a történelme, mert egyetlen egy olyan királyt se találsz közöttük, aki teljes életébe szolgálta volna Istent. Egyetlen egyet se. Voltak istenfélő megmozdulásaik, de nem volt, aki istenfélő módon élte volna a királysági időszakát. Legalább a királysági időszakát. És el is hurcolták őket, az asszír fogság lett az északi királyság vége. Ami becsapta őket nagyon sokszor, hogy Isten ítélete általában késett. Nem egyből jött, amikor jött a vétek, akkor nem úgy volt, mint Fineás, hogy gyorsan Isten bement és hasba szúrta őket. Nem ez volt, hanem eltelt idő, és Jeremiásnál is emlékeztek, hogy miért csináljuk, hát most jól megy a dolgunk. Mert így Isten megmondta, hogy ítélet jön, ha nem teszitek meg. De megvárták, vagy ott van... Ezekiás mondta talán, amikor Isten megmondta, hogy, meg fogsz halni, rendezd el a dolgodat. Aztán az Úrhoz fordult, kiáltott, hogy Uram, könyörülj rajtam, hát egész életemben istenfélő életet éltem, segíts meg, és akkor stb. Stb. És akkor Isten azt mondta, jó 15 évet adok. És amíg te életedben élsz, addig békesség lesz. Majd a fiadat viszik fogságba, stb. Jaj, de jó, és akkor hálát. Megdöbbentem, hogy ember, hát hogy lehet így élni? Isten félő, de hát most azért kezdott hálát adni, hogy amíg én vagyok király, addig jó, de már a fiam, már azon már mindegy, hogy mi lesz, meg akkor mi lesz a néppel. Nem mindegy. Nem? Nem mindegy, hogy mi lesz a gyerekeid. Nem mindegy, hogy mi lesz az unokáid életébe. Mert sokszor azt látták, és ezt tévesztette meg azért Izrael fiait is többször, hogy a következő generációk, vagy generációk itták meg az ő cselekedeteiknek a levét. Ugye vannak döntéseink, és vannak olyan döntések, amiket úgy érezzük, vagy úgy látjuk, vagy tényleg úgy is van, hogy nem, nem olyan jelentős döntések, vagy legalábbis úgy gondoljuk, hogy nincsenek olyan nagy kihatással azok a döntések az életünkre, vagy nincsen olyan súlyos következmény, milyen cipőt veszel föl, hogy öltözködsz, stb. Stb. Ilyen dolgok. Ennyi. Milyen mobiltelefont veszel. Aztán vannak más döntések, amik már, ha belegondolsz, azok a döntések hosszú távon, akár öröki valóság szempontjából is meghatározzák az életünket. Tehát például, hogy van úgy, hogy a gyerek nem akar, nem hajlandó tanulni. Ha ezt, mint szülő, elnézed, és nem teszel ennek érdekébe, akkor az ő jövőjét határozod meg. Akkor is, hogyha küzdened kell, akkor is, ha fájdalmas, valamit tenned kell. Ugyanígy igaz a gyerek tiszteletlenségére, engedetlenségére, stb. Stb. Vagy milyen életpályát, milyen szakmát, milyen végzettséget szerz, vagy áll neki az ember, hogy tanuljon. Ez is meghatároz nagyon sok mindent. Vajon olyan dologra szánom-e oda magam, amihez kedvem van, vagy egyáltalán érdekel-e az, vagy a szüleimet érdekli-e az, hogy vajon Isten mit szeretne, hogy én csináljak? Mit szeretne, hogy az ő terve életpályája szerint, amit nekem elkészített, azt tudjam befutni leginkább? És segítsen, mint szülő, a gyerekeimet ezt megtalálni. Vagy kivel barátkozol? Egyáltalán nem mindegy. Kivel engedem meg, hogy barátkozzon? Akkor is, hogyha jól esik neki, de elvonja Istentől, megteszek mindent, hogy azt a kapcsolatot az szétverjem. És megbotránkozhatsz rajta. De ezt nem föltétlen fizikailag kell elképzelni, megteszek mindent imából, hogy az ne legyen tartós. Ne legyenek olyan barátai, akik elvonják őt az élettől, az igaztól, a tisztától, az örökkévalótól, legyenek olyan barátai, akik fele, még ha nem is hívők, nem is olyan az értékrendjük, de inkább tud ő hatni rájuk, és nem viszont. Vagy pedig legyen istenfélő barátaik. Érted? Ez egy szülőn múlik. És nem mondjuk azt, hogy de hát én már nem tehetek. Amikor már ott van 20 fölött, akkor már tényleg nem tehetsz semmit. Csak az ima. De amíg kisebb, igenis tehetek róla. És tegyünk arról. Nem mindegy. Vagy kivel fog összeházasodni, hol fog élni, hol fog lakni, hol fog dolgozni, milyen gyülekezetbe jár. Ezek meghatározzák. Választanunk kell jó és rossz között, újból és újból, élet és halál között. Választanunk békesség és háborúság között. Például két fiatal úgy dönt, hogy házasság nélkül szexel. Ne gondold, hogy utána megtörölheti a száját, hogy nem csináltam semmit, hanem ennek hosszú távú következményei vannak. Mi van, ha megfogan? Mi van, ha teherbe esik? A jobbik eset, ha megszüli. Hidd el. Ha abortusz lesz, beláthatatlan, generációkra kiható következményei vannak. Amit nem tud átlátni az a gyerek, az a fiatal. Nem tudok más mondani. Döntéseinket mindig az örökké valóságra nézve hozzuk meg. Hogyan állok Jézus Krisztus elé? Egyáltalán érdekel ez? Foglalkozok azzal, hogy mi az ő terve, mi az ő vágya, mi az ő akarata. Ez érdekel? Vagy csak az ismeret horizontomon tartom, hogy hát persze ismerős neki is a keresztény fogalmak, meg stb. De azért belefér minden. Egyáltalán vágyok-e közelebb kerülni hozzá? Ez nem magától értetődő. Amikor látsz fiatalokat, pláne, hogy gyerekeid, unokáid ott vannak. Egyszerűen ezekért kell imádkozni. Adjon az Úr a szívekbe vágyat, éhséget Isten után. Mert ezt nem tudom két vára fektetve beletömni, mint a libába. Nem tudod. Nem tudod emberi elvárásokkal már egy felnőtt, szabad akarattal bíró személynél ezt elvégezni. Nem tudod beleverni. Ezek olyan döntések, amik befolyásolják, hogy hogyan éljük az életünket a jelenbe, és hol fogjuk eltölteni az örökké valóságot. A mennybe vagy a pokolba. Lehet mondani, hogy persze, mert itt a nemespali most ijeszget a pokollal. Nem, az a helyzet, hogy ezt Jézus találta ki, hogy erről a kettőről beszél. Életről, halálról, mennyről, pokolról, üdvösségről, kározatról. Tehát ez a két lehetőség van, tehát nem kell erről. Máté evangélium 7. fejezet, keskeny út, széles út. Keskeny, szoros kapu, széles, tágos kapu. Tudod, közeledik a választásoknak az ideje. Sok keresztény persze azt mondja, hogy ne politizáljunk. Ugyanakkor gyűlölettel, meg megvetéssel, kritikával beszél a hatalmon levőkről. Mi ez, ha nem politizálás, barátom? Morognak ugyanakkor, meg zúgulódnak, panaszkodnak, keseregnek az egészségügyre, hogyha túl hosszú a betegváró lista. Mi ez, ha nem politizálás? Mi ez? Morognak, zúgulódnak, panaszkodnak, meg keseregnek, amikor nem tudják megvásárolni a boltban a vágyott, óhajtott termékeket, mert fölment az áruk. Mi ez, ha nem politizálás? Csak nem pártpolitika. Morognak, zúgulódnak, panaszkodnak némelyek másokkal együtt, amikor hallják XY gázszerelőről, hogy már mennyi milliárdja van. De azért zárójelbe hozzáteszem, csak azért van, mert nem nekik van. Mi ez, ha nem politizálás? Tudod, mit mondott Jézus a Máté 5.13.14-ben? Ti vagytok a föld sója, és ti vagytok a világ világossága. Máté 5.13.14. Mi ez, ha nem politizálás? Nem pártpolitizálás, hanem törődés a körülötted levőkkel. Ez a politizálás. Törődök azokkal, akik ott vannak körülöttem. Törődök azokkal, akikkel egy munkahelyen vagyok, akikkel egy városban élek, akikkel egy országban élek. Törődsz a környezetedben levőkkel, hiszen az életnek az illata vagy. Hát milyen szagod van? Bűzlök? Halál illata? Szaga? Vagy az élet illata? Mert van, akinek életillata, van, akinek nem. Mi ez, ha nem politizálás, barátom? Eklézia. Apostolok cselekedete, csak direkt kikerestem, most nem kell kivetíteni. A 19. fejezetben 32-es, 39-es, 40-es vers három helyen is a népgyűlésre mondja az eklézsiát. Tudod, mi az? Az eklézsia, ami a város dolgaival foglalkozik. Az eklézsia az, akit igenis érdekelnek a közügyek. Nem pártpolitizálás ez, hanem igenis érdekel az, hogy mi van a másikkal, mi van a szomszédommal. A város ügyeivel. Ha megnézem eredetileg, most át van politizálva, máshogy mondom, át van pártpolitizálva a hétköznapi életünknek szinte minden egyes része. De hogy eredetileg megnézed a politizálás, az a város dolgaival való foglalkozás. A környezeted közügyeivel, ügyeivel való foglalkozás az ország dolgaival, a közös ügyek körüli gondolkodást jelenti, a közös ügyek körüli cselekvéseket, tervezést és véleménynyilvánítást jelenti. Ezt jelenti. És ne menj a farizeusi képmutató. Azt mondom, hogy másoknál is szellemibbnek és vallásosabbnak mutatkozni vágyók után, e területen. Legyél istenfélő is, legyél krisztusi. És ha van véleményed, ne X párt mellett tegyél, tedd le a voksodat, hanem tedd le bibliai értékek mellett. Isten ezt várja. Ehhez pedig szükséges, hogy állj meg hitben, erősítsd meg magad a krisztusi identitásodban, és hozz egy döntést, mint Józsué, emlékeztek, ott, hogy én és az én házam népe az Urat szolgáljuk. Ő meghozta ezt a döntést. Bárhogy döntötök, de én és az én egész házam népe az Urat fogom szolgálni. Válaszd az életet, válaszd a békességet, válaszd Istennek a szolgálatát, válaszd azt, hogy igen, én a föld hója leszek. Válaszd azt, hogy a föld hójából nem kell sok. Sőt, a föld sóját, mikor beleteszik a levesbe, régen rossz, ha az látszik. Régen rossz, ha az rosszog a fogad alatt. Az úgy a jó, hogyha érzed az ízét, de nem mar, és nincs túl sok belőle, és már rég feloldódott, nem? Hozz egy olyan döntés, amivel magadnak is, és a gyerekeidnek is, az unokáidnak is életet, áldást és békességet alapozol meg. Amen. Mózes élete végéhez ért. Ez a 30. fejezet erről szól, és itt a 30. fejezetbe fölkészíti az egész Izrael népét az ígéret földjére való bemenetelre. Ez egy búcsú beszéd. És a következő fejezetek, ha elolvasod, ez a búcsú beszéd, a elbúcsúzásnak a szavai, fejezetei. És arra kéri ezekben a fejezetekben Izrael népét, hogy fogadják el Isten életfelajánlását. A választás, amit Isten fölkínálott a népnek, az élet, a halál között. Élet és a élet a halál helyett. Fölkínálja az áldást az átok helyett. A jót a rossz helyett. A békességet a háborúság helyett. És elmondja azt, hogy hogyan tudják ezt a választást a hétköznapokba jól csinálni. 3 pontot mondd el. Szeresd az Istenedet. Ez a nagy parancsol. Teljes szívvel, teljes lélekkel, teljes elmével, minden erővel. És teljes szeres feleborátodat, mint magadat. Ugye ez ki egészítette. A másik, járj az ő útjain. Hogyan tudom ezeket az Isten szerinti választásokat a hétköznapi döntéseimben mindig jól megcsinálni? A harmadik, tartsd meg az ő parancsait, az ő törvényét. Ilyen egyszerű, nincsen semmi bonyolult benne. És ennek az eredménye az élet, ennek az eredménye a békesség, ennek az eredménye az áldás. Isten életet kínál, Isten békességet kínál, és Isten áldást kínál neked. Hogyan reagálnak az emberek az Isten életfelajánlására? 3 dolgot nézünk csak. Első. Van, aki az életet választja. Ott van a 16-os vers 2. feje. Élj és szaporodj, megáld az Úr, az Istened azon a földön, amelyre bemész, hogy bírd azt. Tehát amikor azt választod, hogy Istennek szeretlek téged teljes szívemmel, teljes lelkemmel, teljes elmémmel, minden erőmmel, ez lesz a következménye. De mi van, hogyha ezt nem érzed? Akkor is mondd ki. Mondd ki, valld meg. Mert szívvel hiszel az igazságba. Ha én hiszem azt, hogy Uram, én szeretlek téged teljes szívemmel, teljes lelkemmel, teljes elmémmel és minden erőmmel, Akár érzem, akár nem, ezt kimondom, szívvel hiszel az igazságban, és száddal, amikor ezt megvallod, elkezdi ezt betölteni a lelkedet is. Elkezdi ezt betölteni a gondolataidat, a döntéseidet, a beszédedet, sőt, az érzéseidet is. Igen. Ennek lesz az eredménye. Tudod, ennek a következménye az, hogy megtartom az Istennek a beszédét, ellene mondok az életellenes dolgoknak, és az Isten által rendelt igazságok elkat eltörölni vágyóknak tudok nemet mondani. Tehát mit tudom én? Van azért Istentől rendelt igazságok, ő két nemet teremtett. Nem, hanem férfi és nő. Így. Tehát nem volt harmadik semleges nem, meg nem volt 27. akármilyen. Egyszerű. Vagy életet rendelt, és nem abortuszt. Életet rendelt, és nem eutanáziát. Ilyen egyszerű. Tehát nem kell ebbe belebonyolódni. Akik más test után volt. Tudod, hogy miért ítélte meg Isten azokat az angyalokat, akik ott hagyták a mennyei helyeiket, és emberként, emberi testbe, emberek lányaival házasodtak, és szexuálisan kapcsolódtak, és azokból lettek a nefilimek, amit a magyar óriásoknak fordít. Ezek a félistenek. A görög mitológia valószínű ezekről szól. Olyan isteni, tehát ember fölötti, természet fölötti erővel, képességekkel rendelkező lények ezek. És olvassuk ezt, talán Júdás levelében, ott hagyták az Istentől rendelt helyüket, és más test után vágyódtak. Itt nem csak az emberi test után, hanem nekik más legyen. Ez a transzgenderizmus például. Amikor elkezd valaki más test után vágyódni. Nem kell túl bonyolítani, tudom, hogy ezen most sokan kiakadhatnak. Nem baj, Isten beszéde olyan nagyon egyszerű. De hogyha az életet választod, az áldást választod. Ha az áldást választod, a békességet választod. Ha a békességet választod, a jót választod. És élni fogsz. Elmondja a Biblia, hogy mit is jelent az, hogy Isten bővölködő életet élni. Nem írtam ki, de nagyon sok rész szól erről. Vagy a gyarapodás és szaporodás. Isten azt akarja, hogy egy gyümölcsöző életünk legyen. Harmadik pedig áldás. Nem akarok most citálni mondjuk az 5 Mózes 28-ból, vagy más helyütt, rengeteg helyen találsz, hogy mit mond Isten áldásnak. De ezeket mondja, ezek teljesednek be, ha az életet választom. Van, aki a halált választja, és azt mondja, hogy nem, én nem akarok ezek szerint élni, ez túl szűk, engem bekorlátoz. De azt mondja, ha elfordul a szíved, nem hallgatsz meg, sőt elhajolsz, idegen isteneket imádsz, és az lehet az egó is. Lehet az egy vok ideológia, lehet az egy akármi. Tudtotokra adom ma nektek, hogy bizony elvesztek, nem értek sok ideig azon a földön. Tehát amikor elfordul valaki Istentől, föllázod Isten ellen, engedetlen lesz Istennel szembe. Azt tudjátok, hogy indul el? Úgyhogy valaki elhint benned, egy más után való vágyat. Tehát megkérdőjelezi az Istentől való igazságot. Mint az Édenkertbe. Tényleg azt mondta Isten, na de viccelj már. És ez az oka a halál kultúrájának. Ami az abortusz, az eutanázia, az öngyilkosság, a drog, az alkoholizmus, a transzgenderizmus, a vók ideológiákba, és azoknak különböző területein nyilvánul meg. Ez az eredmény. Ez magába foglalja az önimádatot, a kevéséget. Nekem nem mondja meg senki. Azt akarod, hogy én egy ókori, középkori betű szerint, meg paragrafusok szerint éljek. Ne éjjéskedj már, 21. században élünk már. De az a helyzet, hogy Isten nem változott ám, és az isteni igazságok nem avultak el. Istennek az igazságai ugyanolyan igazságok most is. A halál útjának a választása mit eredményez? Azt mondja, hogy pusztulást. Példabeszédek 16-25 mit mond? Van olyan út, amit helyesnek lát az ember a maga szeme előtt, de vége mégis a halál útja. Általában, amikor ilyen emberrel beszélsz, meg van győződve róla, hogy ő jól döntött. Igen. A másik pedig a megfosztottság. Ott van Jelenések könyve. Ha valaki elvesz a prófétálás könyvének a beszédeiből, az Isten annak részét eltörli az életkönyvéből és a Szentvárosból, és azokból, amiket könyvben meglettek írva. Lehetséges elveszíteni Istennek az áldásait? Igen. Ézsau elveszítette az elsőszülöttségi áldását? El, bizony. A bűn és a lázadás miatt az ókori Izrael is elveszítette az ígéret földjét. Igaz? Igen. És fogságba vitetett. Bírák könyve, Királyok könyve, erről szól. De a Jelenések könyve, ugye ismerjük a különböző tanításokat, amik divatosak, és a testi természetnek vágyottak is, hogy hát megtértem, elfogadtam Istennek a szeretetét, megváltását, akkor én nekem már jöhet bármi, még ha vétkezek, akkor is én nekem már biztosítva van az üdvösség. Tudod, mi van itt? Azt mondja, hogy annak részét eltörli az életkönyvűbe. Ez mit jelent? Be volt írva. Azt lehet eltörölni, ami egyszer ott volt. Ilyen egyszerű. És a Máté 25-ben ugyanezt olvassuk, ott emlékeztek a talentumoknál. Vegyétek el azért tőle azt a talentumot, és adjátok annak, akinek 10 talentuma van. És a haszontalan szolgát pedig vessétek a külső sötétségre, ott sírás és fogcsikorgatás lesz. Én ezt nem látom, nem úgy látom, hogy ez az áldás helye lenne, vagy a menny lenne. Ez nem a menny, és nem az áldás. A harmadik pedig, van, aki ugye elfogadja, van, aki nem fogadja. A harmadik pedig, te mit fogsz választani? Te mi mellett fogsz dönteni? Élet vagy halál? Áldás vagy átok? Békesség vagy háborúság? Jó vagy rossz? Azt mondja Isten nagyon egyszerű, válaszd az életet. Mondd a melletted levőnek, válaszd az életet. Ki tudod azt mondani? Uram, én az életet választom. És néhány okot is elmond, hogy miért tedd ezt. Kettőt nézzünk meg. Válaszd az életet, hogy békességben élhess. Józsué 24:14-15. Józsué élete végén ezt mondta Izraelnek, féljétek hát az Urat, szolgáljátok őt teljes hűséggel. Vessétek el azokat az isteneket, akiket atyáitok a folyón túl, Egyiptomban tiszteltek, és szolgáljátok az Urat. Ha pedig nem tetszik nektek az Úr szolgálata, akkor választhatok magatoknak még ma, hogy kit akartok szolgálni, azokat az isteneket, akiket atyáitok a folyón túlszolgáltak, vagy az emoreusok isteneit, akiknek a földjén laktok. Én azonban, és az én házom népe, az Urat fogjuk szolgálni. Amen. Válaszd az életet, hogy te is, meg a gyerekeid, az utódaid is békességben élhessenek. Szomorú, hogy olyan sok szülő elhanyagolja azt, hogy a Isten szerint, Isten törvénye szerint, Isten szeretetére nevelje a gyerekeit. Nem elég az, hogy beadom időnként, még az hagyjam minden héten a vasárnapi iskolába, hogy neveljék ők. Az a helyzet, az hótkevés. A minták után fognak menni, amit látnak otthon. És ez igaz, vagy az egyházra is. És fontos azt látnunk, hogy a Máté 12.30-ban mondja Jézus, nem tudsz semleges életet élni. Nincsen jó, hát én nem leszek olyan fanatikus, mint ezek. Meg hát azért nem is vagyok báványimádó, hát azért nem vagyok olyan ördögire sátáni démon, és a többi. Nem tudsz semleges életet élni. Tehát vagy az egyik táborba vagy, vagy a másikba. Ha a sátánnak a hatalma alatt vagy, legtöbb ember azért van ott, mert nincs tisztában azzal, hogy ott van. Ha te Isten hatalma alatt vagy, akkor pontosan tudod, hogy döntöttem, és ott vagyok. És ha ott vagy, akkor nap mint nap átéled a másik táborból jövő démoni zaklatást és támadást. Mert az ördög nem hagyta abba, hogy téged zaklasson és visszanyerjen. Legtöbben tudatosan legtöbben inkább nem tudatosan vannak egy ördögi sátáni befolyás alatt. Nem tudatosan szolgálnak neki, hanem tudatlanul. Nem tudok két urat szolgálni. Egyet tudok. Egy élő Isten tudok szolgálni. Nem tudok mást is. János ezt úgy fogalmaz, hogy vagy Isten barátja vagyok, vagy ennek a világnak. Nem tudsz a világi barátaidnak is megfelelni, meg Istennek is. Skizofrén leszel, vagy pedig előbb-utóbb vétkezel. Nem tudsz. Józsué 24.15, visszatérünk, mondd ki velem együtt Józsué szavait. Én és az én házam népe az Úrnak szolgálunk. Amen. Nincs kétfele sántikálás, nincs küszöbön ugrálás, most átlépek, vasárnap keresztény vagyok, de egyébként a osztálytársok, meg a iskolatársok, meg a munkatársok előtt, hát azért az ciki. De amikor jövök vasárnap keresztény, összejövetel, rokonság, vagy mit tudom én, házi csoportos alkalom, akkor keresztényes az életem, meg a külső, meg a cselekedeteim. Egyébként pedig mindig a közeg határozza meg. Itt vagyunk a 21. századnak az elején. 2026-ot írunk. Tragikus módon nagyon sokan választják, azt lehet látni, azok is, akik erről az egészről már hallottak és tudnak. Nagyon sokan választják a halált az élet helyett. Nagyon sokan úgy gondolkodnak, hogy Isten, hát elavult ez az egész dolog, ebben a mai világban már, és a számukra a Biblia egy ókori valami kulturális hagyaték, ami a történelemnek a részévé vált, legjobb esetben, aminek már ma nincsen értéke. Isten azonban nem változott, és a Biblia Istennek az élő, változhatatlan energiával, csodatevő képességgel fölruházott szavait tartalmazza. A zsidó 13.8 azt mondja, hogy Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. És ez nem egy ilyen szép mondás, hanem ez valóság. Hogy Jézus Krisztus, mikor Isten fia megjelent a názáreti Jézusban, ő ugyanaz az Isten, mint mielőtt testé lett, ugyanaz ma is. Istennek az egyszülött fia. És most már, mint embernek a fia is, de ő ugyanaz egy, bír minden hatalommal és erővel, ami csak létezik a láthatóban és láthatatlanban, és ezzel az erővel és hatalommal tartja fönn az egész világ mindenséget, amit látunk, ismerünk, de sokkal több az, amit nem láttunk még, és sokkal több, amiről nem is tudunk még. De tőle függ. És azt mondja, hogy én nem vagyok változékony, nem vagyok változó, gyere, nyisd meg a szívedet, dönts, és válaszd az életet. Krisztus útját választom, vagy a világ útját, az élet útját, vagy a halál útját, a békesség útját, vagy a háborúság útját, a jót, vagy a rosszat. És én azt mondom, hogy Uram, én az életet választom. Uram, én a békességet választom. Én és az én házom népe, Uram, téged szolgálunk. Mert megvan írva 37-es Zsoltár, 37-es vers, a jövő a béke emberé. Uram, én azt vágyom, és azt kívánom, arra teszem oda az életem, hogy a gyerekeimé, a unokáimé, és az utánok következő generációi, ha még itt lesznek, övéké legyen a jövő. Ezért odaszánom magam a te szolgálatodra, az életet választom, és a békességet. A Jézus.
1: Ez volt az Éjfélhez közel.
2: Éjfélhez közel.
3: Halld, mit mond a Szent Szellem a gyülekezetnek a Rádió Sansz műsorán.

0: A Jézus.
1: Ez volt az Éjfélhez közel.
2: Éjfélhez közel.
3: Halld, mit mond a Szent Szellem a gyülekezetnek a Rádió Sansz műsorán.